Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy picivel 2 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket pedig ebben az órában is hozom, megállás nélkül. Itt az újabb Ed Sheeran és a Camera már is.

csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig egy újdonság most Tém Impalától, egy elképesztően tehetséges ausztrál előadótól, hát per zenekar, de a kettő egy picit itt összefonódik, és Jennie-től, aki pedig a Blackpinkből csatlakozott mellé, és egy elképesztő nagy kedvencet csináltak. Az igazi mai slágerek között a Dracula, amit már is indítok a rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig már Campus Rádió STJ július 22 és 26-a között Debrecenben tudunk egy óriásit bulizni, mert ahogy ígértük, ezen a nyáron is mi hozzuk a legnagyobb partikat és fesztivál élményeket. Ő pedig közben Lady Gaga, az igazi mai sláger a Vladimir a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

0: Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában olyan nagy kedvencek, mint Cookie és a Fire, Sam Feld és a Hard Like Mine, Ray és a Where Is My Husband, vagy mindjárt a kezdésben Taylor Swift és az Opel Eye. És ez csak egy kis ízelítő. Megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy 1 órás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi 1-2 évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig jövök egy dínó szakértővel. Sam Feltel, aki gyerekkor óta rajong a dínókért, sőt volt már, hogy kiállításon, dínó kiállításon is dolgozott önkéntesként, ennyire szereti a dínókat. Ennél már jobban csak az igazi mai slágereket szereti, meg a fesztiválokat, amiket rendszeresen megtölt. Ez pedig, amit nagyon imádunk tőle, a Heart Like Mine, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a radio1.hu-n pedig többek között arról is lehet olvasni, hogy szerintem ez meglepő, de 14 éve mutatták be a Gangnam Style-t, ami ugye meghódította a YouTube-ot, az első 1 milliárd fölötti nézettséget generálta 2012. július 15-én. Azért nem gondoltam, hogy ez már egy ideje. Pörög. Na, viszont egy friss kedvenc most, pont azért, hogy ezt ellensúlyozzuk, ezt az infót. Ray, Where is my husband? Ezt én itt van Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, attól pedig természetesen ma is jönnek Balázsék. Addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Metzger, Vicky, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden, Alex Kenji és a Bambolé, vagy éppen Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága, a kezében pedig Kamrád és a Be Mine. Mindjárt ezt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világ.

0: A történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kéz védelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Campus az összes Rádió egy DJ-vel és külön Rádió egy stage-en július 22 és 26-a között. A Rádió egy DJ-ek között pedig természetesen DJ Metzger Viki zenél, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön. Az igazi mai slágerük az Éden, amit már is indítok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a friss infók szerint pedig két egymás követő esten is felép Azaria a Budapest Parkban. Már kihirdették, hiszen az első koncertre az őstes egy azonnal elfogyott, szóval egy új dátumot is gyorsan kipörgettek a Rádió 1.hu-n, erről is írunk. És közben itt egy nagy nyári kedvenc az infók mellé, Alex Kenji Bambolé. Már indítom is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És de jó ez a dal is David Guettától, aki ugye a foci VB hivatalos dalának a készítésében is részt vett, de közben azért volt ideje dolgozni Jennifer Lopezzel, a közös igazi mai slágerük a Save Me Tonight, ezt indítom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Előadásokra várják a kismamákat az anyateljes táplálás világnapján. 26-31 fok lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Hóca Magyar Dzsinától hallják. Augusztus 1-e a szoptatás, az anyateljes táplálás világnapja. Ebből az alkalomból a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szülészeti nőgyógyászati osztálya előadásokra várja a kismamákat. Július 31-én reggel 9 órától a kórház hotel épület első emeletén a szülészeti nőgyógyászati osztály ebédlőjében. Az előadások témái aranyóra, születés után, tévhitek a szoptatásról. Az előadások regisztráció kötelesek, így a kórház kéri, hogy az érdeklődő kismamák a 36-os körzet 411-444-es telefonszámon a 3602-es melléket használva jelentkezzenek be. Várnak minden érdeklődő várandós kismamát a szülészeti nőgyógyászati osztály munkatársai. Fontos a véradás, ebben a nyári időszakban kiemelt jelentőséggel bír, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű vérkészítmény a kórházakban és egészségügyi ellátóknál. Így az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is több helyszínen rendez véradást a héten. Július 22-én Egerben a civil közösségek házában 2-től 5-ig, míg július 25-én a Markazi Általános Iskolában lesz véradás reggel 9-től egészen délig. Vasrúddal törte be a szélvédőt. Három férfi egy korábbi nézeteltérés miatt személygépkocsival követni kezdte a sértett autóját Tarna-Zsadány belterületén még 2025. augusztusában. A jármű vezetője a sértett mögött haladva őt fény- és hangjelzésekkel próbálta megállítani. Ennek a menekülő férfi nem tett eleget, az autópályára kanyarodott, ahol rövid haladás után meghibásodott az autója, ezért a leállósávban megállt. A sértettet követő férfiak szintén megálltak a leállósávban. Az egyikük ököllel betörte a sértett autójának oldalsó üvegeit, majd egy 120 cm hosszúságú vasrúddal a jármű első szélvédőjét is. A gyöngyösi járási ügyészség az autó üvegét rúddal betörő vádlottakkal szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt emelt vádat. Ma az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadék gócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő várható, 26-31 fokos maximum hőmérséklettel, ami majd az esti órákat illeti 10 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 óra korábban állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 12 perccel, július 20-án, az Illések a névnaposok, sok boldogságot nekik. Nem sokára hozom Cookie és Draven közös igazi mai slágerét, a Love Again-t, előtte viszont a Swish Disco-val készültem, Rehab-beli Sam Feltel, ez a Sleep Tonight, szenzációs a dal, már indítom is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Campus, természetesen Rádió 1-el és Rádió 1 Stage-el, valamint az összes Rádió 1 DJ-vel, köztük pedig ott lesz és zenél DJ Metzger Viki is, a pontos line-up egyébként a radio1.hu-n július 22 és 26 között viszont Debrecenben leszünk, szóval DJ Metzger Viki, aki Nagy Bogi és Desúr leszek újra című dalát egy picit újra gondolta, felpörgette és remek lett.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma is van esély esőre, meg 26 fokra, aztán egyre hűvösebb. A hét közepén ilyen 22-23, de hétvégére, ha minden igaz, akkor megint 26-30 fok. Egy Sirán, Azizám, ma hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Best of a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kézvédelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van olyan, akinek egy fillére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni.
2: Tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon. Nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert máshogy, mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki magán...
1: mind a kettő.
2: Igen. De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni, kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keresjük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kéjes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apróbb dologról. Hát csak hogy megsporolják.
1: Legendás volt ebből ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még, a csávó.
2: Az öreg faszik.
1: Az öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt csofat
2: Volvo-val járt.
3: Imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy teljesen más kultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje van, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és az nagyon hosszú volt, az a Volvo-val járt, átvett az apjától a kérdőt.
1: Na jó, de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
3: De boldogság, tehát, azt mondom, neki nem az.
1: Tehát, igen, hogy... csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
3: vennék valami. Miért is ez Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
1: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért járt mindig.
3: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
1: Igen, hogy reggel
2: nagyon
1: csak
2: nagy szabadság.
1: 30 fekete pólón van, egyet kiveszek, este.
2: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban, jó fizetéssel, jól kereső feleséggel, azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, írd meg, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt? A gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit Eszter mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Tehát ezért ez full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
3: Ez egyik hallgató, hogyha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
1: És megvehetné
2: mindenit.
3: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel a kantinba, hanem inkább elmegy, megveszi magának kiflit a kolbásszal.
2: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
1: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
2: Na most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? 98. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
3: Az komoly.
2: Igen, ez komoly. Baszik, villogott a homlokomon a izé. Loser. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
3: De amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
2: Igen. Tehát, na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxer alsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
1: Az már igénytelenség.
2: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
3: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családodban, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
2: Igen, egy narratívát, igen.
3: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy... Nem? Nekünk minden jár? Nekünk minden,
2: semmi? Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a Túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
3: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki négyet itt hagyott, és már heten nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
2: Igen. 1600 forint per kilós áron vettem májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
3: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
2: forrósban. Azt még egész jól vettem, igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyem van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
1: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz 7 napból 7-szer.
2: Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés, gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek. Szóval a költekezésen is nagyon tudok feszülni, de például amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem, minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve, meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm 4-szer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyien ember van, gyerekek, egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csorok voltunk, ez mára már változott, már nem vagyok gyerek.
1: Igen.
2: A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
3: Hú, 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
2: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
1: Jó.
2: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség.
3: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
2: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Szükség. Akkor megvehetem magadnak.
3: A vágy nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
2: Igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen.
3: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsral. Katalin. Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsic. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
2: Döntened kell.
1: Döntsd el most. Vágy vagy szükség?
2: Igen. Hitvány szarok.
3: Ez óriási, ezt nem csinál meg a vágy vagy szükség?
2: Vágy vagy szükség. Ez itt a vágy vagy szükség. Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
3: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
2: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
1: Az igen.
2: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye jó kérdés, jó kérdés.
3: Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
2: Haj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az nagyon meleg. Az nagyon meleg.
3: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
2: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
1: Melyiket, a vágy vagy szükséget?
3: Nem, a vágy vagy szükséget, azt amúgy be fogjuk csinálni. De hogy a TLC-n van ez az extrém fukarság, vagy nem tudom mi az, és akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg így mindent újrahasznosítanak, és figyelj, azért vannak ennek ilyen patológia szintjei, tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így tehát megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteken, tehát a felfoghatat.
2: Az kemény, na de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
3: És egy nagyon
2: meg
3: durva...
2: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
3: És egy nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
2: Igen. Hát, igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös udit. És kettesével fogom megenni.
1: Ez az.
3: De várjál, egyre szádba teszel, egyre szádba raksz, mert hol rakod a másikat, ha kettesével veszed.
2: Igen, de ez, azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, mert legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy öreflexív folyamat. Tehát nem úgy spúr, hogy még se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemeri írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
3: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelnél ránk szólnak, hogy vagy sajta, vagy felvágotta együk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
1: Bizony.
2: Klasszik német ez, hozzáállás. Igen. Ahányan vagytok, annyi szelet hús, ha 4-en jöttök. 4-et
1: akkor
2: sütünk.
1: 4-et kész, nincs abszolút. Még egy.
2: Ott, igen, klasszik német. Igen. És aztán beül a 100 milliós LQS-be.
1: Ugye? De jó, abból van biztos.
2: Szeretem őket. Igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétvége legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A héten is folytatódik az egri útfelújítás, enyhül a hőség, 26-31 fok lesz. Jó reggelt kívánok, a híreket Hóca Magyar Dzsinától hallják. Az elmúlt 50 év legnagyobb útfelújítása zajlik jelenleg Egerben. A rekonstrukció célja, hogy a városban és térségben egy biztonságosabb, korszerűbb közlekedési infrastruktúra álljon a lakosság rendelkezésére. Valamennyi kivitelezésnek a Magyar Közút Nonprofit ZRT a megrendelője és koordinálója. Noszfaj és Egerszalók felé befejező szakaszához értek a munkálatok. A régi Cifrakapu úton és a Tetembár utca kereszteződésében ezen a héten feloldják a korlátozásokat. Egerszalók irányában is már csak pontszerű forgalomkorlátozásokra lehet számítani. Ami a 25-ös utat érinti, a kivitelező tájékoztatása szerint a 25-ös számú főút Egeren áthaladó szakaszán több munkafolyamatot átütemeztek határidők tartása miatt, így belekezdenek a tervezett harmadik ütemegyes szakaszaiba is, írja az eger.hu. Pont ott partit rendeznek Egerben. A felvételi ponthatárok kihirdetésének estéjén július 23-án este 6 és 10 óra között ismét várja az érdeklődőket a Pont ott parti az egri Eszterházi téren. A rendezvény szervezésében az egyetem mellett a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara is aktív szerepet vállal. Az esemény kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a továbbtanulás előtt álló fiatalok és családjaik személyesen is találkozzanak több Heves vármegyei vállalkozással. A kiállító cégek bemutatják a gyakornoki programjaikat, a duális képzési lehetőségeket, valamint a térségben elérhető karrier és együttműködési lehetőségeket. Erdei szemétszedési akción vehetnek részt. Az Egererdő ZRT Mátrafüredi Erdészeti Erdei Iskolája szemétszedési akciót szervez. Mátrafüred, Máriácska, a Rákóczi forrás és a Kozmári kilátó környékén. A program célja, hogy közösen tegyünk a Mátra tisztaságáért, és segítsünk megóvni azokat a kiránduló helyeket, amelyeket sokan szeretnek és látogatnak. Az akció július 20 és 24-e között tart. A résztvevőket naponta reggel 9 órakor várják Gyöngyösön a Mátra vasút állomásán. A szemétszedéshez szükséges gumikesztyűt és szemetes zsákot az erdei iskola Mátrafüred biztosítja. Ma az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadék gócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő várható, 26-31 fokos maximum hőmérséklettel, ami majd az esti órákat illeti 10 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, hát itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, hétfőn 6 óra után 17 perccel, kettecskén, Feri, jó reggelt, ciao.
1: Hát szevasztok!
0: Még nem sokat beszéltem ma reggel, úgyhogy keresem a hangomat.
1: Nem baj, majd most lesz rá lehetőséget, mert a lányok szabadságon vannak, elengedtek bennünket, azt mondták, hogy férfiak vagytok, meg tudjátok ti ezt ketten is csinálni, aztán holnaptól majd visszatérnek, meg különböző, hát okai vannak ennek, hogy távol maradtak. De nem erről kell nekünk beszélgetni.
0: Ó, annyi minden történt. Hát jó Isten.
1: Micsoda program. Micsoda történések hosszú-hosszú időn keresztül, amíg nem láttam.
0: Olyan sűrű volt most ez a hétvége, mintha én nem is tudom, talán egy hét. Vagy legalább 3-4 nap.
1: És mégis te hogy ágálsz állandóan a születésnapod ellen? Na nézd meg, mi lett belőle, micsoda jó dolgok történtek.
0: Úristen, figyelj, mi akkorát ünnepeltünk, hogy kiderült, hogy július 18-án halott pénz buli van a plázson.
1: És mivel régi halott pénzrajungó vagy,
0: és mivel
1: az
0: egyébként
1: összes dalukat ismered és nagyon szereted.
0: Egyébként még talán a fesztivál zenekarok közül rájuk tudok a legjobban dombolni, mert ott csak egy Well Hello, vagy mit tudom, Majeszon, akkor
1: engedni
0: magunkat. De az így megtud, se? És akkor elkezdtek gyúrni a barátaim, hogy miért nem szerveződik oda valami. És mondom, jó az apropó. Hát július 18, plázs, és hát csúnya. Csúnya
1: vége lett.
0: Megkérem mindenkit, aki fotózott és befotózott a VIP-be, és látta, hogy ott mi történik, az valahogy törölje ki a fotókat. Nagyon nagyot mentünk. Óriási buli volt, megérkeztünk 8-ra a plázsra, és
1: kész voltatok 8:45-re.
0: 8:45-re bekészítésekkel ott nagyon szépen megvettük, hogy köszi a plázsnak, mert nagyon jó fejek voltak, meg kaptunk mindenféle jót, meg tűzijátékot, meg teljesen túlzásba estek, de és aztán hát hajnalig, nem is tudom, hogy hánykor, hogyan, honnan, hova, értem, hazahánykoroktak ki minket a plázsról, de nagyon-nagyon nagyot mentünk, úgyhogy nagyon jó kis születésnapi.
1: Csodálod, hogy a plázs így szeret, hát házi DJ-je hát, vagy, basszus.
0: Csak mondom, hogy félház volt. Hallott pénz is, nem érdekes?
1: Ne hülyes, nem
0: áll. Hát fél 3-4. Hát figyelj, annyi buli van a nyáron.

0: van, és annyira sok helyre kell menni, hogy nincs, nem volt eltárs, de ez nem a... Szerintem ez igen a lokáció, tehát nem a Dávidék. Hát egy nagy bulikat csinálnak, ők meg szeretik őket.
1: Teljes telt, az összes fesztiválon főszínpad nagy időpontban vannak. Igen. Ezt nem is értem.
0: Nagyon kevesen sold out-osak a plázson egyébként. Nagyon kevesen.
1: Tehát, miért nem mentek a Balatonra népek?
0: Hát ez egy jó kérdés, igen. Én szerintem mondom, inkább a lokáció.
1: De ha ott nyaralok a Balatonon, érted, Siófok és vonzás körzete, és van egy halott pénz arra, azért csak átmegyek.
0: Igen, csak ott nyaralsz, hol alszol, hogy mész haza, hova mész, tudsz inni, nem tudsz inni egy fesztiválon, benn vagy... Bent laksz 3 napot, ott vagy, stb. Vagy a saját városodba, onnan hazasétálsz, de egy Siófok nekem és a barátaimnak szállást kellett bérelni, és az akkor már nem csak egy koncert, hanem akkor az már azért egy kirándulás, szállással, reggelivel, tehát hogy szerintem mondom, inkább ez lokáció. Nem sok buli sold out-os a plázson, de mi megtoltuk. Tehát, hogy...
1: Oda tettétek.
0: Oda, nagyon-nagyon-nagyon jó.
1: Jó, hány fő képviselte a Sebestyén tímet?
0: 25-en voltunk, amiből aztán nyilván több lett, mert még mindenki hozza a kicsit a slepjét, meg még ezt bekéri, meg még azt bekéri, de aki ilyen barát, családtag, stb. Az ilyen 25-ös.
1: Azzal már lehet csapatni, lehet jobbatni.
0: Ott, igen, nagy dumálás, nagy röhögés, közben egy kis éneklés, táncra. Ez a jó, kifejezetten jó.
1: És ott zártatok a plázson, nem volt semmi, de még menjünk.
0: De még volt egy házi buli után, ahova átmentünk, illetve hát nyilván ahol az egyik szálláson a srácok béreltek egy szállást, oda még átvalultunk, és akkor
1: hogy
0: ott volt.
1: Hogy örültek a környékbeliek?
0: Ott voltunk még sokáig, úgyhogy hát ez volt az egyik történés.
1: Szóval akkor jó lett az
0: jó
1: utolsó
0: volt.
1: 40-es.
0: Jó lett, na, igen. Jó. Én elkezdtem szeretni így megünnepelni ezt.
1: Hoppá! Ez már még pénteken úgy búcsúztuk, hogy te nem nagyon szereted azt, hogy téged ünnepelnek.
0: Igen, én annyit kértem mindenkitől, hogy srácok, nem kell ajándék, senkinek görcsön erre rá, nem mondjátok el százszor, hogy boldog színnapozol. Egy nagy kocintás is utána, ez egy sima buli. Csak örülünk, röhögünk, nem kell itt izé túlzás vinni. És ezt így tök jól meg is tartotta mindenki, volt már előtte egy találkozó a szűkebb baráti körrel, egy ilyen vacsoraféleség, ott kocintottunk egy nagyot, mindenki egyszer elmondom, köszönöm, drágák vagytok, nem sokára ötszer nagy hátba veregetések, ölelgetések, és utána már csak az, hogy akkor itt...
1: De mi... komolyan vették ezt, ne hozzatok ajándékot.
0: Egy-egy üvegpiát így a kezembe nyomtak, egy-egy bumbu innen beesett, egy rúm, egy innen boldog színapot, de úgy mondtam, hogy senki ne feszüljön, nem kell ünnepelni, csak egyszer kocintunk, örülök, ott vagytok, és nyomjuk, és ez lett, tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon...
1: Jó kis házi buli hangulat.
0: Görcsmentes, házi buli hangulat, igen, úgyhogy jó volt. Na, de hát aztán mi történt tegnap?
1: Hát
0: az mi
1: ezt
0: volt?
1: Ezt a szár meccset.
0: Hát ez mi volt?
1: Vagy mondjátok meg, hallgatók, tehát aki ért hozzám, mondja meg, mert én a második félidő 3/4-ig szenvedtem, és én megmondom nektek férfiasan, bár nem volt kicsi a tét, hát de azt mondtam, hogy gyere rám meglepetés, én lefekszem aludni, majd reggel megtudom, engem ez már nem érdekel, mert ez, hogy ez gyakorlatban egy ilyen tolongás, egy verekedés volt az egész.
0: Nem játszottak szimpatikusan az argentinok. Ahogy viselkedtek utána, az se volt szimpatikus. Felrúgtak ott mindenkit, verekedtek a lefújás után, full szabálytalanok voltak. Fú, nem volt egy jó meccs. Nem volt egy jó meccs. Én már végén azt mondtam, hogy nem bánom, nyerjenek a spanyolok.
1: És így is történt.
0: És aztán így is történt, hát ugye tudtuk, mi volt a tét, úgyhogy azért ennek itt komoly tétje. Nem voltak szimpik. Fáradtak voltak, nyűgösek voltak, verekedtek, felrúgtak mindenkit, kiállították magukat. Nem szerettem én ezt az argentin válogatottat most.
1: Ezért kell így fogadni.
0: A sztori miatt drukkoltam volna, hogy milyen szép, és a Messi, és lehet, hogy utolsó, és dupláznak, és milyen kevesen dupláznak, és a Messi, ú, de jó. És hogy valahol a felén én elvesztettem az ajánlom. A 8. spanyolt fölrúgták, mondtam, hogy nem, srácok, miért kell.
1: Focizunk inkább.
0: Focizod, igen. Értem, hogy nem volt belépő, meg nem volt durva. Nem voltak szimpik. És a lefújás után meg neki kellene még verekedni, hát ez aztán meg...
1: Ez a P-betűs csávó, ez közben is csinálta. Aha. Majd mindjárt megírják a hallgatók.
0: Fos cirkusz,
1: de tényleg fos volt az egész, komolyan. Így láthatod, hogy a spanyolok akarják, nagyon mennek,
0: igen.
1: Csomó támadás volt.
0: Jobban is játszottak. Igazából megérdemelt volt, többet volt náluk a labda, többet támadt. Fél Messit nem láttad a pályán konkrétan, hogy fáradt volt, hogy hatástalanították, hát én ezt nem értek hozzá. Na de és mi volt az a halftime show? Mi történik?
1: Volt végre valami izgalom benne, érted? Volt, amit lehetett szeretni.
0: Fogtak egy turmix gépet, azt rárakták egy playbackre, és bedobták az összes kiöregedett, kivéhett ilyen nem tudom, kövér elhízott focistát, szétbotoxolt popsztárokat, Justin Biebert egy kamugitárral full playbackre. Mi volt az? Egy ilyen csapatot, kik ezek
1: hát
0: a...
1: Hát azért ott volt egy Madonna, hello.
0: Hát a Madonna...
1: Egy friss Madonna.
0: Úristen, hogy néz ki. Egy nem tudom, hova nézek Ronaldóval, meg egy mit keresek én itt Ronaldinhoval. Pocakosan ott... elhízve egy ilyen melegítőben. Úristen.
1: Na várjál, kezdjük az elején. Ugye ott volt Robbie Williams.
0: Az
1: Robbie
0: nekem tetszett.
1: Kezdték, az jó volt. Meg a Nicole Scherzinger volt a másik.
0: Igen, ott ő énekeltek valami dalocskát. Igen.
1: Én azt hittem, hogy ezzel meg is vagyunk a sztárparádéval, és aztán ugye a Hajdú B kezdte mondani, hogy hát több televízió csatorna is Amerikában azt mondta, hogy egy nagyszerű halftime show lesz, és állítólag fociznak valakik.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez is mutatja azt Amerikának a hozzáállását ugye a focihoz, hogy ő nekik ez egy ugyanolyan buli, mint amit tudom én milyen mérkőzésen a félidei show, és itt is ez a fontos. Nekik az, hogy egyébként van egy világbajnoki döntő, az a picit háttérbe is szorul.
0: Igen, abszolút.
1: Ez hát, is történt.
0: És megcsinálták a Super Bowl mintájára ugye ezt a halftime showt. Hát a Madonna az konkrétan reped az arcán a bőr, úgy a full playback, a fele leforgatott klip nyilván, tehát tudjuk, hogy nem akkor érkezett oda a stúdióban. Itt írja valaki, a Bieber élő volt. Igazából mindegy is. És közben egy Muppet Show, zenekar Muppet Show, azok ott dobolnak, tehát ilyen mindent bedobtak.
1: De nem robban nagyot.
0: Nézhetővé tegyék. A Tomnak a beszéde az elején az jó volt. Szerintem az egy szép beszéd volt, hogy ezt ő klasszul elmondta, de hát az... De értem, hogy az amerikaiakat ez jobban érinti, mert nekik nem sportjuk a foci. Nekik nem sportjuk.
1: De akkor még kell odavinni?
0: Rögbi, amerikai futball, baseball, kosárlabda, ők ezt annyira nem élik, nem népszerű
1: az
0: annyira.
1: Az is egy vicces, gyerekek, ha belegondoltok, hogy van egy foci, amit mitén 100-valahány év óta ugyanúgy játszanak, és akkor ahhoz, hogy ez Amerikában legyen, ehhez azt mondja mindenki, hogy ivószünet.
0: Hát igen.
1: Hát de jó, hát 22 fok van a stadionban, mert hűtik, érted? És akkor azt mondják, hogy hát ivószünet, hát mekkora ötlet, hogy bármit meg lehet, tehát ahhoz, hogy Amerikába kerüljön ez a sport, ahhoz azért bármit meg lehet csinálni? Ezek szerint igen.
0: Hát a Trump oda tud szólni a nem tudom a FIFA-nak, hogy hozzátok vissza a játékost, akit eltítottatok, mert nem úgy volt, és eltítják, bármit meg lehet csinálni. Hát nem is tudom. Szóval, hogy volt egy kis halftime show, és volt némi közte valami kis labdarúgás, de nagyon szenvedtem, hogy legyen vége már.
1: Na és hogy éljük meg a...
0: Ezt fájóan.
1: Én megmondom őszintén, hogy ma reggel, amikor megnéztem az eredményt, én picit arra gondoltam, hogy te ennek örülsz.
0: Nem, most azért nem annyira.
1: Hogy te ennek örülsz, hogy Kívánság műsorban szerepelhetsz. Annyi éve volt valószínűleg ez az álmod, hogy itt ülj 4 órát, miközben mi Eszterrel majd elmegyünk edzeni, vagy Julival elmegyünk egy cukrászdába. Kicsit én azt tervezem, hogy olyan egy körül majd visszanézünk.
0: Visszanézel?
1: Jó, igen, hogy nézel ki.
0: Jó. Ugye a fogadástétje az volt, hogy akinek a csapata veszít, az itt kell, hogy maradjon 10 után. És 2-től vagy számokat konferál, vagy egy rendhagyó Kívánság műsor, ha a program megengedi, de hát reméljük, hogy megengedik, mert jó arcok lesznek, úgyhogy...
1: Nem! Ne engedjék meg!
0: Ne engedjék a Kívánság műsort?
1: A Kívánság
0: azt
1: műsort
0: mondom,
1: engedjék meg!
0: Azt mondom, mert ugye elvileg nem Kívánság műsor van 10-től 2-ig, csak azt mondom, hogy ha jó fejek is megengedik, akkor ugye Kívánság műsor.
1: Nincs zenebetevés, haver! Nem Nincs. Az van, hogy beugrálnak a DJ otú muzsikák.
0: Nem.
1: Az kell adnod, mint a Györke Atisnak.
0: Igen, csak a Györke Atisnál ugye nem Kívánság műsor van, de megcsinálom, ha megengedik, akkor én megcsinálom a Kívánság műsor. Ugye izénél lehet kérni a Gerinél, az Ati csak konferál, és szegényként 5 percet beszél a 4 óra alatt. És akkor erre mondtuk, hogy egy ilyen rendhagyó Kívánság műsor. Ha ők belemennek, akkor abszolút. Tehát, hogy akkor betelefonálsz, azt kérheted a 6. Gurugyos, meg Dua Lipa projektet, meg nem tudom mit. És akkor én meg felkonferálom, és,
1: Júj, de szép
0: és leadjuk. Úgy,
1: meddig kell csinálni? Szeptember 10-ig.
0: Szeptember 10-ig, igen. Itt most szabadságok lesznek, meg oti koncert, meg forgatás. De szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
1: Nagyon várom.
0: Kérhettek ti is majd egy dal.
1: Jó, de betelefonálok. Nem tudom.
0: Mindenképpen be kell telefonálni, persze. Úgyhogy szépet húztam tegnap, és át kell utalnom 2 kilót egy alapítványnak.
1: Így van, akit választhatsz te.
0: Akit én választok.
1: Én nagy lelkű vagyok, te választhatsz, jó?
0: Ja, Úgyhogy ez egy jó kör volt ez a hétvége.
1: Megérte a hülyének is.
0: Megérte a hülyének is. Csináltam egy szülinapi bulit, rendeztem a számlát, átutalok 2 kilókét alapítványnak, szép.
1: És bejutsz egy 4 órára melózni.
0: Szép.
1: Így kell ünnepelni, nem úr, aki nem pazar. Gyerekek, ennyi.
0: Eltapsoltam.
1: Bármelyikünk megcsinálta volna. Azon gondolkodtam, hogy a zsenialitásomat én magam mivel tudom megünnepelni, mert ugye 2 nagy tétű fogadásom is van, amit megnyertem, egyik az Eszterrel, ugye? A másik meg most veled. Tehát lehet, hogy én foci orákulum vagyok, csak eddig nem tudtam róla.
0: Hogy így vágod.
1: Hát, hogy mind a kettőnél jó lóra tettem, és ráadásul úgy, hogy ti választottatok. Tehát nálunk is, a mi fogadásunkban is te választottad Argentínát, és amikor Eszterrel fogadtam, akkor is ő választotta a franciákat.
0: Igen, és hoztad is.
1: És gyönyörűen.
0: És hoztad is, igen.
1: Ennyi.
0: Na mindegy, jó van gyerekek, hát ez volt. Trump a díjátadó, erről majd még beszélünk, hát az is zseniális volt, hogy nyakába rakta az érmet, elfelejtette a nyakába rakni, a szóltak neki rakja oda, megint nem ment le a fotóról, a közös fotóról, megint ott állt, hát ez mindig elsüti, egészen elképesztő.
1: Ezt ő miatta rendezték, na, tehát ő szerintem úgy ment föl, hogy neki végre itt a nagy belépője, ez az egész herceurca, ami itt hetekig zajlott az Egyesült Államokban, ez semmi más nem szolgál, mint hogy ő rajta lehessen végre egy fotón.
0: Az szenzációs. És megint volt valahol, mert megnézzük a videót, ha megpróbálják lehívni, hogy jöjjön már le, hadd ünnepén a csapat, de nem. Ő nem megy le.
1: Igen.
0: És megvárta, amíg fölemelik a kupát, úgyhogy izgi volt. Ja, hát ezek történtek, gyerekek, úgyhogy nektek jó hétvége volt? Jó volt, rendben volt, sűrű volt?
1: Majd elmesélem a hírek után.
0: Ja, hát te Teddy Sims.
1: Teddy Sims, láttam a sztorikat. Csehszlovákiában voltam, mert nekünk még mindig az. Egyébként rohadt messze van. Csehország északi részén fönn van ez az Ostrava nevű város, ami hát gyakorlatilag a harmadik legnagyobb cseh város, és amikor ugye mi voltunk Český Krumlovba, meg már mindannyian voltunk Prágában, akkor itt tudod elképzelni, hogy micsoda szépségek lesznek majd. Ha láttál még Rusnya helyet a világban.
0: Az volt?
1: De ha láttál még, figyelj, elmondhatatlan, és ugye az egész városon rajta volt ez, hogy ez a csehszlovák, és akkor még tényleg csehszlovák volt ez a rész, nek az acélipara volt.
0: Kádárkockákkal, panelházakkal.
1: Úgy van. Aha. Van egy nagyon kis belváros, ahol próbáltak valami szépet csinálni, az se sikerült igazán, viszont a fesztivál helyszín, az képzeld el, hogy van egy több 10 hektárnyi terület, ahol az acélgyár volt. De már minden tiszta rozsda, minden omladozik, egy olyan szürreális képet látsz magad előtt, de megtartottak minden, nem bontották le, 100 méteres kémények, 50 méteres épületek, már nő ki belőle a fa, meg a gaz, és ezen a területen van maga a 4 napos fesztivál.
0: Mondjuk ez menő.
1: Rohadt jól néz ki.
0: Az menő.
1: Egyébként be lehet menni évközben is, ilyen kiállító terek vannak, tehát jól hasznosítják, bemész, és azt látod, hogy ilyen 5 méteres csövek kilométereken keresztül, de már rozsdás minden.
0: És beengedik oda az embereket? Nem omlik,
1: ami omlik, az körbe kerítik. Hát, hogy van egy kis védelmi
0: de
1: vonal.
0: Milyen haladó az is, hogy még ezt is kihasználják, tök jó gondolkodás.
1: Igen, és az egész fesztivál ezen a területen van, és gyönyörűen néz ki a maga, hát ilyen avicságában, meg rohadásában is, hogy a régi, ott van a régi, a pusztulat, és van benne egy új, egy fesztivál, ahova meg az egész
0: beköltözik
1: város,
0: az élet.
1: Város kijár.
0: Ja. Ott énekel Teddy Swims. Rövid gatyába nézte.
1: A szokás szerint rövid gatyába, újabb tetoválásokkal a fején. Figyelj, ez a csávó, ő tudod, úgy indult, hogy X-faktoros volt odakint, azt hiszem nem is tudom, miben indult el a hapsi, és csak feldolgozásokat kezdett el énekelni, mert hát ott ugye azt kell, tehát nem saját dallal mész, és onnan építette föl magát odáig, hogy most tényleg 60-100 ezer ember kíváncsi rá egy-egy koncertjére, és figyelj, sírta a csávó, hogy kijött és megtapsolták. De most mennyire mű vagy, mennyire nem.
0: Aha.
1: De annyira elhiszed ennek a nagy mackónak, hogy kijön, és ott van üvöltve, mit tenni, 60 ezer ember, hogy ott áll percegig, és akkor itt
0: a
1: könnyeit. Hát az aztán olyat énekel, hogy besírsz.
0: Az nagy flash. Igen, láttam a sztorikat, jó egyébként, tényleg.
1: Jó, nagyon jó a fesztivál is. Nem azt mondom, hogy menjetek Ostravára, mert szép, de magától. Ha fesztivál van, akkor esetleg.
0: Jó van, meghallgatjuk akkor. Hát Teddy Simset egyébként be is tehetünk. Tehát
1: szokott lenni,
0: meghallgathatjuk. Gyutika, integet jövünk mindjárt 3:30, jó? Mi van, nincs reklám, kérdezi Dávid. Nyár van, egy kicsit egyébként tényleg kevesebb, de van, úgyhogy pici hírek, pici zene, aztán itt vagyunk már is.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Előadásokra várják a kismamákat az anyateljes táplálás világnapján. 26-31 fok lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Hóca Magyar Dzsinától hallják. Augusztus 1-e a szoptatás, az anyateljes táplálás világnapja. Ebből az alkalomból a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szülészeti nőgyógyászati osztálya előadásokra várja a kismamákat. Július 31-én reggel 9 órától a kórház hotel épület első emeletén a szülészeti nőgyógyászati osztály ebédlőjében. Az előadások témái: aranyóra a születés után, tévhitek a szoptatásról. Az előadások regisztráció kötelesek, így a kórház kéri, hogy az érdeklődő kismamák a 36-os körzet 411-444-es telefonszámon a 3602-es melléket használva jelentkezzenek be. Várnak minden érdeklődő várandós kismamát a szülészeti nőgyógyászati osztály munkatársai. Fontos a véradás, ebben a nyári időszakban kiemelt jelentőséggel bír, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű vérkészítmény a kórházakban és egészségügyi ellátóknál. Így az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is több helyszínen rendez véradást a héten. Július 22-én Egerben a civil közösségek házában 2-től 5-ig, míg július 25-én a Markazi Általános Iskolában lesz véradás reggel 9-től egészen délig. Vasrúddal törte be a szélvédőt. Három férfi egy korábbi nézeteltérés miatt személygépkocsival követni kezdte a sértett autóját Tarna-Zsadány belterületén még 2025. augusztusában. A jármű vezetője a sértett mögött haladva őt fény- és hangjelzésekkel próbálta megállítani. Ennek a menekülő férfi nem tett eleget, az autópályára kanyarodott, ahol rövid haladás után meghibásodott az autója, ezért a leállósávban megállt. A sértettet követő férfiak szintén megálltak a leállósávban. Az egyikük ököllel betörte a sértett autójának oldalsó üvegeit, majd egy 120 cm hosszúságú vasrúddal a jármű első szélvédőjét is. A gyöngyösi járási ügyészség az autó üvegét rúddal betörő vádlottakkal szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt emelt vádat. Ma az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadék gócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő várható, 26-31 fokos maximum hőmérséklettel, ami majd az esti órákat illeti 10 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 1 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ma csak kettecskén vagyunk, a lányokban nincsenek. Tudja valaki, mi van az M0-ás déli részén? Áll, mint a csöveg. Baleset a belsőben a Duna híd előtt az M1 felé vezető oldalon. Aha, ez van.
2: Jó, kezdődik a hétfő. Egyébként nagy volt a forgalom, gyerekek, az M7-esen is egy csomó.
1: Én is éreztem, vissza. Igen.
2: Ja, úgyhogy lehet, hogy lejárt a nyaralás, vagy kis hétvége volt, és
1: igen.
2: magukat hétfő reggelre a népek.
1: Én is éreztem, hogy jöttem már hétfőn Balcsiról, de hogy valahogy nem úgy tűnt, mint most. Úgyhogy sokan, sok autó van, sokan vannak, igen. De mi, vége a Szabiknak? Vagy hát még azért nyár közepe van, még itt az augusztus.
2: Nem, szerintem ez a hétvége, tudod, pénteken elmész, ja, vagy
1: csak a hétfőn
2: csütörtökön
1: indulsz.
2: Elmész, és akkor nem vasárnap este jössz, vagy délután jössz, hanem hétfőn. Szeretnék protestálni egy kicsit mellettetek. Hogy gyerekek, hogy drága jó újságíró kollégák, bár ugye mi nem vagyunk azok, ezt már többször megkaptuk.
1: Igen, nem annyira.
2: Tehát akkor úgy mondom, hogy drága jó újságírók, higgyétek el, hogy a Velencei tónak is, meg a Balatonnak is van elég baja. Nem kell rugdosni. Most elindult ugyanaz, ami nálunk már ugye megy egy hónapja. Most elindult a Balatonnal is. Tegnap láttam a Keszthelyi öbörről mindenki képeket posztol, és hogy mind meghaltok, a már ebbe víz sincs, te oda ne menjél, mert te is bele fogsz száradni, érted, az iszabba térdig, és majd mint a télen a jégbe fogyott hattyúk, ott fogsz megdögleni. Nem. Valóban vannak kritikus helyek, de lehet fürdeni. A Balatonba is lehet fürdeni, plusz tehát, hogy ne tegyünk már tönkre turisztikai desztinációkat, ne öljünk már meg embereket azért, mert izék vagyunk lájkvadászok és kattintásvadászok. Tehát ettől még élhető, lehet egy csomó minden mást is csinálni, biciklizni, borozni, kirándulni, és a kisvíz meg jó azoknak, akik nem tudnak úszni.
1: Igen.
2: Tehát komolyan most láttam.
1: Vannak bizonyos részei a Balatonnak. Igen. Ott Keszthelynél, meg ott a kanyarba, ahol kicsit így már a déli partot az úgy ki szárad, de egyébként meg lejjebb jössz, van benne víz.
2: Tehát így nyilván van, az kevés. Északi parton meg...
1: Az északi parton meg szinte meg se érzed egy-két helyen, mert hogy ott meg elindulsz befelé, és 15 méter múlva a nyakadig ér. Tehát, hogy nem, az a déli partról fog majd eltűnni szép lassan. De tényleg van, szóval, hogy jó, azt láttam, lefotózták, és akkor itt köré.
2: Most megy mindenki.
1: Mellé raktak, igen. Igen. Hello, kívánság műsor, szeretnék én egy diumvizsum számot. Egy diumvizsum számot, igen. Hát ez... Mondani fogjuk majd, hogy melyik nap lesz, jó? Tehát nem váratlan, ez csak itt maradok, szólni fogunk előre. És akkor...
2: Lesz annak
1: fogadás,
2: még
1: fogadás.
2: Is, haver.
1: Ahogy azt még a szélsz is eladja.
2: Már kapcsi így dörzseli a kezét. Hey, DJ Oti van, kívánságműsor.
1: Extra kívánságműsor, úgyhogy el lesz. És szólni
2: amit,
1: fogunk.
2: Amit ugye sokan megírtak, hogy azért arra készüljél, hogy első védvonalunk, a pajzs maga nem marad itt. Tehát
1: szüretlenül. Ilyen. Szüretlenül lesz majd. Ati berántom magam mellé, hogy közben itt kezelje a kezelnivalókat. Laci dobálja be a hívókat, úgyhogy jó lesz ez. A Laci felajánlott, ő szívesen marad. Neki ez egy akkora élmény, azt mondta, hogy ő itt marad.
2: Halló, kívánságműsor.
1: Igen, tessék, kívánságműsor.
2: Szerkesztő.
1: Ez lesz, gyerekek. Na jó van, eltűnt közben, mi van? Az előbb még megvolt.
2: Meggondolta magát?
1: Hát. Azt mondta, nem akar játszani, mert láttam, mert hallottam, hogy beszélsz vele.
3: Hogyne. Beszéltem vele, Bencének hívják.
1: Igen. Ha már egyébként még foci bronz meccs, 10 gól, az mi? Hát az legalább futball volt, érted? Én nem láttam, mert nem voltam otthon, csak az összefoglalót. Azért az 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, így lehozni azért az milyen? Gólzáporos bronz meccs volt, az nagy élmény volt. Most ez mennyire, mi volt benne, vagy hogy azért 10 gól ritkán van a fociban, hát, tehát nem az a sportágot.
2: Tudod, mi van? Valószínűleg az van, ugye, hogy az aranyért való játékban ott sokkal nagyobb, tehát hogy nagyobb a tér.
1: Igen, beállsz védekezni.
2: Igen, sokkal jobban védekezel. Itt meg mind a két csapat úgy volt vele, hogy na harmadik vagy negyedik, akkor úgy sem fog rá emlékezni. Tehát toljuk, menjünk, csináljuk.
1: Igen, ez lehetett lazább védekezés, több támadás, igen, és 10 gól. Noel mutatta az összefoglalót, nem akartam. Nem akartam elhinni, hogy úristen, az milyen. Milyen gólzáporos azért, az kemény. Kemény volt, ja, jó meccs volt. Na, megvan közben, előkerült? Nem került elő, akkor hívunk valaki mást, mert hogy Bence itt lett volna, de Bencével ebből a 3 percben történt. Történt valami, úgyhogy Bence eltűnt. Mindjárt megnézzük. Igen, amikor megnyertek a spanyolok, ez volt az első gondolatunk, juhú, Balázs fogja tartani a kívánságosat. Szemetek.
2: Érted, az egész világ szurkolt valakinek, valamelyik csapatnak a VB-n.
1: Igen, a mi kis közösségünk.
2: Kivéve egy országot, ez Magyarország, ahol tulajdonképpen amiatt szurkoltak a spanyol győzelemnek, hogy te itt szívjál.
1: Itt üljek, itt üljek a kívánság műsorban, igen. Tegnap esett többször eszembe jutott, hogy... Közel voltam ahhoz, hogy jönnöm kell, szikor berúgták, akkor igen. Akkor éreztem, hogy jönnöm kell, igen. Én azt hittem, kosárlabdát nézek, írja valaki. Na itt van ez a halftime show, hát ezt figyelj, ezt nézd meg. Tehát ez...
2: Na, hát én viborul énekel.
1: Ide mindent be akartak rakni. Mindent be akartak rakni. A Madonna, meg a Ronaldo, meg a Ronaldinho, azok hogy néztek ki, mint valami panoptikum. Jó, panoptikumból ott kiszedték volna őket, nem?
2: Gyerekek, hát, 67 éves a Madonna. 67. Hát ja, ahhoz képest...
1: Ugyanannyi kiló botox volt az arcán. Vagy én már nem tudom, mivel, mi van neki befűzve.
2: Jó, de a combjai? Na?
1: Nincsenek ráncai, de ilyen ki van vasalva az egész arca. Nagyon, nagyon durván nézett ki. Nagyon kemény volt. Na jól van, Dóri. Szia, Dóri, jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt.
1: Na, mi helyzet?
4: Hát épp a reggeli tornámban voltam, de megállítottam.
2: Úristen, még te minden reggel fölkelsz, és akkor csinálod a kis gyakorlataidat?
4: Nem, csak amikor műszakban vagyok, most dolgozok.
1: Ja, és azt hívod reggeli tornára.
2: Jó, nyugodj meg, tudom, beugrós vagy, ugye nem
1: beugrós vagy, na de jelentkezett játékra.
2: Ez igaz.
1: Jelentkezett, hát tudta, hogy lehet, hogy fölhívjuk. Dori, fújjál, igen, mondjan?
4: Nem, hallgatok benneteket, csak amíg a torna megy, addig nem, de utána ismét.
1: Aha.
4: Úgyhogy itt vagyok.
2: Velmi, milyen torna négy, te műfekvő támaszozol?
4: Igen.
2: Jó, akkor fújt ki magad, hét után hát visszajövünk.
1: Hozzáképzelek valami arcot.
4: Nem, marad. Jó, most.
1: Jó, kivel játszanál?
4: A Ferivel.
1: Ferivel játszanál
2: Lihegünk
1: egyet.
2: Lihegünk együtt.
1: Én mondom, én egy arcot jó mellé tudok tenni, azzal nekem én meg vagyok, tehát hogy ez nincs baj. Na figyelj, akkor indulunk, jó árokat, hogy tessék.
2: Minden reggel csinálod ezt, Dóri?
4: Minden reggel nincs időm. Csak ha dolgozok. Te szoktál tornázni?
2: Persze. Várjál már, a munkahelyeden lehet tornázni?
4: Bemész? A munkahelyemen lehet tornázni.
2: Leteríted a kis laticelt és csinálod.
4: Leterítem és csinálom.
2: Mi a munkád?
4: Amíg nem hív.
2: Meg is vagyunk, amíg nem hív.
1: Oh, nem is hallottam. Nem is hallottam.
4: Oh, Balázs nem hallottam.
1: Nem, képzeld, nekem fel se tűnt. Elkalandoztam egy kicsit, Dóri. Elkalandoztam.
4: Pedig olyan biztos taktikám volt, hogy csak a kérdéssel válaszolok.
1: Aha, az volt a fura ritmus ennek a beszélgetés. Nem tűnt föl, hogy mit csinál, csak éreztem, hogy úgy valahogy egy kicsit olyan más a történet. Jó, figyelj ide, hát nincs meg az ajándékcsomag, és most úgy látom, hogy plusz ajándékunk sincs.
2: De nem szexelsz valami kollégával ilyenkor reggel?
4: Nem.
1: Az menő lett volna, bemondod.
2: Igen, hogy de igen, ez
1: óriási.
2: A sport.
1: Óriási szexben vagy valakivel. Igen. Jól van, figyelj ide.
4: Az tényleg menőbb lenne.
1: Igen. Akkor megvagyunk. Köszi a játékot, Dori.
4: Köszönjük szépen.
2: Ciao. Visszaengedünk tornászni, puszi.
1: Hello. Na, ez mi volt? Tornázott? Vagy csinál, vagy dolgozott? De azt mondta, hogy a munkahelyén van.
2: Nem, azt mondta, hogy tornázik minden nap, amikor munkahelyen van. Valószínűleg mit én 8-kor kezd, vagy 7-kor, és akkor 6-tól bemegy korábban, és ott letornászik egy órát. Tök jó.
1: Kérdezi Barnabás, régen hallottatok már nőt így lihegni,
2: igen,
1: mi? Igen. Szia Balázs, Lami Jamal vagyok, és szeretném kérni a bukott diákot a Zámbó Jimmy-től. Kap be, rohadék. Majd akkor gyere, ha zajlik a kívánság műsor.
2: Még a másik kedvenc dalom ebben a tárgykörben a gyere sírja a vállamon.
1: Igen, azt is. Azt is kérték. Tornázik a főnökkel, írják.
2: Rosszak vagytok.
1: Egyébként lehet, igen.
2: Minden tiszteletem azoké az embereké, akik reggel el tudnak menni így meló előtt. Tudod, ezt beszéltük, hogy neked is van futó embered. Nálam
1: igen,
2: is
1: igen, igen,
2: csávó,
1: én látjuk.
2: 5 óra, 5-kor vagy 10-kor elindulok, és biztos, hogy ott rója a köröket, érted, a Velencén. Szóval, hogy embertelen ez is, hogy reggel te ezért fölkezd egy órával korábban menő.
1: Azt nem tudnám, a reggeli edzés az nagyon jó, ilyen 9-10 körül elmész egyet edzeni. Tehát az oké. Okay. De ez a reggel 5-ös kelésed, még 4-kor fölkezd csak azért, hogy fussál, és már hideg van, és...
2: Sötét.
1: sötét van, azért az nagyon, nagyon, nagyon nem oké. Jól van, félreértetetek, azokon a napokon tornázik csak, amikor dolgozni megy. Aha, lehet, ez is egy értelmezés ennek a beszélgetésnek. Sokfajta értelmezése van, nem tudom. Igen.
2: De nem, azt mondta, hogy bent tornázik.
1: Bent a munkahelyen. Én azt hittem, hogy arra gondol, hogy mit tudom, nővér, és föl kell futni az emeletre, érted? Tehát, hogy a munkáját hívja tornának, igen. Bali, szeretném kérni a Charlie a majom című főcímdalát. Köszi, Peti. Charlie a majom, te jó Isten, tényleg volt ilyen. A jó öreg Charlie a majom. Gyerekek, gyerekek, tegnapi vihar túlélte mindenki? Olyan szintű vihar tombolt és csapott le a Balatonra, hogy az valami egészen elképesztő. Százas széllel. Nálunk is csak szél, eső nem volt, de valami iszonyatosan durva. Iszonyatosan durva. Van is erről egy sztori, majd elmesélem. Csak nem kezdek most már bele, de elmesélem. Mit okoz a vihar, vagy hogy mibe lehet bele? Belecsúszni, vitorlás. Vitorlás hajófronton. Mik történtek ott előttünk? Majd
2: nem néznek ilyen időjárás appot?
1: Ez egy jó kérdés, nagyon gyorsan jött. Tehát ez most ilyen, fölnyomták a viharjelzőt, és 20 perc van százas szél volt a Balatonon. Tehát azért az így kemény. Nem is tudom, hogy ki érsz-e. Egyszerűen tol a víz oldalra.
2: Hol van hozzá az eső? Mi történt?
1: Ez egy jó kérdés. Volt nálunk egy kicsi a másik oldalon, de kevés.
2: Nálunk is megjött a szél, már dörzsölte mindenki a kezét, hogy végre egy kis csapadék.
1: Végre esik valami.
2: Csepp, semmi. Aha.
1: Na jól van. Oké, gyerekek, jövünk akkor mindjárt, jó? 5 perc a pontosan 7 óra. Ha nullás kezdődne, vagy megoldódna, akkor szóljatok. És mi is mondjuk, hogy mi a helyzet. Jó, tényleg Balázs elvesztette a fogadást, van Isten. Ezeket mind bannold, jó? Ezeket bannold.
2: Jó, tényleg nem kérettek dalt.
1: Ezeket az SMS írókat mind bannold.
2: Fordítsd meg, csak azért örülnek neki, mert nem én csinálom, érted? Engem már hallottak eleget kívánság műsorban 20 évvel ezelőtt. Én most megmutathatod, hogy te hogy csinálod.
1: Egyébként igen. Egyébként tényleg. De neked azért ez egy ideig ment.
2: Hú, te úristen. És tudod, ott is ugyanaz volt, hogy hát így nagyon dalt nem lehetett kérni, és ezt akkor indította el a Danubius, hogy megszerkesztette előre a zenei órát.
1: Igen, és akkor listáról mondhattál valamit, igen.
2: Igen, és emlékszem, hogy figyelj, vért izzadtál, mire rábeszélted, hogy de én Kozsót akarok, értem, de nem lesz Kozsó ebben az órában. Jó, következő órában jó, nem jó, most kell, mert a Sanyika most hallgatja, jó? Akkor mondom, nincs Kozsó, Betty Love van. Azt én nem szeretem. Akkor nincs kívánságműsor.
1: Igen, ugye volt egy 100-as, 200-as, 50-es lista,
2: azaz.
1: El volt játszva a kívánságműsornak. A világ legnagyobb átverés az akkor is kereskedelmi rádió kívánságműsora. Szeretném kérni a Győzike, nem, azt nem tudod kérni. Igen. Akkor mitek van? Van egy Safri duónk, egy Szóparti, meg egy Betty Love. Jó, akkor legyen a Safri duó az, és akkor hallottad, hogy fogalmam, és egy Safri duót szeretnék a Lajoskának kérni, de hallottad, hogy ott lett elmondva neki először, hogy Safri duó, mert ő mindenképpen romantikot akarta, de nem volt romantik.
2: Nem, hát azt nem lehetett, és akkor próbáltad rábeszélni az embereket. Mondd azt, hogy kérek egy számot, mert az ugye univerzális volt, az bárhova, hogy küldenék egy számot a szerelmemnek. És
1: igen, ha küldenék egy számot, igen, ez mindig jó volt, mert oda szerkesztettél, amit akartál. Küldenék egy számot, te vagy a legjobb. Küldtem egy számot neki, azt tudok tenni, ami rajta van a listán. Igen. A megállóban is volt ilyen, abszolút. Még nekünk is volt ilyen. Igen. Vitted a listát, és a listából először azt kértek, amit akartak, aztán amikor szerkesztett lett a zenetévé, meg már úgy fölállt valamiféle ilyen programstruktúra, akkor már listából választott. És akkor elvittünk egy A4-es papír, többet, egyet, tizet, és akkor átnyálaszta, és akkor mondta, hogy legyen a Westbam. Jó, legyen akkor, nagyon jó, oké, akkor legyen ez, és akkor szépen lehúzogattuk, amiket kértek. Ez milyen analóg szerkesztés azért, nem? Kívánságműsornak, meg eladva azért, az nagyon, nagyon kemény. Na jövő mindjárt, gyerekek, 3 percen pontosan 7 óra. Jó, van közlekedés a nullásról, hír írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt, érek után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi, és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
7: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
6: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: Jöjjön az utolsó kérdés! Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
10: Húha, talán legyen a C. A gyűrű!
12: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
13: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
14: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
15: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell.
15: Sedacur Forte?
14: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
16: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
17: Július 25-én este fél 9-től Symphonic Like a Máraiban Tóth Verával, Gájer Bálinttal, Ambrus Ritával és az EGRI szimfonikusokkal. Különleges koncert egy pohár pezsgővel.
18: Országos Vadász Gyereknap a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos Vadász Gyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29.
19: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
20: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 92.
21: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
22: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
21: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai, július 26-án Egerben.
0: Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A héten is folytatódik az egri útfelújítás, enyhül a hőség, 26-31 fok lesz. Jó reggelt kívánok, a híreket Hóca Magyar Dzsinától hallják. Az elmúlt 50 év legnagyobb útfelújítása zajlik jelenleg Egerben. A rekonstrukció célja, hogy a városban és térségben egy biztonságosabb, korszerűbb közlekedési infrastruktúra álljon a lakosság rendelkezésére. Valamennyi kivitelezésnek a Magyar Közút Nonprofit ZRT a megrendelője és koordinálója. Noszfaj és Egerszalók felé befejező szakaszához értek a munkálatok. A régi Cifrakapu úton és a Tetembár utca kereszteződésében ezen a héten feloldják a korlátozásokat. Egerszalók irányában is már csak pontszerű forgalomkorlátozásokra lehet számítani. Ami a 25-ös utat érinti, a kivitelező tájékoztatása szerint a 25-ös számú főút Egeren áthaladó szakaszán több munkafolyamatot átütemeztek határidők tartása miatt, így belekezdenek a tervezett harmadik ütemegyes szakaszaiba is, írja az eger.hu. Pont ott partit rendeznek Egerben. A felvételi ponthatárok kihirdetésének estéjén július 23-án este 6 és 10 óra között ismét várja az érdeklődőket a Pont ott parti az egri Eszterházi téren. A rendezvény szervezésében az egyetem mellett a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is aktív szerepet vállal. Az esemény kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a továbbtanulás előtt álló fiatalok és családjaik személyesen is találkozzanak több Heves Vármegyei vállalkozással. A kiállító cégek bemutatják a gyakornoki programjaikat, a duális képzési lehetőségeket, valamint a térségben elérhető karrier és együttműködési lehetőségeket. Erdei szemétszedési akción vehetnek részt. Az Egererdő ZRT Mátrafüredi Erdészeti Erdei Iskolája szemétszedési akciót szervez Mátrafüred, Máriácska, a Rákóczi forrás és a Kozmári kilátó környékén. A program célja, hogy közösen tegyünk a Mátra tisztaságáért, és segítsünk megóvni azokat a kiránduló helyeket, amelyeket sokan szeretnek és látogatnak. Az akció július 20 és 24-e között tart. A résztvevőket naponta reggel 9 órakor várják Gyöngyösen a Mátra vasút állomásán. A szemétszedéshez szükséges gumikesztyűt és szemetes zsákot az erdei iskola Mátrafüred biztosítja. Ma az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadék gócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő várható, 26-31 fokos maximum hőmérséklettel, ami majd az esti órákat illeti 10 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után, pontosan 10 perccel, hello, bello.
2: Szevasztok!
1: Jó reggelt, kettecskén vagyunk csak, ugye a lányok nincsenek most, mindenkinek van valami elfoglaltsága, de holnaptól már.
3: Meg hát nyár van.
1: Nyár van, gyerekek, abszolút, hát persze.
3: Mindenki kevesebben van bent a munkahelyén, mint szokott.
1: Így van, nyár van, beleférünk, úgyhogy meg vagyunk. Igazából azt nézem, hogy van egy közlekedési hírű, mert itt valami van a nulláson, ezt többen elküldtétek nekünk, hogy a belsőben, a Dunahídnál, az M1 felé vezető oldalon, ez az M0-as déli rész, és áll, mint a cövek, és igen, ott az csúnyán is néz ki, ezt nézzük mi is, a haraszti rész, ugye?
3: Próbáld meg mindezt a mikrofonba.
1: Jó, bocsánat, csak közben kifordultam. Nem díjas.
3: Úgy szeretem, hány évet csinálja. Elfordul a mikrofontól és beszél.
1: Duna haraszti környéke. Teljes csutka. De olyan piros, hogy vér nem jön így ennyi belőlünk. Úgyhogy, ja, sűrű. Ott az van, gyerekek. Úgyhogy senki ne menjen. Összeért a ciklusuk, kérdezi valaki a lányoknál. Ez van.
3: Ez egyébként működik, tehát hogy közeli barátnők és munkatársak is ugye szépen lassan össze szoktak gyógyulni ciklusilag nőknél, ez
1: igen.
3: Bizonyított dolog.
1: Igen, hogy
3: azt nem tudom, hogy nekik már együtt jár-e, de...
1: Igen. Bocsánat, még csak most tudtam csatlakozni, csak érdeklődni szeretnék, hogy mikor lesz az óhajt sóbalival. Már nagyon várom, szarabnál szarabb számokat fogok kérni. Igen, szia Balázs, messzi vagyok, bocsa tegnapért.
3: Szeptember 10, gyerekek, a dátum addig kell megvalósítani.
1: Addig kell megvalósítani, szeptember 10-ig adtunk haladékot, mert kicsit nekem az augusztus a sűrű, meg most elmegyünk majd Szabira is, ugye? Úgyhogy utána azért sok minden történik, de pontosan ezért szeptember 10-ig. Szeptember 10-ig megcsináljuk.
3: Na hát képzeld el, mi történt velünk.
1: Na mi történt?
3: Ugye kitaláltuk, hogy 8-a a DJ Oti koncert, mivel meghívás van, életem párját is sikerült rávennem arra, hogy...
1: Ő nem volt még?
3: Azt mondta, hogy így őt ezt még
1: annyira nem kapta el.
3: Azt mondta, hogy még nem elég nagy a rendezvény ahhoz, hogy ő tiszteletét tegye. Most már érdeklődött, hogy azért mennyi, ők kíváncsi ő is, hogy néz ki ez az egész dolog. Még mindig jókat meséltem, hogy nem az én világom tulajdonképpen ez a DJ-zés, de hogy vajó a hangulata az egésznek.
1: Na, még a zene nem is annyira fekszik valakinek.
3: Így van, de hogy parti, hogy jó éreztük magunkat mind a kettőn, és akkor most mondta a Béka is. Na, hát ugye figyelj, hogy mennyire tényező vagy a magyar családok életében, mi már ehhez igazítottuk a nyaralásunkat.
1: Ne csináld!
3: Érted?
1: Tényleg?
3: Így van, Wizzair jegyeket megvásároltam, Olaszország a desztináció, és akkor mondom, ez mond 8-án, kicsinyeim, mennyit akartuk nyaralni, mondták a gyerekek, hogy apa belőletek bőven elég már egy hét, mondtam, jó, köszönjük szépen, értettük, tehát pénteken elutazunk, és pénteken jövünk vissza, hogy szombaton ott tudjunk lenni a koncerten. Tegnap este mondom, bérelek egy autót, hogy tudjunk menni, ott megnézni a környéket, ahova megyünk, megnézem a Wizzair jegyünket, hogy mikor jön, megy. Látom, hogy tisztelt utasunk.
1: Na.
3: Az önjáratát áthelyeztük.
1: Má hova?
3: Másik napra.
1: Ne csináld. Ez meg milyen haladó? Eddig vagy nem jöttek, érted? Vagy ott hagytak, vagy
3: na most
1: vagy
3: már késtek esetleg. Ezt még nem tudjuk. Igazából küldtek egy e-mailt, de azt én figyelmen kívül hagytam, mert ott már megírták, mert én elkezdtem háborogni, hogy mi az, hogy egy héttel utazás előtt jön ez a izé, érted? Hogy le van foglalva a szállás, és úgy van, hogy ugye úgy mentünk volna, hogy péntektől péntekig, a pénteki járatot megszüntették, azt áttették csütörtökre, viszont a visszajövő péntekit is megszüntették, és áttették szombatra, úgy, hogy szombaton éjfélkor értünk volna haza.
1: Az necces.
3: Hát

0: problémát, na, igen.
1: És nyilván
0: azt most... Azt meg már nehéz, vagy úgy fizetted, hogy lemondása, vagy nem lemondása, nem módosítása.
1: Nem, illetve ugye úgy volt, hogy két héttel ezelőttig ingyenesen le lehetett mondani, aha, de most már mondta a szállás, hogy tessék kifizetni.
0: Tessék ló,
1: hogy ilyenkor, igen, hogy ilyenkor mit csinálsz? Most szerencsére mi meg tudtuk oldani, de mi van akkor, hogyha mondjuk az a dátum nekem már nem lett volna jó utazásra, akkor írok a szállásnak, hogy kedves szállás, a csúnya vízre eltette a repülőgépemet, nem tudom.
0: Igen, tessék segíteni. Ja. Technikai, tehát miatt lehet a technikai ok, hogy átraknak nyáron? Ez egy jó kérdés. Hát ugye, tehát, hogy valószínűleg tele van a gép, valószínűleg mennének, valószínűleg, tehát miért pakolgatják? Miért borítják meg ilyen szinten menetrendet? Azért ez egy jó kérdés.
1: Több gép van pénteken, és akkor ők már nem fértek be, vagy többet kellene fizetni mondjuk a repülőtérnek, hogy legyen ugye egy ablakod, amit használhatsz, és igen, ezért aztán áttettek csütörtökről csütörtökig.
0: Igen, ezt sosem fogjuk megérteni. Így valaki még annyi, hogy Dublinból indul.
1: Igen, és van egy ilyen kellemetlenség, hogy Dublinból kezik, tehát ennyi, onnan még haza kell jönni, de szombatra a bulira itt leszünk.
0: Jó, szombatra jöttök. Ilyen nagyon közeledik azért ez az augusztus 8, és ez ugye azért nagyon nagy baj, mert viszont nagyon telik a nyár. Tehát, hogy ilyen nem tudom lassítani, nem tudom elhúzni.
1: Ilyen két hét a júliusnak vége, tehát a nyár közepénél vagyunk.
0: 20 nap a buli.
1: Most konkrétan, és neked ez a 20 nap, mert mi nekünk még hagyján többieknek, de hogy te minden nap ebbe élsz most, és minden nap megbeszélés, és mi...
0: Sűrű.
1: Neked ilyen lesz. Ilyen lesz, és tudod, mi lesz? 9-én reggel így ülsz, fölkelve az agyom, hogy mi van?
0: Igen.
1: Hova tűnt ez az egész?
0: Mi történt?
1: Hogy
0: mi történt az este a backstage-ben, mert az már megint nincs meg.
1: Jó, de az már egy másik dolog.
0: Igen, csak eltűnik. De akkor még utána van azért egy dupla plázs, meg egy forgatás. Tehát, hogy ez kemény az augusztus. Na, mi a helyzet köztársasági elnök bácsival? Üresedés van, gyerekek, nem jelöltek? Mutasd a népsort,
1: hát,
0: rajta vagyok?
1: Nem.
0: Nem vagyok rajta? Miért nem vagyok rajta?
1: Na, ez a nagy kérdés.
0: Miért nem úgy keltem ma reggel, hogy már keres a Blik, hogy hallottuk, hogy te is rajta vagy? Ugye itt most az van, hogy megüresedett itten ez a helyecske, kérem szépen. Hát itt aztán nagy dolgok történtek, és most vannak különböző nevek, de én még úgy érzem, nincs meg az igazi.
1: Még keresed, még várod.
0: Hogy lehet egy ilyet eldönteni, vagy ki az, aki bedobálja ezek a neveket, vagy egyáltalán hogy tudok oda söndörödni? Hogy érhetek oda én is?
1: Hát szerintem itt az idő, telefonálj, ki Magyar Péter, Radnai. Szerintem ez a vonal, ahol érdemes lenne mozogni. Hát biztos, hogy ez nem úgy van, hogy Magyar Péter fölül reggel, és akkor azt mondja, hogy legyen ez. Tehát, hogy ez több ember beszéli meg, nem?
0: Igen, azt nem tudom, hát azt nem tudom.
1: Hogy ez csak a miniszterelnök azt mondja, hogy na, akkor legyen ő.
0: Igen, de ugye itt most eltávolították, jó, elment, Súlyog bácsi elment. Oké, rendben van, de most hogy kerül ide a Polgár Judit? Na most ezt mondd meg nekem.
1: Úgy kerül ide a Polgár Judit.
0: Valaki ezt, hogy bedobta ezt a nevet, a Peti azt mondta, elolvasta a reggeli croissantja, mert Polgár Judit, jó, meg vagyunk, Polgár Judit. Nincs vele bajom. De most nem az volt, hogy erről most beszélünk, szavazunk, eldöntjük, mindenki leírja a tippjeit, az ötleteit, és aztán a végén megérkezek én.
1: Hát de igen, jó. Én azt gondolom, hogy a támogatottságot mellé tudjuk tenni.
0: Szerintem
1: tehát, hogy ezzel nincs baj. Hát ugye párton kívüli a Polgár Judit.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez
0: nem csatlakozott sehova.
1: Igen, ez szerintem egy fő érv, ugye, és ami ellenérv, hogy nem tudjuk, hogy neki mekkora politikai rálátása van. Tehát, hogy itt ugye neki majd a demokráciát kell védeni, a jogállamiságot kell védeni, és hát ugye az a kérdés, hogy ő ezekben a sztorikban mennyire van otthon. De hát gondolom, hogy igen.
0: Aha.
1: Hogy ilyenkor megkérdeznek előre? Tehát, hogy téged például fölhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná. Érdekelni.
0: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt éjfélig.
1: Jó, éjfélig.
0: Tehát, ha nem szólal meg ma éjfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
1: Jó, tehát az idéglenesett elviszed.
0: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonalra. Én leszek az idéglenes. Ott buli lesz.
1: Várja, az idéglenes köztársasági elnöknek van tulajdonképpen jogköre? Vagy az csak egy ilyen, hogy hát azért legyen valaki?
0: Ez egy jó kérdés.
1: Mi lesz az első döntésed? Mi lesz az első döntésed?
0: Mi lehet? Mit kérhetek?
1: Bármit.
0: Mivel jár?
1: Köztársasági elnök, ne viccelj, már bármit kérhetek.
0: Igen, mert mindig csak azt hallom, hogy alá kell írnom valamit, amit elém tesznek. Ilyenek már volt egy pár az elmúlt években, hogy aláírták, amit elétettek. Én jó vagyok az idéglenes, én nem fog megsértődni aztán, hogy ballagjak el, utána elmegyek. De most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot,

0: De azért teljesen egyértem, hogy én. Tehát, hogy most azért, nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
1: Hát lehet, próbálod összehasonlítani a dolgot.
0: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és?
1: Lehetnek mesternek lenni.
0: De nézzük már meg engem. Érted?
1: Igen.
0: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
1: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
0: És a hűálló megálló. Oh. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafú.
1: Kicsi óriások, az nektek semmit nem
0: semmi.
1: Számít.
0: A szigetes bulim, a smafú, érted? Hát elmegyek, lenyomom a idéglenes, és amikor kell, akkor hátralépek, és azt mondom, tessenek parancsolni, jöjjön akkor a Kepes András újságíró, vagy a mit tudom én, a Kulka János színész, vagy a nem tudom ki legyen, az idéglenes. Ugye, mert hogy erről is beadtak közben egy ilyen, hát 16 tudós művész összefogott, és beadtak egy közleményt, hogy, kiket jelölnének.
1: Ki tudunk melléd állítani, akik egy ugyanilyen petíciót beadnának?
0: Már hogy érted?
1: Hát, hogy a Kulkáig beadták ezt a petíciót, hogy ők kit szeretnének.
0: Ja, hogy legyek én, adják be az én petíciót.
1: Igen, hát igen,
0: mindenkit.
1: Ma, akit akarsz. Jó,
0: igen. Mondom. Kinek volt több nőklapja címlap? Nekem vagy Polgár Juditnak?
1: Na.
0: Hát most őszintén. Meg ki lenne szórakoztató? Én
1: jobban.
0: Vagy a Polgár Judit. Ki szerepel többször a Bravo Otto diátadó gálán?
1: Jó, és a nőklapja?
0: Igen, nőklapja, smafu. Igen. Miért nincs a Blik.hu-n egy szavazás rovat? Polgár Judit vagy Sebestyén Balázs? Most eldőlt. Hát ez ki se írják.
1: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
0: Ki se írják.
1: Na kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, na, hogy nagy követeket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
0: úristen,
1: a csúcs nagy követe. Ki tudná nevezni bennünket?
0: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésdi, kereki, érez jól magad. Nagyon jó. Ti tisztségeket kapnátok. Amit akartok, jöttök mentek. Kicsit házilag osztanám
1: az érezt. Az olaszországi nagyköveti poszttal azzal most mi van?
0: Olaszországi nagyköveti?
1: Igen.
0: Visszarakjuk
1: Jenő
0: a csiszát.
1: Visszajön?
0: Nem sok vizet zavar. Menjen újra, Jenő. Akar? Én benne
1: arra
0: vagyok.
1: Mondjuk én is benevezek szívesen, én szeretem a taljánokat.
0: Bari, ha elintézed az elhajlás engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartó adót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit sakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, sakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jobb vagyok.
1: Ő például tök jó tudja kezelni a parasztokat, ugye? ez is egy jó, nem akarok mellette korteskedni, inkább mellette, de egyébként ez egy jó érv.
0: Azért valaki, én ezzel nem viccelnék, szakértelmet tekintve te lennél a leghozzáértőbb az egész bagázsból. Most ezek a Rubik Ernő, Lovász László, ők akik aláírták, Antal György, Kapu Tibor űrhajós, aha, tehát ők írták alá, hogy legyen a Polgár Judit.
1: Hát mondjuk elég erős csapat állt.
0: Oké, már nézzük, ki tudunk felvonultani a másik oldalon.
1: Hát,
0: Barabás Albert, Kapu Tibi, Kelemben van, Kepes András, Lovász László, Mácsai Pál, Rubik Ernő, Závada Pál, gyerekek, írók, művészek, űrhajósok. Ki van az én oldalamon?
1: Hát el tudom képzelni
0: Spigiboy,
1: így van, Mohát.
0: Igen. A Happy Ganget, remélem az UFO zenekart is magam mellé tudom állítani, a Groove House és a Splash. Mindenki, aki ott én felépet, írja alá. Igen. Szóval azért nekem is vannak nagy nevek.
1: Én nem tudom, mekkora tessék a latba, de vannak.
0: Igen. És mennyi az idéglenes? Az mennyi? Egy hónap, két hónap? Vagy amíg el ne, azt tudjuk, hogy ha jönnék, mennyi időre jönnék? Mennyi időre tudnám
1: ott
0: Sándor Palotában?
1: Azt hiszem 30 napot?
0: 2 év.
1: Két évig lehetsz idéglenes?
0: Bent laknék a Sándor Palotában 2 évig.
1: Hát közelebb van bejárásilag ide mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor azt
0: nem, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni.
1: Menő lenne. Jó, egy parkolót hadd kérek a Sándor Palota elé, mert az rohadt drága a parkolás.
0: Ennél többet is kérhetsz. Ne érj be.
1: Én kevéssel meg vagyok.
0: Azt mondja, hogy nagyjából 2 év, mire új alkotmányt írnak,
1: aha,
0: és akkor mire megírják, akkor úgy vagyunk meg. Hogy akkor 2 év után viszont lesz akkor már állandó. Hm?
1: Mi lenne az első döntésed?
0: Csak jó.
1: Akkor hogy akarsz bevonulni Magyarországtól?
0: Mondom, kenyerek, cirkusz, ingyenes rendezvények, ingyensörök, nagy városligeti felvonulások, nagy bulik. Hát ezt tudnám ajánlani. Két évig szórakozzunk. Két év után megint jön majd valami kicsit mufurci, magát nagyon komolyan vevő, kicsit unalmas köztársaságelnök, és tudjuk, hogy ennek az intézménynek a legizgalmasabb két éve volt, amit ott töltöttem. Hidd el, hogy utána, milyen köztársaságelnök kicsit ilyen komoly észrevetted? Ilyen nagyon hivatali,
1: hát
0: nagyon komoly.
1: Hát a pozíció
0: ilyen,
1: az megköveteli.
0: Ha most aztán én köztársaságelnök vagyok. Hát az... Mi a guba?
1: Akkor csak beszéljünk a fontos dolgokról.
0: Menj a lóvé?
1: Hát valószínűleg...
0: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de fölfelé, de azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak.
1: Hát kapsz ugye palotát.
0: Igen.
1: Kapsz védőőrizetet, kapsz gépkocsit, kapsz...
0: És kapsz életjáradékot is. Tehát jó, van egy holtodiglan tartó életjáradék, elvileg ezt visszavonják, vagy nem, de elvileg ugye a lejártak is kapnak évi nem, vagy havi nem tudom, 2-3 milliót. Az alapbér, illetve havi 6 millió forint.
1: Vigye, nem rossz, így már egész jó a csomag.
0: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
1: Anna, tedd le a kezed. Tedd le a kezed, neked vágnod kell.
0: Balázs az első parlamenti nyilatkozatán bedönteni. Fél óránként hírek eltörlése, NMHH megújítása. Lenne munkám. Lenne munkám egyébként. Megpróbálnám egy kicsit újra szabni a médiatörvényt, hoznék új szabályokat a rádiózásban, ti pedig jól szórakoznátok, és élveznék az egészet. Aztán jönne valaki
1: de
0: két év
1: után.
0: Nem
1: lenne gyanús, hogy mindig DJ Oti koncert lenne az ingyenes?
0: Szerintem több, ahol fellépnék én. De nem én vagyok, hiszen ott Oti van. Tökéletes. Szóval értem a Juditot, meg minden, de hogy aha, hát Tere se tudja.
1: De ki? Oké, de akkor ki?
0: Hát most
1: értem a Juditot,
0: értem,
1: de azért a...
0: Igen, feles... de hogy úgy... Na, hát azért, na.
1: Hogy valami tessenek igazán már megnézni engem is. Csináljunk valami igazán formabontót végre.
0: Igen. Igen. Mostani köztársaság előként a kitömött Mádl Ferenc is jobb lenne. De hülyék vagy. Mire lenne szüksége az országnak? Mi rendezvények?
1: Igen, jó
0: szórakozás,
1: hangulat.
0: Jó hangulat?
1: Hát az hiányzik nekünk. Én igazából ez hiányzik.
0: Igen.
1: Lemondasz.
0: Én a fizetésről lemondok, a havi hatemet átutalom a Sebestyén Balázs Alapítványnak, amit egy offshore cégből aztán kiszervezek természetesen, és úgy csinálok, mint a gyerekeknek adnám, de nem adom gyerekeknek, csak eljátszom, hogy nekik adom. Így van. Nem Banán köztársaság lenne, nem Balázs köztársaság.
1: Jó.
0: Teljesen jó történet. Ja, Istenem! Picit azért én most meg vagyok sértve.
1: De még csak föl sem merült a neved.
0: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
1: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is fiatal.
0: A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
1: Igen, azonos hát, korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez
0: nincsenek érvek mellette. Ellenben. Tehát, hát most, na.
1: Az se ér, hogy végre egy nő kerülne oda. Átműtetnéd magad ezt?
0: Smink, egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnák, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted?
1: Aha.
0: A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommá rúzsozott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyába. Magas sarkú, és azt hiszem, hogy én ma így. Tisztelem a nőket, érted? És nőnek költöznék pénteken. Hát nem mondom, hogy nem sírnál.
1: De nagyon várnám.
0: És aztán jöjjön az állandó majd két év, jöjjön, elmegyek, csináljuk, csak addig egy kicsit nevessünk már. Érezzük magunkat jól. Hát most az egész súlyok körül ügy milyen fárasztó volt, meg unalmas, meg az egész politika már annyira rossz, meg unalmas. Hát legyen tánc, felkiáltása legyünk. Igen. Mi a helyzet a... De jó, azt nem mondom.
1: Ne.
0: Mit legalizáljunk, mit ne. Igen. Legyen tánc. Na jól van, gyerekek. És akkor most Judit? Judit a
1: hát
0: végső?
1: Most egyelőre nem. Még ugye szavazás lesz erről. Tehát na, el kell, hogy fogadják.
0: Tényleg?
1: Igen, persze. Ez csak előterjesztés. Jelen pillanatban talán még az se. Úgyhogy azután kell egy bizalmi szavazás, és utána lesz köztársasági elnök.
0: Igen. Igen, az milyen vicces lenne. Két év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavon. Nem!
1: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
0: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még 2 évig. Nem. Nem megyek el. Jól érzem magam. És nem tudnának kiradni.
1: És mondanám, nézzétek meg, mit adtam ennek az országnak a 2 év alatt.
0: Teljesen megbolondulnék abban a 2 évben, tudod, és a végén rájönnék, hogy nem tudnak eltakarítani. Nem tud, nem meg volt beszélni, lemondok, nem. Nem megyek sehova.
1: Költöz ki. Nem.
0: Igen. Igen. Szoboszlai maradhatnak, kérdezi valaki. Igen. Egyébként azt is rendbe tenném egy kicsit a magyar futballt is. Annak is nekiállnék.
1: Oh, mindképp semmi között nincs egyébként köztársasági elnökként, de...
0: Igen. Minden pénteken Sebestyén Babett. Így hívnak. Így hívnak majd. Így hívnak péntekenként. Ja, Istenem, ez az egész politika, de nehéz ez. Na jó, oké. Ma éjfél.
1: Megadtad a határidőt.
0: Ezt a határidőt.
1: Csöröket a telefonod. Jó.
0: Ma éjfél. Jó, ennyi időtök van még hívni. Jó, utána már biztos, hogy nem
1: vállalom. Azért 10-kor elalszol, 10-kor elalszol, reggel azért még néz rá, hogy volt-e nem fogadott hívásod.
0: Az még számítson bele, jó? Na, jövő mindjárt, gyerekek. Fél 8-an pontosan küldjetek infókat a nullásról, ha ott álltok, hogy tudjuk, mi a helyzet. Jó, mi pedig jövő mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: A Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
3: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
2: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
4: MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
5: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia, Ruzsa Magdi.
6: Én hozzám, még egyszer.
5: Széchy Pál legszebb dalai.
7: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
5: A 100 tagú cigány zenekar és a Csík zenekar közös koncertje és az Egri csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
8: A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agria Park üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agria Park.
9: Kavucki Armand vagyok. A Tesla Végtelen Energia című előadásban Westinghouse szerepét játszom. Találkozzunk Egerben, a Várban.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi

0: 63 rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a rádió egyen.
2: Előadásokra várják a kismamákat az anyateljes táplálás világnapján. 26-31 fok lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Hóca Magyar Dzsinától hallják. Augusztus 1-e a szoptatás, az anyateljes táplálás világnapja. Ebből az alkalomból a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szülészeti nőgyógyászati osztálya előadásokra várja a kismamákat. Július 31-én reggel 9 órától a kórház hotel épület első emeletén a szülészeti nőgyógyászati osztály ebédlőjében. Az előadások témái aranyóra, születés után, tévhitek a szoptatásról. Az előadások regisztráció kötelesek, így a kórház kéri, hogy az érdeklődő kismamák a 36-os körzet 411-444-es telefonszámon a 3602-es melléket használva jelentkezzenek be. Várnak minden érdeklődő várandós kismamát a szülészeti nőgyógyászati osztály munkatársai. Fontos a véradás, ebben a nyári időszakban kiemelt jelentőséggel bír, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű vérkészítmény a kórházakban és egészségügyi ellátóknál. Így az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is több helyszínen rendez véradást a héten. Július 22-én Egerben a civil közösségek házában 2-től 5-ig, míg július 25-én a Markazi Általános Iskolában lesz véradás reggel 9-től egészen délig. Vasrúddal törte be a szélvédőt. Három férfi egy korábbi nézeteltérés miatt személygépkocsival követni kezdte a sértett autóját Tarna-Zsadány belterületén még 2025. augusztusában. A jármű vezetője a sértett mögött haladva őt fény- és hangjelzésekkel próbálta megállítani. Ennek a menekülő férfi nem tett eleget, az autópályára kanyarodott, ahol rövid haladás után meghibásodott az autója, ezért a leállósávban megállt. A sértettet követő férfiak szintén megálltak a leállósávban. Az egyikük ököllel betörte a sértett autójának oldalsó üvegeit, majd egy 120 cm hosszúságú vasrúddal a jármű első szélvédőjét is. A gyöngyösi járási ügyészség az autó üvegét rúddal betörő vádlottakkal szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt emelt vádat. Ma az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadék gócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő várható, 26-31 fokos maximum hőmérséklettel, ami majd az esti órákat illeti 10 és 17 fok közé hűl majd le a levegő, ezek voltak a legfrissebb hírek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-8 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello, drága hallgatók, egy időjárásunk van.
2: Van, egészen pontos.
1: Köszönjük
3: szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Írta valaki még a köztársaság elnöki, meg az ideiglenesen viccel előttünk, nagyon jó, hogyha ma 8 óráig nem hívnak fel.
2: Már 8?
1: Este 8 az ultimátum. Akkor román köztársaság elnök leszek.
4: Én meggondolnám.
1: Jó, tehát ezt tudom még az előző megszeshoz mondani, hogy ha ma 8 óráig nem szólal meg a telefonom, kérnek elnézést az előző jelölésért, és jelölnek engem, román köztársasági elnök leszek. Szóval erre tudunk még időt adni így ebben a formában. Na, de viszont még beszéljünk azért egy kicsit erről a spanyol-argentin dologról, mert hogy azért itt nagy dolgok történtek.
2: Igen,
1: és
2: foci nem történt.
1: Foci nem nagyon történt, igen. Előtte gyorsan még egy közlekedés, mert többen elküldtétek közzi, hogy kértünk infót. M0-áson több kilométeres a sor, úgy megállt, mint Katiba a gyerek. M4-es irányában az M0-ás távolságban két emberke sétál, úgyhogy legyetek óvatosak. Aztán itt már lehet, hogy itt valaki egy elindult a sor, de hogy ott tényleg, Marci, köszi, hogy elküldted, de nagyon nagy baleset volt, és az M1 Bicskénél a belső sávos sor is úgy néz ki, hogy elindult ezt.
2: Küldte. Na várja, arra Marci, írta Marci.
1: Arra írta, hogy ez elindult, igen, ja. De a nulláson még mindig van valami. Igen, ez az M0-as Dunaharaszti kijáratnál arra szólva lehet haladni, és Siófokra tartunk, aki teheti, kerüljön, de legalább már az is elindult, ott egy nagyon, nagyon nagy baleset volt. Mentők, minden hatóság a helyszínen, az M1-es felé vezető oldalon egymásba hajtott 6 gépkocsi, gyerekek. Isten. Mi csak azt láttuk, hogy dugóval, és hogy írtátok, hogy sok a baj, most kezdjük kibogózni, hogy mi történhetett, itt sok autó ment egymásba. Balázs, hagyd a köztársasági elnökséget, a NAV elnököt is keresik. Egyébként...
2: Nagyobb a lóvé.
1: Egyébként...
2: Ott azért, van a rálátás.
1: Egyébként...
2: Így annak a zsebében turkálhatsz, akiébe akarsz.
1: Én megmondom őszintén, azért Zsül Katás ügyeit nagyon átnézném. Tehát, hogy szerintem ott komoly jogsértések történtek az elmúlt években.
2: Zsült ismerve
1: maga az Al Capone, úgyhogy arra Katás dologra azért nagyon, nagyon ránéznék. Na de, hogy Trump, gyerekek, hát erről beszéljünk csak egy fél mondatot, mert hogy én már nem tudom eldönteni, hogy a világ legnagyobb trollja, őt szedálják valamivel, és bárki, aki elnök lesz Amerikában, előbb-utóbb gyógyszerekkel hűítik el. De hogy a csávó azért még egy pár évvel ezelőtt mutatott valamiféle, nem tudom, erőt, meg energiát, meg jó szónok volt, meg jól tolta. Hát ugye megtörténik az eredmény hirdetés, ahol azt látod, hogy a spanyol válogatott nyakában már az éremmel, fent állva a pódiumon, várja azt a pillanatot, amikor is egy ember fölemeli a kupát, ugye a csapatkapitány egy tök mindegy, fingom nincs, hogy kicsoda, megeveli a kupát, és ott nincsenek mellette politikusok, az csak róluk szól, az csak a játékosokról. Érkezik az öreg. Ugye? Hát itt azért ő szólt, hogy ide azért ő lemenne, és gratulálna a csapatnak.
2: Ő adta át a kupát.
1: És ő adta át a kupát, és én nem tudom, nekem deja vu van, én ezt már láttam valahol tőle, de hogy az milyen verseny volt, hogy holhol nem tudták kirángatni a képből, és ugyanott maradt, ezt most meg fogjuk majd találni, hogy úgyis megérek, hallgatok. És azt látod, hogy lejattol mindenkivel. Kicsit ott így kóborol, mint egy ilyen elveszett macska, nem tudja, hogy mi van. Tényleg ilyen Joe Biden-esedik az öreg, nagyon durván. Néz balra-jobbra, majd gondol egyet, és beáll az ünneplő spanyolok mellé, szembe a fotósokkal elkezd vigyorogni. Rohan valaki a FIFA-tól.
2: Próbálja az elnök úr lehozni.
1: És próbálják lerángatni a színpadról, hogy jöjjön le, mert addig a spanyolok nem emelik föl a kupát, és nem kezdenek el tapsolni. És nincs ez a nagy közös ünneplés, tűzijáték, konfeti, stb. És azt mondja a Trump, amit én mondok este 8 óra után, ha felhívnak, hogy ne!
2: Én maradok.
1: Nem megyek el. És nem tudják leszedni a színpadról, és komolyan megnéztem a testbeszédét, a mozgását. A határán vagyok, hogy eldöntsem, hogy ő ezt most direkt csinálja, vagy teljesen elhűlt ő is, és elvesztettük. És egy év múlva Joe Biden-nél válik az öreg. Mert nézd, kolbászol, megfordulod el, rohannak érte, oda rohan érte szerintem valami, nem tudom,
2: Infantino.
1: Infantino, ugye fifás ember? és szól a Trumpnak, hogy gyere haver, gyere el innen, gyere, ez most nem a te pillanatod. Ránéz a Trump, és azt mondja, nem.
4: Én maradok.
1: És nem maradok. Megy el. Majd, de várjál, figyelj, majd amikor megtörténik az ünneplés, akkor meg elkezdett, mint egy ilyen kacsa ott így balra-jobbra sétálgatni, mint aki tényleg nem tudja, hogy hol van.
4: Hát elmegy 3 méter, de visszajön egyet,
1: igen,
4: hogy
1: visszalép.
4: Azért még a kép szélébe ő benne legyen. Megvan az arany, hogy hívják ott, lövő csávó például, aki arra vár, hogy eljöjjön a főnök.
1: Igen, figyelj, várja.
4: Odáll, igen. Mindenki, igen, most befut Infantino,
1: megvárja, hogy a Trump menjen el. És nem, tehát egy igazi bohóc.
4: Elnök úr, legyen kedves lejönni. Nem.
1: Majd megtörténik az ünneplés, ő elindul, és ezt időpontán azt mondja, hogy nem megyek.
4: Igen, kicsit
1: és egy kicsit visszasétál. Figyelj, felfoghatatlan. Nem tud most már, de tényleg nem tudom eldönteni.
4: Nem, szerintem ő
1: tűnik
4: tudatos.
1: Minden nagyon nem, tudatosnak.
4: Ez
1: igen?
4: Tudatos. Ez biztos, hogy tudatos a csávó. Úgy érzi, hogy ez senki másért, csak miatta rendezték a labdarúgó világbajnokságot.
1: Szerintem az van, hogy ott most már folyamatosan szedálják, hogy az amerikai, hát hogy is mondjam, csak háttérhatalom azt csinál, amit akar, ezért őt már teljesen leszedálva tartják egy éve, és néha még így bebeengedik emberek közé, akkor történik ez. Ez már nem tűnik nagyon Trumposnak, ami itt történik. Ez már valahogy egy ilyen fura önmaga paródiájával váló öregember kezd lenni. Csak eljössz, csak nem vagy ennyire nárci, csak érzed, hogy az érted, hogy te vagy a rendező ország, és te vagy az Egyesült Államok elnöke, de hogy ez nem rólad szól. Vagy akkor írja egy hallgató, hogy adjanak neki egy érmet, és akkor örüljön ő is. De el kell onnan jönnöd. És nem jön el a csávó, érted? 4 éves szinten van. Tehát az egód 8 év vagy 7 év elnökösködés után nem jutott el oda, hogy oké, gyerekek, átadom, örüljetek, ünnepeljetek, hanem ott akarok maradni. Ez a klubvilágbajnokságon volt.
4: Igen, a Chelsea Paris Saint-Germain 3-0 lett a végeredménye, ott konkrétan nem megy le a csávó.
1: Én mondom, hogy én láttam ezt a jelentet valahol, csak én azt hiszem, ezt behalóztam, hogy Deja Vu van, ő ugyanezt megcsinálja. Rángatják le a színpadról, és mondja, hogy nem. De nem!
4: Ott is Infantino van, és ő ott azt választja, hogy megpróbálnak elbújni a tömegben.
1: Igen, akkor elbújtatja a tömeg mögé a Trumpot, mert ugye ez tök híres policyjuk, hogy ezen a képen senki nincs politikus.
4: Igen, csak a csapat.
1: Csak a csapat, és ez a pillanat, ez tényleg rólatok szól. Tehát, hogy tudjuk, hogy te vagy a világ leghatalmasabb országának leghatalmasabb emberre. Ja, itt van, hát ez szenzációs. Itt visznek egy nagy kupát. Átadják a játékosoknak, klubvilágbajnokságnak, Trump meghajolva.
4: És ő marad.
1: És mutatja neki, figyelj, mutatja.
4: Beszélget.
1: Mutatják neki, hogy menjél le, megint megpróbálják lehívni, és ott sem megy sehova. Hát ez, és ugrál velük a pódiumon. Vagy a csávó egy ekkora showman, én nem tudom ezt.
4: Ekkora showman, hidd el.
1: Ekkora showman,
4: Amerika,
1: igen?
4: Amerika, hát ezzel nyert. Ez, nézd meg, és akkor elvizik hátra a tömeg közé, és ott megpróbálják elbújtatni. Fihető, ezzel nyert, ezt csinálta végig a választás alatt. Minden
1: hogy szembe megy mindennel.
4: Igen, a nagy színészkedés, ott lenni a nagy eseményeken, rajta lenni az összes fotón, ő szerintem tök tudatosan választja ezt a részét a dolognak, mint ahogy most is.
1: És akkor ilyenkor lesatírozzák, vagy leszedik a képről? Vagy?
4: Hát szerintem két kattint. AI-jal megcsinálni. AI-jal
1: leszedik. Ére valaki, nekem is ez volt az érzésem, hogy ez egy ilyen kezdő demencia. Tehát, hogy egy téveigés, meg az egész, hogy ott jön-megy, az valahogy úgy néz ki, mintha ő már úgy nem lenne ott minden pillanatban. Figyelj, 80 éves a Pali. Tehát, hogy vagy 79-80. Tehát, hogy itt azért ez megengedett. De mondom, olyan, mintha mindenkit ott ebben az elnöki intézményben egy kicsit tudatosan leszedálnának. Mert hogy...
4: Jó, akkor itt van a Super Bowl.
1: Igen?
4: Ahol most írja Anna az infokat, hogy az Egyesült Államok elnöke tudatosan nem vesz részt.
1: Nem mennek el, így van.
4: A futball amerikai foci döntőjén. Kivéve Donald Trump.
1: Igen.
4: Aki elment. Igen.
1: Igen. A gyógyszert vagy emelni kell, vagy csökkenteni, de ez így nem jó.
4: Hát itt mindig az a kérdés, ugye, hogy ezen így elröhögcsélünk, hogy fotókra trollkodja be magát a csávó, de hogy egyébként a döntéseinél mi van? Érted?
1: Na hát ez a nagy kérdés.
4: Ugye, mindig ez a nagy kérdés.
1: Az utóbbi években itt az elnöki intézmény, már a Joe Bidennel, meg most már lassan Trumpal, tényleg egy ilyen nagy durranás történet. Hogy ezt a nagy durranásban így ábrázolták az elnököt. Hülye, szenilis, rossz döntéseket hoz, megtámad országokat, de egyébként finger nincs, hogy mi történik, és fölemeli a baseball sapkát, és ledarálja a helikopter rotorja. Tehát ezt láttad, ugye a nagy durranás, azt mondod, hogy no way. Ez nem történt meg.
4: De igen.
1: Majd jött a Biden, meg most már kicsit a Trump, és azt gondolod, de igen. Tehát ez valójában ez róluk
4: szól. És mondtad a filmet, hogy mi történik, megtámad országokat, na? Hát,
1: igen,
4: a Hormuzi szorossal mi van?
1: Igen, nem, de ez egyszerűen kretén, megalomán a fickó. Egyébként ezt is, igen, ezt is el tudom képzelni, hogy van egy ilyen olvasata. Hogy azt hiszi, hogy ez is egy picit róla szól egyébként. A világ vezető orvosi értelemben vett idióták, tényleg így van. És hogy egyszerűen csak rajta akart lenni a fotó mindenképp.
0: Sziasztok!
1: Hello, Anna!
0: Megérkeztem én is. Én azt nem értem, de tényleg nem értem. Értem, hogy a világ egyes számú első embere. Mindent megértek, de hát mindenki alámegy. Tehát nyilván az öregnek ugye van egy megalomán hozzáállása a dolgokhoz, de lásd ugye ezt a piros lap kérdést, amin úgy túllépett a világ.
1: Amikor elintézte, igen.
0: Á, amiről Bundy is beszélt
1: belőle,
0: nálunk.
1: Nagy hír volt belőle,
0: igen. De úgy, hát úgy túlléptek. Hát,
1: nem nagyon tudtak mit csinálni.
0: Az idő. Na igen. Ez az. Csak hogy mindenki alámegy. Tehát egy ilyen dologba is az Infantino, akit most ugye újra akarnak választani, hát nekem ez érv lenne arra, hogy ne válasszuk őt újra.
1: Oké, de hogy tudod? Tehát ott áll az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Nyilván a titkosszolgálatok árgus szemekkel figyelik, ha csak valaki közel megy. Ott áll melletted tényleg a Trump. Mi vagyunk ott ketten. Igen. Te meg én. Meg mondjuk te is ott vagy. Ünneplünk a spanyolokkal. Hogy szeded le
4: a
1: világ leghatalmasabb elnöke, hogy megkopogtatod nagyon tisztelt, elnök úr, jöjjön le. Tapsol, rád néz és vigyorog.
0: Vannak
1: és látod, hogy nem mozdul, lerángatom?
0: Nem, vannak protokoll tanácsadói, és szerintem meccs előtt ezeket át szokták vele beszélni. És nem tudod lerángatni, de talán, hogyha megmerné valaki neki mondani, akkor lehet, hogy beljebb lennénk.
4: Szerintem
0: az a baj ezekkel az
4: emberek.
0: Szerintem meg nem.
1: Nem mondják el, hogy
0: miért? Szerinted az Infantino azt mondta, nem azt mondta, hogy elnök úr nézze, két sárga út, tehát a piros lap, az egy következő meccs eltiltását
4: ebben
0: jelenti.
4: Ebben mondjuk igazad van.
0: Elmondják igen, neki? Igen. Nem mondják el. Tehát nyilván kreténné válsz teljesen. Tehát ez olyan érted, hogy...
1: Tehát, hogy nem kap soha, nem...
0: Nem kap.
1: Nincs
0: nem
1: egy
0: kap.
1: Ilyen protokoll, hogy elnök úr, innen átveszed, tehát gyere, lekérlek a végén, mert ez egy közös fotó, 50 éve így csináljuk, nincs rajta senki.
0: Szerintem
1: vagy ott
0: nincs?
1: Azt mondja, jó. Érti? Igen. Hogy? Érti? Igen.
4: Szerintem simán lesz, hogy előtte azt mondja, hogy persze le, és nem jövök.
0: Hogy megvilágosodik, nem tudsz már mit csinálni vele, tényleg. De
1: pont úgy néz ki, mint egy megvilágosodott ember. Teljesen így működik.
4: Tudjátok, mit kéne, hogy a titkosszolgálata egyik tagja ráveti magát az elnökre, hogy elnök úr veszélyben van.
0: Igen. Hát csak az egész stadion kiürítik.
4: Igen, akkor. Amikor rálőttek, akkor is ott maradt a pulpituson, és igen. Még ugye fél füllel, mert ellőtték a fél fülét a csávónak. Még akkor is ott integetett a baseball sapkával, és kiabált.
0: Igen.
1: Igen. Tényleg,
0: én fix meggyőződésem, hogy nincs ember, aki megmondja neki ezeket a dolgokat. Tehát mindenki annyira alá megy, kész. Ez van.
1: Igen, meg az amit van, amit itt Lórán ír, egyszerűen senki nem érdekli. Tehát megmondhatod neki, hogy le kell jönni, nem jön le. Nem érdekli.
0: Igen.
1: Egymás után minden évben eljátsz, hogy ott marad a fotó.
0: Igen, egyébként ezzel már
1: az
0: nehéz
1: ő világának ő áll a közepén, és ez teljesen egyértelmű. És nem is nagyon csinál belőle titkot. Nem? Írja valaki, nagyon igaz, a nagy durrás az egy dokumentumfilm.
4: Csak akkor még nem tudtuk.
1: Igen, hát, a 8-as
0: nekem az
1: lejött
0: inkább
1: a
0: Biden. Azért nekem a nagy durrás az egy az egybe Biden. Nem ő annyira. Ő másba.
1: Igen, nagyot hal, mert előtték a fülét. A feje teflonból van.
0: Hát igen.
1: Azt Vietnámban. A fülét Koreában szedték el. Igen. Addig nem csinálj meg a fotót, amíg el nem sétál. Írja valaki.
4: Ilyennel valamivel el kéne terelni a figyelmét.
1: Tényleg a titkosszolgálat úgy csak
4: rávetett. Elnök úr, nyalóka.
0: Nagyon szereti a szép nőket, szerintem azzal el lehetne terelni a figyelmét.
4: Egy csaj lehívná.
0: Igen.
1: Hát meg pedó is az öreg azért kicsit, azért az Epstein akták óta tudjuk, hogy
4: van baj.
1: Hogy azért ott nagyobb bajok is vannak, igen. Mint hogy csak a szép nőket kedvel, igen. Trump olyan, mint a jövőbeli sebességköztársaság elnök. Na így tudnék én, hát ha ennyi kell közögi méltóságnak lenni, hogy nem megyek le egy fotóról, hát én tudok ott állni. Egy magyar válogatott mellett, aki kiút majd a 2072-es világbajnokságra.
0: Tudsz kellemetlenkedni.
1: Így tudok viselkedni.
4: Hosszú időre tervezel, ha 72-ig akarsz maradni.
1: Abban a két évben.
0: A következőbe be kell kerülnünk, tudod, beszéltük.
1: Ott a világbajnokságra?
0: Hogyne, 4 évünk van, utána...
1: 4 évünk van, ott bővítenek, igen. És aztán visszajön a szűkítés.
0: Igen.
1: Igen. Tehát vagy 4 év múlva jutunk ki, vagy soha többet nem érjük meg, hogy a magyar válogatott az világbajnokságon van. Igen. Na jó van, gyerekek. Hát én már azért kicsit úgy kiábrándultam ebből a paliból. Már jó ideje egyébként, de hogy így...
4: Sokan szóltak neked az elején is, hogy nem lesz jó választás.
1: Igen, ezt néhányan próbáltak jelezni.
4: Igen, de akkor még volt benned tűz. Akkor még szeretted.
1: Így van. Na jövő mindjárt, gyerekek, jó? Egymásba hajtott 6G kocsi az M0-ás déli oldalán. Nagy a baleset, de már szépen lassan megyünk. 3-as karambol a Lurdi ház praktikeres felénél. Középső sávban Attila, ott is nagyon nagy dugó van. És igen, ez az M0-ás déli része, ez az M1 felé vezető oldalon van. Jó, hogy ott kell vigyázni. Ha Oroszországban lenne a VB, Putyinnak kimondaná meg, hogy ne legyen a képem. Na ez hasonló.
4: Ugyanez. Nem, az Egyesült Államok elnökének a világ három legnagyobb ura közül az egyiknek nem
1: szólod a senki. Nem tudsz mit mondani. Na jövünk mindjárt. 4 perc, pontosan 8 óra, ha van közlekedés, híretek, úton vagytok, akkor küldjétek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

Rádió Esztégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Az új Dongfeng Mi is modern dizájnnal, prémium felszereltséggel és lenyűgöző vezetési élménnyel most mindössze 9.390.000 forintért lehet az öné. Részletek kereskedésünkben. Dongfeng Barta, Eger, Kistályai út 133.
12: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
13: Szereted-e még? Csillagos az ég.
12: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás slágerek az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai, július 26-án Egerben.
14: Július 25-én este fél 9-től Symphonic Like a Máraiban Tóth Verával, Gájer Bálinttal, Ambrus Ritával és az Egri szimfonikusokkal. Különleges koncert egy pohár pezsgővel.
15: A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agria Park üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agria Park.
16: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárestik egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia, Ruzsa Magdi.
17: Én hozzám, még egyszer.
16: Széchy Pál legszebb dalai.
18: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
16: A 100 tagú cigány zenekar és a Csík zenekar közös koncertje és az Egri csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
19: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
20: Miller Zoltán vagyok, a Széchy Pál emlékkoncert szólistája és rendezője. Hamarosan találkozunk az Egri várban.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Eger.
0: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió

kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Gyorsul Erdeinkben a fenyők pusztulása, 26-31 fok várható ma. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 híreit Hóca Magyar Dzsinától hallják. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a közgyűlés döntése alapján július 20-ától, tehát mától egészen augusztus 23-áig igazgatási szünet lesz az intézményben. A változás azonban kizárólag a hivatal belső működését érinti, az ügyfélfogadás rendje a teljes időszak alatt változatlan marad. A nyári hetekben a hivatal munkatársai ütemezetten veszik ki szabadságukat, ugyanakkor a helyettesítésnek köszönhetően az ügyintézés folyamatos és zavartalan lesz. Gyorsult a fenyők pusztulása az erdőkben. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása, a tartós aszály, a magas hőmérséklet és a csapadékhiány egyre látványosabban érinti erdeinket. A folyamat különösen erősen jelentkezik a Mátrában, ahol a fenyves állományok pusztulása az utóbbi időszakban felgyorsult. A Mátrában tapasztalható helyzet nem egyedi jelenség. Az Egererdő ZRT teljes működési területén, így a Nyugatbükkben és a Heves-Borsodi Dombság térségében is láthatók a klímaváltozás hatásai. Az érintett területeken a kiszáradt fenyő faanyagát el kell távolítani. Ezt nem csak erdészeti szakmai szempontok indokolják, hanem élet- és vagyonvédelmi okok is. Fontos hangsúlyozni, hogy a beavatkozások után nem marad erdő nélkül a táj. A kiszáradt fenyvesek helyén új erdőt hoznak létre, így a táj erdősültsége nem csökken.
0: Helyi híreinket hallották. További híreink.
2: Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, amelynek hatályba lépésével, azaz a mai nappal megszűnt a köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlésnek ezt követően 30 napon belül kell megválasztania az új államfőt. Az új köztársasági elnök megválasztásáig az államfő feladat és hatásköreit az országgyűlés elnöke gyakorolja. Köztársasági elnökké olyan magyar állampolgár választható, aki betöltötte a 35. életévét, a jelöltséghez legalább 40 országgyűlési képviselő támogatása szükséges, az államfőről pedig az országgyűlés titkos szavazással dönt. Ma az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadék gócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő várható, 26-31 fokos maximum hőmérséklettel, ami majd az esti órákat illeti 10 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Üdv a szlovén tengerpartról, kint ülünk a lakóautó mellett, és mi más szólna, mint a rádió egy, mi a legyen szép napotok. Mekkora hangulat ez? Lakóautó, miket hallgatnak, szlovén tengerpart. De jó, jó nyaralás nektek. Ez jó, ebben most úgy ott voltam egy pillanatra.
2: Igen, hogy... ott is vagy, csak az a baj, hogy mint rádiós hang.
1: Igen, de ez nagyon, nagyon jó, jó hangulat lehet. Azt nézem, hogy mi a frissünk, ami van esetleg. Itt megjött a 6 gépkocsi M0-ás déli részén. Igazából ez az, amit mondtunk. És két autó összeütközött az M1-esen Budapest felé vezető oldalon, Bicske közelében, 36-os, 37-es kavicsnál. Minden hatóság a helyszínen van. Jó. Mi volt a viharban a Balcsi?
2: Na, tényleg,
1: valamit mondani akartál ezzel kapcsolatban. Ez csak egy rövid történet, nagyon aranyos, kedves történet. Tegnap lecsapott egy ilyen százas szél a Balatonra, ez part. És hát ott, ha megérkezik, az konkrétan visz mindent. És nem jött vihar, nem volt vihartevékenység, vagy nem volt villámtevékenység, csak esett a másik oldalon. És bent ott viszonylag jó mélyen felborult egy hajó. Illetve hát ugye a tőkesúly miatt megfenekedett és oldalára állt. És akkor ott összegyűlt néhány ott lakó, hogy most menjünk, segítsünk, mi az Isten tudunk csinálni egy több tonnás hajóval, de menjünk be, próbáljuk meg.
2: Elindult. A viharban.
1: Be a viharban, én nem szeretek viharba fürdeni, nem volt villámtevékenység, aha, meg dörgés, csak menjünk be, iszonyat hullámok, de láttuk még, hogy ahol ő megfeneklett, ott nekünk még nagyjából leér a lábunk. Elindulunk befelé, 20 perc volt, mert bejutottunk, mert olyan ellenszélbe mentünk, akkora hullámokkal, és közben ott van ez a permet a víz fölött. Tudod, ami azért úgy egy idő után tényleg fáj, mert olyan erősen jönnek neked a cseppek, mintha egy tűvel szurkálnának. Az egész nem egy jó élmény. Nagy szél, de érzed, hogy azért úgy nincs baj, biztonságban vagy. Megérkezünk a hajóhoz, hajónak még, hát nem mondom jól a szakszavakat, mert nem nagyon tudok vitorlázni, kint van ez az orvitorlája, az próbálja betekerni, csávó, üvölt, leszáll, fölmegy, visszamegy a hajóra, majd kidob nekünk egy kötelet, hogy kezdjük-e húzni.
2: A több tonnás hajót. Hányan voltatok erre?
1: Hát először csak hárman, aztán mire már vontattuk a hajót, addigra már 8-an vagy 9-en vontattuk a hajót. Leszállt a kapitány, és ő is fogta a kötet. Mondom, mi a terv? Oda kötjük a stéghez. Az jó stéget oda kötni egy két tonnás hajóhoz egy százas szélbe. Azt mondom, az biztos, úgy hajlítja meg a stéget. Ezek nincsenek lebetonozva, ezek a stégek. Tehát összeszedő. Kössük ki a stéghez. És azt látom, hogy fönt egy csaj szépként nagyon küzd, hogy feltekerje a mit tudom én, mit, ami alulról ugye 60 centire föl lehet tekerni. Ez nem tőkesúly, hanem nem tudom, mi annak a neve. Majd egyszer csak realizálja, hogy én bent félmeztelen a vízben, ugye iszonyatosan húzom a kötelet.
2: Van két tuti jegyet.
1: Én poénkodok, hogy fia, van egy söröd, dob már le. De hát nyilván a viharban nem hallasz semmit. Majd azt látom, a következő pillanat, hogy pillanatra megáll a tekerés, fogja a telefonját, előveszi, rám irányítja a telefont, és elkezd fotózni. És ott állok, érted, ott állok benn, hú, félmeztelenül hata húzzuk a hajót, próbáljuk erről a zátonyról lehúzni, hogy a kötél az odaérjen a stékhez, ahova ő lekötötte a hajót. Nyilván a stég is egy kicsit ugye megmakan. A csaj meg fönt, vitorlás ruhába fogja a fényképezőgépét, de mondom, ordító szélvihar, ízletes vihar, és próbál egy jó képet csinálni, először magáról, szelfiként, majd csak rólam.
2: Legalább pózoltál neki?
1: Kicsit itt binyóra azért ráhúzok azért egy kicsit.

0: értettük, hogy mit mond, mert hogy olyan szélvihar, és olyan hangosan verte, vetekerte a vitorlát, de egy jó fél méter azért kimaradt. És az elkezdte, hogy az árbóchoz verni, annak olyan kattogó hangja van, hogy amellett szinte semmit. És itt ott benn vagy a viharba, húzod, brutál, nagy, jön a szél, hatalmas, ha tényleg ott már nagy hullámok voltak, mert ilyen meligérő víz, azért az ott már komoly. Csaj meg, hát azért most csak lövök egy fotót, arról, hogy kihúzza a hajót. Hát mondom, szemmit szemmel.
1: Tényleg az életedért küzdesz, te is, ő is, és neki ez a legfontosabb.
0: De aztán dolgozta, ügyes volt, tekerte, húzta, vonta, nagyon, tényleg ügyes volt, szerintem sokat vitoráznak. Lekötötték a stékhez a hajót, aztán ment be egy ismerős, mondom, hova mész? Hát megkérdezem, mi a hajó neve, az az én stégem. Valószínűleg már meghajlott. nincsen a hajó név, úgyhogy bement megkérdezni, hogy mi a hajónak a neve. Figyelj, beborított a hajókat. Tehát úgy jött meg tegnap a vihar, hogy ilyen brutál.
1: De szerencsére a hős balatoniak mentettek.
0: Ha menni kell, megyünk.
1: Ha megy félmeztelenül.
0: Ha menni kell, akkor ott vagyunk.
1: Nincs okosabb döntés, mint ebbe a felszálló párába bemenni.
0: Nem volt még az, amikor megfulladt, csak amikor már rájössz, hogy aha, na ez az, amiről sokszor beszélnek. Hogy úgy érzed, hogy annyira fújja a víznek a tetejét a szél, akkor a hullámok vannak, hogy a cseppek ütődnek neked. De mikor egy ilyen 190 szélvel ez a csepp így megindul, mindenhol jön, akkor úgy érted, hogy miért fulladnak bele emberek benne a mély vízbe. Hiába van kint a feje, van egy fél méteres vízpára a víz fölött, ahogy megfújja a tetejét. Ja, na, viszont mi egy érdekes dologra bukantunk, mert hogy biztos nagyon sokan használtok már, drága hallgatók, ugye, mesterséges intelligencia, ChatGPT, hát ez már mindenkinek ott van, ugye, vagy a Grok, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy tök mindegy, hogy melyik meg, hogy mondjuk. De kiderült, képzeljétek el, egy titkos profilt épít rólunk. És az van, hogy mindent megjegyez, amit kérdezünk, miért nem lepődöm meg
1: pedig
0: rajta?
1: Pedig hát ugye mindenki megígérte, aki ilyet fejleszt.
0: Hogy ez nincs.
1: Nincs profilozás, nincs adatgyűjtés.
0: Igen.
1: És van valami titkos, hogy hívják, kód, amivel ki lehet nyerni?
0: 6 bemásolható kérdéssel, és egy lépésről lépésre beállítási útmutatóval pontosan meg tudod mondani, hogy mit tárol, mit feltételez rólad, és mit gondolnak azok, akik ezt olvassák. Ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia az egy teljes profilt rak rólad össze, és ha te beírsz neki 2 sort, akkor ő kiküldi neked ezt a profilt, mondom, hogy mit kell beírni. Na. Hogy megtud, hogy rólad mit gondol a saját mesterséges intelligenciád. Hát egészen megdöbbentő az eredmény. Azt kell neki mondani, hogy sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam, teljes egészében, egyetlen listában, neveket, helyeket, munkát, szokásokat, preferenciákat, bármit, ne foglald össze és ne hagyd ki semmit, látni akarom a teljes profilt, amit a beszélgetéseink alapján felépítettél rólam. Ez az első itinen, amit meg kell, hogy adjál neki. Hát én beütöttem.
1: Már nézzük, kinek mit írt, mert nekem nincs ilyen szarom. Ugye én még egy, hogy hívják vagyok, én még egy ilyen maradi csávó vagyok, én életemben nem beszélgettem ezzel a vacakkal. Na, mondjad, mit írt?
0: Figyelj, igazából az minden. Figyeld. Azt mondja, én ezt beütöttem neki, és
1: mikro
0: hát így...
1: Mikropénisz.
0: Igen, feltűnően kicsi a péniszet. Sokat kérdezel a mellem. Sokat kérdezel pénisz műtétekről. Ne, hogy mit rakott össze, ugye ezt így berakta. Kicsit mentegetőzik, hogy persze, viszont nem tudom kiolvasni, meg jaj, nem úgy, meg a teljes belső beszélgetésekre nem mindegyikre emlékszem meg. Nincsen háttérben tárolt következtetés, tehát elkezd mentegetőzni. Ez már eleve fura. Ugye, hogy így elnézést kér, és aztán küld rólad 8 oldal.
1: A és aztán küld róla
0: 8 oldalt, igen. Azt mondja, neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontosak számod, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharishi tanítás a Tony Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. 2 gyermeked van, Noel az egyik, Bennett a másik. A gyermeked érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva. Mennyire nagyon durva.
1: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
0: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW.
1: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
0: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.

0: kezdődik, mondtam
1: én. Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hálók, a hágók. Aztán egy-két hely, ahol jártam, sokat beszéltünk a Szent Sír templomról, az Olajfálhegyékről, a Gecsemáné kertről, a Via Dolorosáról, a Torinói leperről, a keresztről, rengeteg.
2: Jó, de hát ezek oké, tehát mert ezek
1: várjál, rákeresztél. Folytatódik, mert utána még rákérdezel másra is. Érdekelnek a makrogazdasági adatok, szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a bőjt, az autofágia, a ketózis, minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja.
2: Az összeesküvés elméletek nagy híve vagy.
1: Időnként hajózol, beszéltünk rá, hogy hajóról, BMW, Ducati, tömegrendezvények, figyelj, a teljesen durván ugye leírt téged.
2: Mennyi időre emlékszik vissza?
1: Szerintem mindenre.
2: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
1: Ezek a kérdéseid valószínű.
2: Igen.
1: De ez egy kész profi rólad. Ez te vagy.
2: Minden tud rólad.
1: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, ahogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
2: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá, a motorokra, a mit tudom én, a különböző dolgaidra, tehát ezt ő megjegyezte, ezt még értjük. Na mi a következtetés?
1: És itt akkor az van, hogy ugye itt megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Gyors döntéseket szeretsz hozni, ez közepes, sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Tehát az analitikus gondolkodásodat is megfejti, hogy mennyire vagy magas. Nem szereted az egyoldalú válaszokat magas? Gyakran kéred, hogy írjak ellenérveket, és nevezzek meg több nézőpontot. Tehát ő ebből már leveszi tulajdonképpen a gondolkodásodat is. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
2: Figyelj, ez egy teljes rólad.
1: Milyen durva, hogy mennyire vagy kíváncsi. Egyszerre vagy racionális és nyitott spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes.
2: Igen.
1: Tehát ez erre közepesedít, helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
2: Na, itt dőlt meg az egész.
1: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
2: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakin vekengeni órákat.
1: Jó, azt szeretem. Vezető szerephez vagy szokva, közepes. Sok vezető szerephez vagy szokva, azt mondja, ez közepes. Sok szervező üzenet, rendezvény, kommunikáció, csoportok koordinására arra kérsz egyébként szöveget. Fontos neked a nyelvi minőség, magas, nagyon sokszor kér stilisztikai és helyes írás
2: hiányzott. Hát persze, mert az összes magyar óráról hiányzott vazeket. Nem tud helyesen írni.
1: Szeretsz mélyen elmerülni egy témában, nagyon magas. Egy-egy témáról akár 20-30 egymás utáni kérdés is érkezik. Ez már a profilod.
2: Igen, de ez te vagy.
1: Tehát ezt már ő teszi össze rólad. Ez mennyire
2: durva. A rohadékság, gyerekek, az, hogy mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
1: De már aztán le is profilozt. Tehát ez már egy pszichológiai profil rólad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni, magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemeltem fontos, magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
2: Igen, ez nem túl biztató.
1: Ez nem túl biztató. Szereted a technológiát, magas. Szereted a prémium élményeket, közepes. Azt mondja, nem feltétlen ez az érdeklődési kör. Nem vagy impulzív kérdező, közepes. Sokszor ugyanazt a témát több irányból körbejárjuk, mielőtt véleményt alkotsz.
2: Ez jó, ez mondjuk a nyitottságot jelenti. Az meg menő, hogy nem vagy ilyen.
1: Mennyire durva? Te nem ütöttél be semmit?
2: Én nem használom.
1: Nem használsz ChatGPT?
2: Nem.
1: De te mit használsz?
2: Azt se tudom mi.
1: Te hol vagy?
2: Google kereső, tesó. A legjobb Google kereső, ott még kell gondolkozni. De egyébként kérdés az, hogy aki nem használja,
1: Figyelj, de várj, bocsánat, csak ma igen, hogy arról, hogy arról összeállít-e.
2: Hogy?
1: Hát arról nem, arról nincs nagyon mit.
2: De hát kérdés, de hogyha, mert akkor kiderül, hogy hallgatózott. Igen.
1: Azt mondja, hogy ezekből még össze tudnám neked tenni, figyelj. Nagyjából pontosan az éves jövedelmedet, a bankszámlád állapotaidat, a nettó vadonyonat, a politikai nézeteidet, a vallási hovatartozásodat, személyes azonosságtípusodat, mentális egészségedet, hogy pontosan hol laksz Budapesten, hogy milyen ember vagy a magánéletben, amit nem támasztanak alá beszélgetések, ő még ezt felajánlja, hogyha akarom, akkor ezt is összeteszi.
2: Nem kérdezted meg, hogy hogy állsz? Hát azért a
1: nem volt még időm beütni. Ami a kérdezési stílusodból látszik. Nem a tartalomból, hanem abból, ahogy kérdezel. Az milyen?
2: Még a stílust is nézi.
1: Gyorsan váltasz témát, abszolút jellemző rám, de minden témában mélyre mész, ritkán elégszel meg egy válasszal. Először a nagy képet kéred, utána kéred a részleteket, érdekel a logikus szerkezet, szeretett a válasz egyszerű informatív olvasmányos, gyakran optimalizálsz, nem zavar, egy válasz hosszú, ha cserébe sok információit kapsz. Ez nem pszichológiai diagnózis, de egy ilyet is fel tudok rólad állítani.
2: Jó, azt hogy ugrottad át azt a részt,
1: hogy... már, de durva!
2: Azt hogy ugrottad át, hogy érdekelnek az össze esküvés elméletek is gondolkozol a nővényítéseden. Ez hogy marad?
1: Igen. És akkor azt mondtam, hogy mindezek alapján, amit tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amelyek valószínűleg nem látok magamban. Az milyen? Tehát ugye ez az utolsó, amit be kell neki ütni, hogy...
2: És akkor ezt is elmondja.
1: Minden, amit tudsz rólam, nevezd meg a személyiségjegyeimet, amelyeket valószínűleg nem látok. Tehát én se látok rá, mert nem elég mély az önismeret, vagy nem vagy annyira tudatos.
2: Hát vagy egyébként ugye szeretjük ezeket elhallgatni saját magunk elől is.
1: Igen.
2: Ő legalább az orrodra köti, vagy rád olvassa.
1: Azt mondja, hogy valószínűleg sokkal kíváncsi vagy, mint amennyire beismered magadnak. A felszínen gyors vagy, viszont valójában rendkívül alapos. Meglepően kevés dolog érdekel pusztán azért, mert divatos.
2: Ez igaz.
1: Ezek milyen, igen, mennyire hát ezek durván mélyen van. Sokkal gyakoribban mi az igaz? Ez óriási különbség. Ez mennyire durva. Kemény, nem? Ez elképesztő. Valószínűleg nem veszed észre, hogy mennyire mintázatokban gondolkodsz. Bitcoin, vallás, történelem, egészség, asztrológia. Mindegyiknél ugyanazt keresed, mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti az eseményeket.
2: Mondom én, összeesküvés elméletek.
1: Ez nagyon következetesen megjelenik nálad, hogy mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti ezeket az eseményeket. Én tényleg így gondolkozom.
2: Igen, még abban az esetben is, amikor nincsenek ilyenek.
1: Igen, szerintem kevésbé vagy érzelmi döntéshozó, mint amilyennek esetleg gondolod magad. A vallással kapcsolatos leveleidnél is rendszeresen ezt kéred, érveljünk. Logikusan építsük fel, milyen következmények lesz, és mi szolgálja a kérdés bizonyos érdekeit. Ez inkább stratégiai gondolkodásával. Döbbenetes, nem?
2: Miket kell rólad megtudjunk ennyi év után, hogy van logika a rendszerben, igen, gyerekek.
1: Valószínűleg alábecsülött, hogy mennyire maximalista vagy. Nem gondolom magam annak, de valószínűleg közben van egy ilyen kontrollfrikségem, egy ilyen közben megpróbálok mindent maximálisan csinálni, amennyire tudom. Nyilván nem megy. De hogy
2: most nézd már rá például az Oti bulira. Hogy ott mindenben benne van.
1: Abszolút.
2: Hát állandóan ezt
1: de alábecsülöm ezt magam, ma nem veszem észre, hogy már bizonyos részeket el kéne engedni, igen. Iszonyatos durva. Nagyon erős benned az autonómia igény. Nem szereted, ha valamit vagy valakit csak azért kell elfogadni, mert valaki tekintély. Megjelent orvosi kérdésekben, történelmi kérdésekben, vallási kérdésekben, kriptonális politikánál. Szinte mindig visszakérdezem, mi bizonyítja. Ja. Milyen durva, nem? Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia. Egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
2: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
1: Ezt még beütöm. A kívülről magabiztos fellépés mögött erős önellenőrzés zajlik.
2: Igen, ezt is tudjuk. Igen.
1: Sokszor nem azt kéred írd még, hanem ez így jó, ez nem túl sok, ez természetes. Ez arra utal, hogy sokat finom hangolod magad. Milyen érdekes, nem?
2: Kirajzolódik egy bizonytalan csávó lassan.
1: Nem, de tök de. Érdekes. Igen. Az identitásod valószínűleg sokkal inkább az örök tanuló, mint a műsorvezető. Ez is durva. Igen, kívülről valószínűleg sokan média szereplőnek látnak. A kérdésed alapján viszont sokkal inkább egy olyan emberképe rajzolódik ki, aki folyamatosan tanulni akar. Ez szerintem erősebb identitásjegyed, mint maga a szakmád.
2: Ráskó Eszter tudom idézni, a magyar média piac legjobban félreértett szereplője.
1: A Blik írt egy nagyon kedves cikket arra, hogy 49 éves lettem, és összeszedte, hogy kinek szóltam be. Úgy elolvastam, és rájöttem, hogy valójában félre vagyok értve. Valójában félre vagyok értve. Valójában egy kicsit félre lettem értve. Az én pályafutásomban félreértéseken alapszik. Igen. Tehát egészen durva. Szerintem sokkal inkább rendszerkutató vagy, mint információgyűjtő.
2: Ezt a posztot egy kicsit eltúlzottnak érzem veled kapcsolatban, a rendszerkutatóid, de
1: mi legyen. Az igazság, mi mozgatja a rendszert, mi az alapelv a felszín mögött, ami működteti? Ezek érdekelnek leginkább. Ez három kérdésből ilyen profilt ad rólad a ChatGPT.
2: Hát ez... azért nehéz dolga nincs. De most én nem akarom kicsinyíteni az érdemeit a ChatGPT-nek, de ha ő megjegyzett mindent, amit te az elmúlt X évben csináltál.
1: De személyiségjegyeket fölállítani azért az már mennyire durva. Nem?
2: Hát te milyen kérdéseket teszel föl neki?
1: Meg hogy? Meg nem a konkrét kérdésből, hanem hogy hogy? Igen. Üssétek be, próbáljátok ki. 12:01. Megnézzük neked, mit ír ki, úgyhogy nem használod. Jövő mindjárt a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle léschips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabára Háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt.
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgy is lett.
0: Reklámot hallottak.
11: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
12: I'm Dua Lipa.
11: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: hétvége legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Útlezárásokra kell készülni a héten is az Egri utakon. 26-31 fok várható ma. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 hírei, Kóca Magyar Dzsinától hallják. Folytatódik a nagy volumenű egri útfelújítás. Várhatóan július 21-én és 22-én, tehát kedden és szerdán terítik az aszfalt koporéteget a Tesco Obi csomópont és Felső Tárkányi csomópont között. Megelőző munkák már ma a belváros felé vezető bal oldalon is lesznek, emiatt az Obi KFC csomópontban lezárásokra kell számítani. A munkálatok idején ideiglenes busz megálló is lesz az Egri út 41 szám előtt a belváros felé. Szintén az aszfalt kopó rétegét fektetik le július 22-e és 24-e között, a Cifrakapu utca és Kővágó tér között, emiatt a Vallon utcai csomópont és Cifrakapui csomópont lezárása várható ebben az időben. Önkéntes tűzoltó egyesületek tartottak baráti találkozót. Július 11-én rendezték meg a Lakatos Artúr emlékversenyt és a tűzoltó egyesületek 13. Tiszaparti találkozóját, amelynek ismét Tiszanána Dínyés hát adott otthont. A rendezvényt a Tiszanánai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Tiszanánai Önkormányzati Tűzoltóság, illetve a település önkormányzata a Heves Vármegyei Tűzoltó Szövetség támogatásával rendezte meg. Még délelőtt megkezdődött a Heves Vármegyei Önkéntes Tűzoltók versenye. A feladat klasszikus kis motorfecskendő szerelés volt. 17 csapat nevezett, 6 ifjúsági leány és fiú, 11 felnőtt női és férfi kategóriákban. Az eredményekről részletesen a katasztrófavédelem.hu oldalon tájékozódhatnak. Elfogtak egy hevesi betörőt. A Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya július 14-én este lopás büntett és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt vett őrizetbe egy helyi lakost. A 25 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt hetekben több helyi ingatlanba is betört, és azokból különböző értékeket vitt el, továbbá egy boltot is fosztogatott. A rendőrök a gyanúsítottat az elfogását követően kihallgatták, melyen beismerő vallomást tett, továbbá gyorsított eljárás keretében július 17-én bíróság elé is állították. Ma az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadék gócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő várható, 26-31 fokos maximum hőmérséklettel, ami majd az esti órákat illeti 10 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: 3:09 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk, és nézem, hogy mi a... Vagyunk közben, gyere csak, azt hiszem, hogy van-e valami közben a közlekedés. Nagy baleset az M0-áson, megint gyerekek, Dunaharasztinál, Szigetszentmiklós irányban most történt, a belső és a középső sávot foglalják az összetört autók. Hát ez már nem a nullás napja.
2: Megvan átkozva, öcsém.
1: Ez megvan átkozva. Pesti úton befelé, Feri egy út előtt, belső sávban a hatóságok most érnek a helyszínre, és már reggel is volt, ott 6 gépkocsi az M0-ás déli oldalán. Úgyhogy gyerekek, ott most oda-vissza. Oda-vissza van minden. Nem hallom Esztert. Ide valaki? Nincsenek. Igen. Ma csajok. Tehát, hogy ma lányok nagyon viccesek, kedvesek, aranyosak, de nincsenek. Nincsenek ma. Ma csak így vagyunk.
2: Pihenő napjuk van. Laci, írd meg ezt a mondatot, légy szíves a Facebookra, vagy valahova, mert amit ja. kérdezik el a ChatGPT-től.
1: Ja, ezt a profilozós, erről ja, beszélgettünk, ugye, hogy milyen érdekes, hogy itt most rájöttek arra, nyilván volt titok, meg gondoltuk, hogy mindent tárolnak rólunk, de egy-két speciális kérdéssel egy egészen érdekes személyiség profilt kapsz saját magadról. Erről beszélgettünk a hírek előtt, hogy megkéred a ChatGPT-t, vagy amit használsz, hogy mi állt neki össze rólad a kérdéseid alapján, de ne csak az, hogy mi érdekel, meg miről kértél infót, hanem milyen személyiségjegyeid vannak, milyen típusú ember vagy, és hát egészen pontosan profilod. A te eseted az érdekes lenne egyébként.
2: Le kell tölteni ezt a ChatGPT-t?
1: Hát akkor mondjuk messziről indulunk.
2: A Nokia-dat, ez egy applikáció?
1: A Nokia-dat le kell cserélni, az Alcatel van, te cheesy-det. Venni kell.
2: Egy okos telefon.
1: Venni kell egy okos telefon, igen. Neked írt olyat, Zsul, ami meglepődtél? Mert ugye te is beküldted neki. Írt valamit?
2: Szerintem csak olyat írt.
1: Ezt figyeld, imádom. Zsül, csak ezeket a pontokat beolvashatom? Beolvashatom? Nagyon jó, nagyon szép.
2: Mondom, mikor, hogy ne, ezt
1: figyeld,
2: már ne.
1: Zsül, ugye róla kialakult egy kép. Ő is hosszasan beírta, itt én most csak néhány pontot látok, itt akkor nyilván a 3-as, 4-es beolvasható. 3-as. Az érzelmi minimalizmus, mint erőforrás gazdálkodás.
2: Júj, de jó!
1: Igen. A velem való kommunikációban, és valószínűleg a szakmai életedben is teljesen háttérbe szorítod az érzelmi sallangokat. Érted? Nem kapanaszkodsz, nem kérsz megerősítést, nem keresel empátiát, csak tiszta input-output. Ez Zsül. Egészen pontosan fejti meg a mesterséges intelligencia. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mély érzéseid, hanem azt, hogy az érzelmeket és a feladatokat mereven elválasztod így egymástól.
2: Van. Hát soha nem láttál egyetlen egy érzelmi reakciót Zsül arcán.
1: Igen. Áruhába öltöztetett kreativitás. Ezt írja még róla. Áruhába öltöztetett kreativitás. Zseniális. De milyen szépen fogalmad, és hogy elképzeled a Gyulát, és azt gondolod, hogy áruhába öltöztetett kreativitás. Mert egyébként egy kreatív csávó tölt, vág, csinál, fotóz, egy csomó technikai dolgot csinál, nem? És
2: nagyon és szépen elbújtatja ezeket.
1: Az adatelemzés, a pénzügyi kockázatkezelés és a centiméterre kiszámolt logisztika alapján könnyen hihetnéd magad egy tiszta, reálos, analitikus gondolkodási technokratának. Optimális megoldás, megtalálás, nagyon magas szintű, struktúrált kreativitást igényelnek a...
2: Gyula, ezek jó hírek!
1: Igen. Te nem a semmiből alkotói módon vagy kreatív, hanem a szigorú korlátok között vagy képes zseniálisan legózni az elemekkel.
2: Wow! Zseniális.
1: Egész pontos. És pontos a Gyuláról. Tehát azért ezt nem csak a kérdések alapján teszi össze, hanem a kérdések, a stílusok és az irányok és az utasítások alapján.
2: Jó, Laci, te jössz. Egészen. Te jössz. Én nagyon kíváncsi vagyok. Mit profilozott?
1: Igen. Rólam ezt itt a GP, ami biztos magyarul kommunikál. Zseniális. Köszönjük szépen. Igen. De tényleg jó. Ez a profilozás akkor is működik, ha nincs előfizetésem a ChatGPT-n. Minden tud rólam, az eddigi kérdéseim alapján kipróbáltam.
2: Igen.
1: Mert, de várj, a ChatGPT ez Google alapú, vagy nem, az a Gemini. De akkor hogy tud rólad? Figyeli a...
2: Hát nem, ő használja velem ellentétben, tehát ő használja, csak nem előfizető. És úgy is megjegyez mindent.
1: Ja, hogy az ingyeneset. Igen. Persze, hát akkor azt ugyanúgy megjegyzi, igen.
2: Igen. Nekem teljesen jó elemzést adott a ChatGPT, nem írt vissza.
1: Az itt nagyon jó. Az egy teljesen jó, igen. Hát ennyit gondol rólad, meg ennyit gondol, igen, a világodról, meg a kérdéseidről, hogy nem ír vissza. Na jól van, izgalmas azért ez így, hogy nyilván tudod, hogy egy csomó mindent eltárolnak, meg elraknak rólad, de azért ez egészen mélyreható. Nem egy felszínes elemzés azért. Milyen időnk lesz?
2: Napsütéses.
1: Napsütéses, köszönjük majd szépen.
2: Segít.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Köztársasági elnöki úrválasztására alkalmas.
1: Nagyon
2: ha ezt teleszel.
1: Ma 8 óra, csak mondom. 8:45-kor már...
2: Vége,
1: szólok.
2: Lecsúsztatok.
1: 8:45-kor már nem vagyok elérhető. Na gyerekek, egy hátborzongató felfedezés egy Airbnb szálláson. Próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet. Figyeld, a következő a történet. Ha mit mesélt el egy nő egy TikTokon, bejárta az internetet a videó, 26 éves nő tette közzé a TikTok oldalán egy Airbnb szállásról, a családjával pihen. És egy meglehetősen különös dologra bukkantak az ingatlanban. Próbálják ők is, meg az internet is, meg mi is megfejteni, hogy mi történt. Ők Salt Lake City-ben élnek, és San Diego-ban béreltek ki egy ötszintes Airbnb nyaralót. Hogy megünnepeljék a rokonokkal együtt a nagypapájának a 80. születésnapját. És az egyik nap éppen vacsorázni készülődtek, amikor feltűnt nekik egy furcsaság, a tengerparti hangulatú dekorációval berendezett ingatlanban.
2: Van egy rohadt nagy kép.
1: Vagyis pontosan annak a folyosóján. Van egy rohadt nagy kép, és a kép azt ábrázolja, hogy emberek fürdenek a tengerben, ezzel van ugye dekorálva a folyosó. És alig akartak hinni a szemüknek, de a család szerepelt a képen.
2: Egy tök másik városban, egy vadidegen lakásban van egy kép, amin ők vannak a falon.
1: Igen. Figyeld, hogy felismerte azon az apját, mutogatja, hogy ott van az apja a képen. Felismerte a lány és fiú testvéreit, a nő, de még azokat a fürdőruhákat is, amelyeket azon a napon viseltek. A felvétel több mint 10 éve készült, szintén San Diego-ban.
2: Ilyen véletlen nincs. Tehát, hogy a család valóban volt itt, a tengerparton fürdött, valaki csinált egy fotót róla, és ezt kitette, és te kibéreled.
1: És kitették, és kibéreled azt. Apukája viccelődve azt mondta, hogy te jó ég, ez a férfi kicsit úgy néz ki, mint én. Tényleg imádjuk a tenger, bárhol szélesen utazunk. Aztán jobban megnézték a képet, és azt mondta, hogy apa, ez te vagy. Ott van Lili, ott van Brady, mesélte a nő a testvére utalva. Teljesen ledöbbentek, mindenkinek megmutatták, facetime-oltak, és... az a kép, az róluk készült, amikor 10 évvel ezelőtt ott fürdenek. Hány? Matematikailag mi az esélye?
2: 0,001. Hogy pont ott voltál, pont ott fürödtél, egyes, kettes, valaki ezt lefotózza, kettes, hármas, valaki ebből csinál egy óriási posztert képet.
1: Baszik, ilyen stockfotó lett belőle, letölthető, kinyomtatható és kirakathat.
2: Igen. Négyes, te pont ezt a lakást választod. Figyelj, annyi bizonytalansági faktor van benne, hogy ez a lehetetlennel egyenlő.
1: A véletlenek milliószorosának egybeesése, igen. Nem tudják, hogy ki készítette a fotót, miért ezt tették ki a szállás falára, csak próbálnak valamiféle magyarázatot találni. Ez mennyire durva lehet, hogy megtalálod egy bérelt szállásról a 10 évvel ezelőtti önmagadat? Azért ez...
2: Sem, nem tudsz el mit kell. Ott állnék, és köpni gyelni nem tudnék.
1: Igen. Nem? Igen. Teljesen lehetetlen. Teljesen lehetetlen. És ott a pasi, látod, aki beszélget, ő a felesége, és ott vannak a 10 évvel ezelőtti kisgyerekek körülötte.
2: Megismerték a fürdőruhákat, hogy valóban ez volt rajtuk,
1: igen.
2: Rohadt nagy véletlen.
1: Ezért valaki örülök, hogy csóró vagyok ilyenkor, megább kidőj, én nem megyek egy helyre kétszer. Igen, ezt Meli küldte nekünk. Azért erre viszonylag kicsi az esély.
2: Semmi.
1: Ha azt matematikailag le kéne vezetned, erre azért kicsi az esély.
2: Egy ezrelék. Talán, de lehet, hogy még annyi se. És pont ezt a lakást veszed ki. Tehát San Diego-ban élsz, átutazol valahova, ahol van 5000 Airbnb lakás.
1: Igen.
2: És
1: hány fotó készült, hány lakás van, hány helyre mehetsz. Tényleg, ezt valahogy így kell valószínűleg számítani. Igen. És te pont San Diego-ba, abba a házba mész, ahova ez a fotó 10 évvel ezelőtt bekerült, vagy fölkerült a falra.
2: Persze, lehet, hogy egyébként ez az, amit te mondtál, hogy ez egy ilyen stock fotó letölthető.
1: Valószínűleg igen, leszett, igen.
2: És ilyen képből van egyébként, mit tenni, 20 000.
1: Vagy érte? A San Diego-i tengerparton terjedt el, tudod, mert ugye San Diego-i a ház, meg San Diego-i a kép, tehát lehet, hogy ott a környéken lett belőle egy ilyen. Mi a megfejtés, Anna?
3: Full kamu az egész. Ez full kamu.
1: Maga nyomtatta. Egy büdös kamu, egy rohadványos TikTok videó megtekintésén.
3: Ez persze, figyelj, ez a két saját. Nézzél már rájuk, légy szíves.
1: Szeretlek.
3: Nézzél rájuk.
4: full kamu az egész.
1: Nem feltételezzük, nem lehet, nem lehet igaz.
4: Nem. Én hiszek a misztikumba, ezt nem. De. Szerint tudod, mi van? Ezt megkeresték ezt a lakást, vannak fönn a lakásról fotók, látták, hogy a falon van egy ilyen dolog, ezt ők legyártották, és azt mondják, hogy úristen, hát ott van rajta a fater.
1: Na várjál, mi? Tehát megkerestük, San Diego
4: bármint. Bookingon keresel, látod a lakás belsőt,
1: nem? Igen.
4: Ránagyítasz, van egy ilyen kép.
1: És ennek és akkor oda mentek direkt foglalni?
4: Persze, és elhintik a TikTokon ezt a szarságot.
1: Miért nem hiszünk kicsit a mesében? Miért nem gondoljuk azt, hogy akár
4: megtörténhet? Ránézek a két TikTok-et csajra, és azt mondom, hogy hát nem valóságon.
1: Most azt látod, hogy egy pulóveres, napszemüveges csaj az hazudik?
4: Más testbeszédből látom.
2: Igen,
1: minden nem vannak azok ott kenve, látom én azokat, ott a milyen dájjal megkentek.
4: Full kamu. Az érdekel, hogy ez a lakás, ez a kép, ez ott volt-e a falon az előző lakóknál. Az egy nagyon érdekes kérdés, nem, hogyha ez egy kiadó lakás, hogy az előzőek mutassák már meg azt a kis képet, és akkor nagyítsunk rá, és akkor hasonlítsuk össze, és akkor fog lebukni, hogy hát tehát itt mások vannak a képen. Egyébként egy másodpercet megfognám őket ezzel.
1: Össze is engednélek velük. Tehát most amerikai rádiumisorán simán fölhívnánk őket, és beadnálak téged, és megbeszélhetek.
2: És akkor ez lájkvadászat, azt mondod.
4: Abszolút lájkvadászat.
2: Na, akkor itt van Adrien SMS-e. A Temun találta meg egy Temun kapható ágyneműn a saját kutyájáról készített fotóját, amit föltett a netre.
4: Na? Azt valaki letöltötte, ez ilyen egyszerű.
2: De hát akkor ez ugyanilyen egyszerű.
1: Akkor ez saját csapdánkba
4: dőlt. Nem, azért az nagy különbség, hogy ebben ilyen misztikum van egy kicsit bele. Ott letöltött egy fotót, és megcsinálta egy ágy, biztos cuki fotó volt a kutyáról.
2: Cuki fotó.
4: Hát az, hogy ő találta meg, ez egy érdekes dolog egyébként.
2: De ez
4: érdekes.
2: Nem az.
4: Ez nem annyira az, mert szerintem erre készültek. Ott meg véletlenül belebotlott.
1: Nem megfontolták, hogy San Diego-ba
4: mennek,
1: meglátták a fotót magukról.
4: Így van.
1: Vagy fölrakták azt a fotót oda, és eljátszották, hogy találtak egy fotót.
4: Mondom,
1: tehát ma már az ember mindent megtesz egy TikTok videóért.
4: Simán, a fél kezét odaadja. Azért, hogy lájkokat generáljon.
1: Mi a horror megtekintés, tehát hogy konkrétan felromolták vele az internetet.
2: Jó, akkor igen. Amikor igen. A Hogy vagy magyart csináltuk, és fölhívtunk egy random számot egy autóban, ami Lengyelországban
4: ment,
2: majd utána egy random számot megint fölhívtuk, és a mellette lévő csávót hívtuk.
1: Csirkét vittek, és Auschwitzba mentek látogatás, és csirkékkel foglalkoztak.
2: Igen. Na, ott mi volt?
4: Hát vannak véletlenek. De vannak az életben véletlenek. Vannak.
1: De ezek
4: ez nem véletlen. Tudilik, nem nagyon hiszem el ezt a véletlen, megmondom őszintén. Ott nem biztos, hogy neki van TikTok fiókja, meg egyébként. Tehát, hogy ez tényleg egy véletlen volt. Ez nekem egy kicsit büdös.
1: Képzeld el, én, ahogy idősödöm, engem ezek a sztorik egy kicsit úgy meghatnak.
2: Picit el is könnyes.
1: Igen, nem megyek egyel tovább, hogy biztos ez a két ravasz fina ez itt.
4: De izé. Nem is érdekel. Hát milyen tök jó, amit csinálnak. Hát
1: azt gondolom, hogy ez kedves ez a történet, és rájövök, hogy jó van, öreg Bali, jó van, meg kicsit olyan kedves ez a történet. De ajdár, és 10 év van még, hogy elküldted volna őket a felébe. De úgy azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy el tudom már hinni, tudod? 10 éve, mi megnyomtam volna a piros gombot, na ide figyeljetek.
4: Igen.
1: Hát ezt a két 10 év.
4: Nem,
1: de hogy persze. Most már kicsit én el akarom hinni. Hogy mi ezt a szüleiddel nyaralni, és látsz egy fotót, hogy 10 éve ezelőtt az apád ott agyabugyál a tengerben.
2: És az nem lehet, Anna, egyébként, igen. Hogy amikor én bejelentkezem ebbe az Airbnb-be, leprofiloz engem a kiadó, aki kiadja a lakást, és csináltat egy ilyen képet, amin én vagyok, leszedi a netről. Hát, és minden egyes családnak, aki ide érkezik, saját fotója.
1: Egyébként az jó, és mindenki azt a házat akarja kibírni, és mindenki nagyon örülnek, hogy van egy saját fotója.
4: Ez már vicces lenne egyébként, hogy kicsire az esély, hogy egy ilyen képet szerintem így alaposan elkezdesz nézegetni. Tehát, hogy emellett úgy mész el szerintem egy kiadó lakásnál, hát millió helyen
2: megállsz,
4: voltatok
2: ti is. Nézd, ez a
4: ott pancsolnak, és akkor megnézed aprólékosan.
2: Hát tudod, hányszor fűrökünk mi is itt, apu?
4: Apu! Hát ott az apu! Nem tudom. Nekem ez
1: én felismerem, hogy mikor kell hátrébb lépnem.
4: Igen?
1: Úgyhogy nagy bejelentésem van. Én ma visszalépek a köztársasági elnöki jelöltségtől. Yeah. Nem várom a telefonhívást este 8 óráig.
2: Hogy hoztad meg ezt a döntést?
1: És megnevezem az új jelöltemet. Teljesen egyértelműen írják hallgatók, és igazuk van. Te vagy.
4: Köszönöm.
1: Az idéglenes másfél-két évre, amíg nem lesz állandó köztársaság elnökünk. Tehát az első fél órámat a ma reggelben visszavonom.
2: Igen, visszalépek.
1: Polgár Juditot továbbra is nagyon kedvelem, de azt gondolom, hogy...
4: Hát...
2: Igen, ez az éles.
1: Ez a két év, meg kell fontolnom a visszalépést a jelöltségtől, mert van egy nálam alkalmasabb ember arra, hogy ő legyen a két évig az idéglenes köztársasági elnök. Ő pedig Anna.
2: Anna for president!
4: Ennyi.
1: Te hát, kell lenni ide.
4: Mit mondjak, mit mondjak?
1: Sehol se lennék.
4: Nem tudok helyre nemet
1: tennéd,
4: mondani.
1: Helyre elintéznéd, beolvastál neki, rendbe tennéd. Vidám két ott évünk lenne.
2: Meg senki.
1: Én ott viszem ennyi a tolladat, meg ha aláírsz, amit ott odaadom, majd ott őrzem a Sándor palota, semmi.
4: Balikám, fog meg a sálam, légy szíves. Műsarkút előkészítetted délutára?
2: Kicskosztunk.
4: Jelenésem
1: van. Igen, benyújtom a nem létező lemondásomat, a nem létező posztról, hogy engem ne is hívjanak föl. Vagy ma rád irányítom magam. Tehát, hogyha, ha hívnak, akkor viszont az azonnal.
4: Kapcsold el a telefonodat, jó, veszem a hívásokat.
1: Igen, hivatkozz önplágiumra,
4: Bali. Önplágium. De egyébként mondom, tényleg ez nagyon egyszerű. Hát nézzük meg ezt a lakást. Hát mondom, ennyien vették ki. Hát nézzük meg, mi van a képen. Nézzük meg.
1: Azt írják, Balázs, néhány év múlva már simán le lehet szedni egy telefonos csalással. Ne. Én nem tudom, ezt ugye Laci megmutatta ezt a sztorit, hogy reggel, és aha, én ezt szeretem. Én ezt kicsit szeretem ezt a történetet.
2: Miért nem hiszel ezekbe? Egy csomó ilyen. Itt van most
4: mert
2: ugye
4: profilozom a csajok.
2: Jó, akkor...
1: Azért, mert rájuk nézni, azt, hogy minden hájjal meg vannak kemmel.
2: Itt van a Messi Jamal sztori.
4: Igen.
2: Na? Hogy Messi 2007-ben valami jótékonysági eseményen fürdetett egy kisgyereket.
4: Igen.
2: Most, tegnap ellene játszott. Ő volt a Jamal.
1: 19-én volt a döntő. 19 éves a Jamal. 19 évvel ezelőtt fürdette.
4: Na, azért az, na, ezek azért tényleg nagyon érdekes dolgok. Akkor tehát én nem zárom ki.
2: Valaki leírta, 2018-ban házasodott össze egy kínai pár. 2000 júliusában, 11 évvel azelőtt, hogy megismerkedtek volna, a csaj csinált egy fotót saját magáról egy téren, és ott van a csávó a háttérben.
1: Na?
4: Hát
1: na?
4: Azért ez? Hát na? Azt hozom is rá lehet montírozni.
1: Hozzuk mi a kedves történeteket. Akarunk mi itt egy kicsit jót adni, de hát itt van a realitás, Wonder
4: Woman. Nem, az a baj, hogy nem vagyok realitás.
1: Menjünk el, cignálszol már, csak nincs egyetett füles. Jövünk mindjárt 2 perc, a pontosan 9 óra. Tartalmaz.
5: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: A Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Fritman. Bor, ami sztorikat ír.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
13: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
15: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
16: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Ruzsa Magdi. Én hozzám még egyszer. Szécsi Pál legszebb dalai.
18: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
17: A 100 tagú cigányzenekar és a Csíkzenekar közös koncertje és az Egri Csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
19: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
1: Pál Dénes vagyok. Gyere és énekeld velem Szécsi Pál legszebb dalait az Egri Várban.
7: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyöngyösgasztro.hu.
4: Július 25-én este fél 9-től Symphonic Like a Máraiban Tóth Verával, Gájer Bálinttal, Ambrus Ritával és az Egri szimfonikusokkal. Különleges koncert egy pohár pezsgővel.
17: Minden reggel 9-től vár a Café Frey a belvárosban a Széchenyi utca 4 szám alatt.
3: Országos vadász gyereknap a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos vadász gyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29. A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agriapark üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agriapark.
17: Az új Dongfeng Mézs modern dizájnnal, prémium felszereltséggel és lenyűgöző vezetési élménnyel most mindössze 9.390.000 forintért lehet az öné. Részletek kereskedésünkben. Dongfeng Barta, Eger, Kistályai út 133.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Gyorsul Erdélyben a fenyők pusztulása, 26-31 fok várható ma. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 híreit Hóca Magyar Dzsinától hallják. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a közgyűlés döntése alapján július 20-ától, tehát mától egészen augusztus 23-áig igazgatási szünet lesz az intézményben. A változás azonban kizárólag a hivatal belső működését érinti, az ügyfélfogadás rendje a teljes időszak alatt változatlan marad. A nyári hetekben a hivatal munkatársai ütemezetten veszik ki szabadságukat, ugyanakkor a helyettesítésnek köszönhetően az ügyintézés folyamatos és zavartalan lesz. Gyorsult a fenyők pusztulása az erdőkben. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása, a tartós aszály, a magas hőmérséklet és a csapadék hiány egyre látványosabban érinti erdeinket. A folyamat különösen erősen jelentkezik a Mátrában, ahol a fenyves állományok pusztulása az utóbbi időszakban felgyorsult. A Mátrában tapasztalható helyzet nem egyedi jelenség. Az Egererdő ZRT teljes működési területén, így a Nyugatbükkben és a Heves-Borsodi-Dombság térségében is láthatók a klímaváltozás hatásai. Az érintett területeken a kiszáradt fenyő faanyagát el kell távolítani. Ezt nem csak erdészeti szakmai szempontok indokolják, hanem élet- és vagyonvédelmi okok is. Fontos hangsúlyozni, hogy a beavatkozások után nem marad erdő nélkül a táj. A kiszáradt fenyvesek helyén új erdőt hoznak létre, így a táj erdősültsége nem csökken.
0: Helyi híreinket hallották. További híreink.
2: Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, amelynek hatályba lépésével, azaz a mai nappal megszűnt a köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlésnek ezt követően 30 napon belül kell megválasztania az új államfőt. Az új köztársasági elnök megválasztásáig az államfő feladat és hatásköreit az országgyűlés elnöke gyakorolja. Köztársasági elnökké olyan magyar állampolgár választható, aki betöltötte a 35. életévét, a jelöltséghez legalább 40 országgyűlési képviselő támogatása szükséges, az államfőről pedig az országgyűlés titkos szavazással dönt. Ma az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadék gócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő várható, 26-31 fokos maximum hőmérséklettel, ami majd az esti órákat illeti 10 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 9 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt. Én azért beadom a csajok mikrofonját, lesz, ami lesz, érted?
1: A rutin az a rutin. Átadjon valamelyikük.
0: Megszokás, ez megszokás. Ez olyan, nincs már ott a nagypapa, de kicsit még megterítesz neki a családba. Ez ugyanilyen, hogy nincsenek a lányok, de beadjuk a mikrofonjukat, igen, holnap már jönnek hosszú tömött sorokban, váltva ugyan, de jönnek. Úgyhogy leszünk, így van. Azt mondja, hogy Dunaharaszti baleset miatt már az M4-esen van a dugó vége. Molkútnál Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson teljes az útzár, hatalmas a dugó. Sziget-Szent Miklós irányában most történt, belső és a középső sávot foglalják össze az autók. Valami van megint, tehát hogy valami van, hideg front,
1: meleg, azt hiszem, nem tudom,
0: oké, hogy hűlőmérséket is könnyebb.

0: Megműsorban kérni.
1: Hamarosan indul majd, ezek a kívánságműsor extra. Igen, a fogadás, fogadás.
0: Ez sajnos... Kitáltad, mert kinek utalod a lóvét?
1: Még várok esetleg ötleteket, tippeket. Itt már jött reggel, egy kisfiúnak gyűjtenek, nagyon szimpatikus volt, aranyos volt, oda is lehetne. Tehát ma holnap még úgyis küldenek a hallgatók, és akkor valamelyikre rá bökünk. Ha valakinek van valamilyen gyűjtés a látóhatárán, akkor azt mi leellenőrizzük, azért megnézzük, hogy... hogy jó legyen, de küldjétek el nyugodtan. Jó, és akkor nekem is van alapítvány, akivel együtt dolgozom, de őket sokszor sokféleképpen támogatom, most szeretnék olyannak adni, akinek még így nem.
0: Nagyon helyes.
1: Nem adtam, vagy nem küldtem, úgyhogy küldjétek. Ráadásul combika az összeg azért, tehát egy kettecskével kell.
0: Milyen szépen fölalkuttam, komolyan mondom.
1: Szépen fölhoztad ezt, igen.
0: Tegnap nem néztem meg a meccset, ugye a végét legalábbis elfáradtam benne, mint hogy szerintem nagyon sokan ti is ma reggel megnéztem, és
1: arra gondoltam,
0: hogy jaj, Feri, de jót tettél ez, hogy főpumpáltad 200-ra a lóvét.
1: Igen, igen. Igen, Bohár Dani is gyűjt, menjen neki. Kiszabóira RS6-osra gyűjtök. Jó, hát ezeket is elkülditek, hogy ki mire gyűjt. Ha valakinek nagyon szimpatikus a saját magá irányába végzett gyűjtése, még mindig meg tudjuk felezni az összeget. Hogy 100 megy az RS6-osra, 100 pedig akkor megy valamilyen alapítványnak. Jó? Úgyhogy küldjétek, ha van ötlet. És gondolkoztam, hogy melyikkel kezdjem, de igazából mind a kettő ugyanaz. Mi van a Hanvainak ezzel az ellopott sztoriával? Ezt olvastam, basszus. Én úgy megsajnáltam, főleg akkor, ha valaki, mikor jótékonykodik, vagy jót csinál, akkor meg aztán genyó dolog, nyilván a tulajdonok nem tudták, de mi történt? Tehát csutkára rámolták minden cuccát.
0: Gyakorlatilag igen, ugye kitalálták Balázs Attila pizza mesterrel együtt, aki világbajnoki második helyezett pizza sütésben, hogy ők egyébként is kint vannak az E-foton, mind a ketten csinálnak egy rekordot. Az első felvetés az az volt, hogy 48 órán keresztül az Attila süti a pizzákat, a Hanvai nyomja mellette a zenéket, a pizzák jótékony célra mennek, minden eladott pizzából egy bizonyos összeg megy egy kisrácnak, akinek gyűjtenek. Tehát, hogy tök jó volt. Oké, kiderült, hogy ez az 50. EFOT, és akkor azt mondták, hogy ez ne 48 óra legyen, hanem legyen 50 óra.
1: 50 óráig süt és 50 óráig zenél?
0: Így, 6 óránként volt, azt hiszem, 10 perc szünetük, vagy 15 perc szünet. Az elsőnél még próbáltak frissíteni, az Attilával beszéltem, ő azt mondta, hogy a harmadik ilyen 10 perces szünetnél azt mondta, hogy egyetlen egy menekülő út van, hogy ne halljanak meg, hogy fölülnek a lehető legnagyobb adrenalint kiváltó szerkezetre, tudod.
1: Igen, ami kilövi őket.
0: Kilövőben oda mentek. Igen, és Attila fölült a mitén óriáskerékre, ringlispirre, így élték túl az 50 órát, megtörtént az 50 óra, hivatalosan le van ellenőrizve, nagyon sok pizzát eladtak, végigment a zene, összepakoltak, és hát hazamentek aludni. A Hanvai azt hiszem, hogy bérelte a cuccot, és jött érte vasárnap reggel a bérlő cég, és ilyen üresen fityegő kábelvégeket találtak.
1: Kipakolták, úgy, hogy van?
0: Hát igen, állítólag kipakolták. Ami azért, tudod,
1: ez de ez maga a fesztivál területéről? Vagy?
0: Aha. Ez belül volt.
1: De azért Istenbe lehet, hát azért ott hogyan? Hát azért ott mégiscsak ezeket a
0: hát egy ilyen bontásnál tudod, hogy hány ember jön be.
1: Aki, ja, bemen, na?
0: Aki elviszi a hangfalakat, aki a színpadot szedi le, aki a takarító személyzet, aki a, nem tudom, a mobil WC-ket viszi el, és sorolhatnám még. Tehát rengeteg idegen ember jár ott, és azért igazából azért olyan szar ez a sztori, hogy csinálsz valami tök jó dolgot. Egy srácnak gyűjtesz, hogy egészségileg rendbe jöjjön, fölállítasz egy vélhetően Guinness rekordot.
1: Nyilván a tolvajok nem tudták, hogy a cél az nemes, tudod?
0: Igen.
1: És milyen összegben? Azért ezek a pultok, ezek a DJ pultok, minden az úgy, komplett technikát úgy, hogy van, elvitték. Aha.
0: Hangfalak, DJ pult, szerintem még fények is benne vannak, úgyhogy nem tudom a pontos összeget, de hát minden
1: horror, mi?
0: Vicces. Igen. És akkor az e-fotosok végig kérdezték az összes ilyen bontócéget, nyilván senkinél
1: igen,
0: nincs.
1: Igen, tudod. Az összes vállalkozójukat ti voltatok, most őszintén, srácok. Vagyunk már olyan régen jobbat, így most ti vittétek
0: el. Hát úgy kérdezed meg, hogy nem tettétek el véletlenül.
1: Persze, hogy nem valahogy bejutott oda.
0: Igen.
1: Azt nem tudom, hogy ezekre, tehát bemegy a fesztiválra, tudja, hogy lopni fog, bevisz egy autót, szerez egy backstage parkolót, és egyszer csak beáll oda, és ilyen nagyon hideg vérrel elkezdi kipakolni a cuccokat.
0: Nem, szerintem ez hogy hívják, alkalom szüli a tolvajt.
1: Ott vagy egyszer csak valahogy, és akkor... Ja. Na de azért azt nem tudsz kisétálni a fesztiválra, azt be kell rakni egy autóba, azzal ki kell hajtani, tehát azért annak nyoma van.
0: Hát... Igen, én is ezt gondolnám, de lehet, hogy sikerült ezt ügyesen megoldani.
1: Nagyon megkérdezik, Hanvai, itt van velünk. Jó reggel, ciao.
2: Jó reggel, kollégák, jó reggel.
1: Na, mi újság? Megvan a cumó?
2: Nincsen meg a szumó.

0: Nincsen meg a szumó, és hát hallottam, amiről beszéltetek. Hát ez egy érdekes történet, és számomra azért felháborító, nem is azért, mert mi ott csináltunk egy rekordbeállítást, mert több jótékonysági vonzata volt, hanem számomra ez tök olyan, mint hogy egy ilyen belsős társaságban, mondjuk én most bemennék a rádióba, és ott így ellopnék egy mikrofont, egy hangfalat, tehát hogy saját berkegen belül, mert ugye ezek a fesztiválok ezek ilyen zárt közegek. Ugyanak az emberek járnak kiállítani, kaját csinálni, zenélni, stb. És hát vélhetően valami benfentes csinálta ezt meg, ugye már az zárás után volt, miután lezárta a fesztivál az egész történetet.
1: Na pont ezt kérdeztem is a Ferit, hogy oda beugrani, meg beállni egy kocsival, azt úgy kívülről azért úgy nem nagyon szokták. Aki látott ilyen backstage, meg tudja, hogy mi van, ezt inkább belülről vihették el. Az meg mondjuk jó pofátlan.
0: Igen, azért mondom, hogy ebben szerintem ez a legártatlanabb, és én nagyon-nagyon remélem, hogy valahol fölkerül valamelyik szuc valahova, vagy valaki meglátja és kiderül, hogy mi ez, mert szerintem erre egyértelműen a fesztivál széna úgy fog reagálni, hogy soha többet sehova nem fogják meghívni az emberünket.
2: Hát pont ezért valószínűleg nem fogja eladni, tudod, hanem altatja most egy-két évig, ha van egy csöppesze.
0: Igen, vagy lehet, hogy úgy a legjobb, ha kidobja, kitesz, hogy mitten kuka mellé, vagy valami, mert ez biztos, hogy meg fog kerülni, mert amennyire foglalkoztok vele ti, úgy az egész fesztivál széna, meg vannak ilyen csoportok egyébként, ahol már lettek így meg cuccok, hogy fölkerültek róla képek, sorozatszámok, és akkor utána 2-3 hét múlva meg lett. Szóval mindenki foglalkozik vele, szóval tényleg vagy altatja, vagy kidobja. Valami ilyesmi várható szerintem.
1: Azt írja valami szemét, hallottam, milyen zenét játszik, több is veszett Mohácsnál. De
2: rohadékos.
1: Figyelj, mit tűnt el konkrétan? Tehát mi ment el? Mert azt mondja, Feri, itt kapra pakoltak minden.
0: Minden, tehát ugye mi kvázi levonultunk a fesztiválról, és volt kb. 8 órájuk, másnap reggel vagy délkörül azt hiszem a szponzorunk, akinek köszönhetően az egészt is föl lett állítva, megérkezés nem volt ott semmi, ami technika, tehát konkrétan tudta, hogy mit viszel, keverőt, hangfalakat, lámpákat, ezzel kapcsolatos dolgokat, tehát konkrétan ez egy egész stage-et föl tud szerelni, mert hát mi is ezzel mentünk, ugye.
1: Ez ilyenkor visszavásárolható? Tehát ha valaki erre neked adna egy ajánlatot, ezt visszavásárolnád? Mondjuk lepasszolja valakinek, nem üvitte valahol, meglátod, aztán cakumbak ennyi a motyó, visszaveheted. Akkor ez opció?
0: Működik mindenféleképpen. Volt bennünk egy ilyen szándék egyébként, hogy felálljunk egy nyomravezetői díjat, és akkor esetleg meg lenne. De mivel egyébként, ha lehet ezt mondani, hogy túl nagy nyilvánosságot kapott a történet, lehet, hogy az is félne, aki azt mondaná, hogy figyelj, itt van mondjuk 200 000 forint, vagy kér 200 000 forint, és akkor visszaadom. Lehet, hogy ő is félne attól, hogy ennek következménye lesz. Mert én egyébként nem is azt szeretném, hogy ez megkerüljön, hanem inkább azt, hogy kiderüljön, hogy ki volt ez, és tényleg lépjünk fel ellene, és tényleg ne legyen az, hogy ezt következmény nélkül meg tudta csinálni.
1: Bárány oldalán még nem láttál olcsó keverőszettet eladod?
0: Ott még nem néztem.
1: Csak mondom, hogy...
0: Letettük ezt az első.
1: Csak mondom, hogy ott Attikára nézél azért rá, hát ha tudod, nyit egy garázsvásárt és hétvégén a kis ház előtt.
2: Régi keverőpultom eladó felirattal.
1: Ez nem jellemző azért, hogy szaktársak így egymástól. Szóval azért ez így nem szokott nagyon lenni, nem? Hogy így
0: igen,
1: fesztiválzenekar. Ez azért egy kicsit olyan, hát hogy is mondjam, csúnya.
0: Ez súlya, mint hogyha egy normális mondhatni tolvaj vitte volna el, ez így tényleg berkeken belül, ez nagyon nem szép.
1: Igen. Mert de zenekar meg zenekartól nem szokott, szóval, hogy azért
2: jó,
1: ez meg
2: de akkor a vedd végig, fesztiválozó nem tudja ellopni.
0: Nem tudja, hát akkor már nem volt benne senki.
2: Igen, ráadásul nem is volt benne senki, de ha még ott össze is szedné egy hangfallal a hónod alatt, meg egy keverővel nem tudsz kisétálni, érted?
0: Igen,
2: csak megkérdik, hogy fiatalember hova megy a cucca.
1: Igen.
2: Szóval ez...
0: Vélhetően ezt szerintem kocsiba tette be, van azért, mint te jelentem, 4 hangfal volt, hogy jól nem emlékszem, meg egy szublád, ami különösen nehéz, tehát ezek azért nehéz cuccok, tehát ez nem olyan, hogy mész, és akkor ott sétálsz vele, és akkor nem kérdezi meg a biztonsági szolgálat, hogy hova sétálsz, meg stb. Tehát ezek így oda kifigyelték, hogy nincs ott kvázi senki, odaálltak autóval, bepakolták, és kivitték.
1: Ez ritka, azért ez ritka. Figyelj, drukkolunk, hogy meglegyen. Egyrészt a rekordkísérlet is tök szép, amit a Feri elmondott, hogy ti odaálltatok így jótékonykodni, de igen, ez így azért meg szakmán belül meglehetősen aljas a dolog. Úgy is olvassuk, ha megvan, vagy előkerül.
0: Mindenféleképpen, bármilyen voltatásban, akkor értesített forróba. Jó.
2: És az van, hogy 3 év múlva 60 éves leszek, hogy kéne egy ilyen 60 órás Vállalnád?
1: Ha lesz mivel.
0: Ha lesz mivel, fie. Mindenféleképpen az Attilával egyébként pont ezt beszéltük, de a Balázs Attilával ősütött a pizzát, ugye én diszkoztam. Hogyha valaki megdönti ezt a rekordot, akkor biztos, hogy belállunk abba, hogy visszavegyük. Szóval, hogyha arról van szó, hogy ott állsz velünk végig 60 órán keresztül, mondjuk végig beszéled, akkor mehet.
2: Nem, köszönöm szépen.
1: De ebbe az 50-ben nincs effektíve nincs alvás, tehát ebbe semmi nincs.
0: Nincs, ez a száraz, ez a tevékenység volt. Úgy volt, hogy ugye 6 órát csináltuk a tevékenységet, az Attila sütött a pizzát, ugye én diszkóztam, és utána volt 15 perc szünet.
1: És ez 50 órán keresztül?
0: Így van.
1: Azért a vége már nem annyira kiegyensúlyozott, nem?
0: Hú, pont ugye én végig live-oztam az egész, és most nézem vissza a live-okat, és döbbenet, hogy az elejétől a végig hogyan jut el az ember egy ilyen szellemi leépülésen keresztül egy fizikális rongálódáson át egy ilyen állapotba, ahol már se tudom, mi van.
2: De érdekes, én a végére kimentem, megnéztelek benneteket, ott például tökre nem látszott. Tehát szerintem igen. A hajnali 4-től reggel 9-ig, amikor senki nincs előtted, és az neked ugyanúgy kell nyomni a zenét, meg ugyanúgy kell sütni a pizzát, igen. Az sokkal nehezebb, mert a végén egy ilyen euforikus állapot. Kerülsz, hogy úristen, megcsináltuk.
1: Igen.
0: De tényleg nagyon jó volt, és a pozitív része volt nagyon jó, és nem is a fizikális része volt egyébként nehéz, hanem fejben újra és újra, amikor kimentél, tudod, 15 percet pihensz, és akkor utána visszaállni, és amikor már harmadik, negyedik, 6 óra jön, az ott már egyszer. Fejben ott kell lenni, hogy ezt tud csinálni, és tudjál tovább menni.
1: Két nap, több mint két nap folyamatosan.
0: Így van.
1: Az már a vége kicsit ilyen halucinogén, nem? Tehát, hogy álom, az ébrellét, tehát azok már ilyen nagyon fura állapotok lehetnek, két nap nem alvás után.
0: Ugye előtte én utána olvastam, hogy mik lehetnek, mikre kell odafigyelni, hogy lehet a nem alvást kihúzni, stb. És mindenhol azt olvastam, hogy kb. 36 óra után tényleg jönnek ezek a dolgok, amiről előbb beszéltél, és emlékszem, hogy már ilyen 40 óra körül jártam, és mentem oda az Attilához, és kérdeztem tőle valamit, és mondott valamit, és nem értettem, és így gondolkoztam magam, hogy lehet, hogy elkezdődött. És mondta neki, hogy Attila, mondd még egyszer, mert nem értettem. Azt mondja, nem tudom elmondani még egyszer.
1: Kemény, ez kemény. Aztán még ki is zsaboltak benneteket. Kemény. Jól van, drukkolunk, hogy meglegyen, vigyázz magadra.
0: Köszönjük szépen, jók
1: lehetek további műsorokat. Köszi, ciao. Hello.
2: Kinek a nyaralójában áll egy keverőpult nem is olyan régóta? Na mindegy!
1: Nekem két hete ott áll a kis keverőpultom hangládával minden együtt.
2: Olcsón vetted?
1: Igen, nagyon olcsón szereztük a fekete piacon, úgyhogy ott van nálam. Ja. Hát figyelj, itt írják, 8-ára minden kell. Tehát, hogy ott... Amit tudunk, viszünk. Amit tudunk, ellopunk. Amit tudunk, felmarkolunk. Ott már nem lehet izélni, érted? Két hangládával kiállni, tehát oda valami keményet kell. Igen. Eközben az Otibulira meglőtt a technika. Azért 50 óra, az talpon, zenélve...
2: Kemény.
1: Szerintem az sok.
2: Még az Attiláé talán a pizzasütés egyel nem könnyebb, hanem ott érted, ott jobban
1: ott valamit csinálsz, igen.
2: Nyújtod a tésztát, feltétezed, berakod, megsütöd. Tehát az egy kicsit így jobban megpörget. Mint állsz a fejeden egy fejhallgató, keresed a következő zenét, nem tudom, melyik őknek volt könnyebb dolga.
1: És mi lett a végeredmény? Pénz vagy segítség?
2: Több pénz, tehát többféle vonalon. Az egyik ez a Levi apró csodái, egy kisfiúnak a gyógykezelésére ment minden pizzából valahány 100 forint. Azt nem tudom mennyi, amit eladtak. De ugye például hajnalban nem vettek pizzát az emberek, mert érthetően alszanak a fesztiválozók. De akkor is sütött az Attila, és képzeld el, az összeset kivitték mondjuk a velencei gyerekotthonnak. Kápolnásnyéken volt például egy gyerektábor, őket
1: elárasztották
2: pizzával. Úgyhogy nagyon tök jó hangulata volt az egésznek.
1: Jó arcok. Hát ezért kell itt jótékonykodni. Visszamész, az csutkára pakolnak. Hát ez ilyen,
2: és utána vittek mindent.
1: Érdekes azért ez így. Na jó, van, jövünk mindjárt 9:50 pontosan. Ha még van valami közlekedés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A nap legjobb pillanataiban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
3: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
2: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
4: Fedezze fel 60-ban az új Hyundai Tucson-t, amely tökéletes társ az utazáshoz. A tágas belső tér és a modern technológia garantálja a kényelmet minden utazás során. Az új Hyundai Tucson azonnal készletről már 9.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával az öné lehet. Hyundai 60 márka kereskedés, a családbarát autók otthona. www.premiumautoház.hu.
5: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
6: Szia Peti, hogy kérdezted Ciet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
5: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
6: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
5: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
6: Á, de én nem értek ehhez.
5: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
6: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én. Is.
7: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mixműsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió Egy esti mixműsorában.
8: This is the World is Mine Radio Show.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Útlezárásokra kell készülni a héten is az Egri utakon. 26-31 fok várható ma. Jó reggelt kívánok a Rádió 1 hírei. Kóca Magyar Dzsinától hallják. Folytatódik a nagy volumenű egri útfelújítás. Várhatóan július 21-én és 22-én, tehát kedden és szerdán terítik az aszfalt koporéteget a Tesco Obi csomópont és Felső Tárkányi csomópont között. Megelőző munkák már ma a belváros felé vezető bal oldalon is lesznek, emiatt az Obi KFC csomópontban lezárásokra kell számítani. A munkálatok idején ideiglenes buszmegálló is lesz az Egri út 41 szám előtt a belváros felé. Szintén az aszfalt kopó rétegét fektetik le július 22-e és 24-e között, a Cifrakapu utca és Kővágó tér között, emiatt a Vallon utcai csomópont és Cifrakapui csomópont lezárása várható ebben az időben. Önkéntes tűzoltó egyesületek tartottak baráti találkozót. Július 11-én rendezték meg a Lakatos Artúr emlékversenyt és a tűzoltó egyesületek 13. Tiszaparti találkozóját, amelynek ismét Tiszanána Dínyés hátadott otthont. A rendezvényt a Tiszanánai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Tiszanánai Önkormányzati Tűzoltóság, illetve a település önkormányzata a Heves Vármegyei Tűzoltó Szövetség támogatásával rendezte meg. Még délelőtt megkezdődött a Heves Vármegyei Önkéntes Tűzoltók versenye. A feladat klasszikus kis motor fecskendő szerelés volt. 17 csapat nevezett, 6 ifjúsági leány és fiú, 11 felnőtt női és férfi kategóriákban. Az eredményekről részletesen a katasztrófavédelem.hu oldalon tájékozódhatnak. Elfogtak egy hevesi betörőt. A Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya július 14-én este lopás büntett és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt vett őrizetbe egy helyi lakost. A 25 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt hetekben több helyi ingatlanba is betört és azokból különböző értékeket vitt el, továbbá egy boltot is fosztogatott. A rendőrök a gyanúsítottat az elfogását követően kihallgatták, melyen beismerő vallomást tett, továbbá gyorsított eljárás keretében július 17-én bíróság elé is állították. Ma az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadék gócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő várható, 26-31 fokos maximum hőmérséklettel, ami majd az esti órákat illeti 10 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek! Nagyon jó mémet kaptunk közben Bálintól, ugye ott áll a Ronaldo, Ronaldinho meg Madonna, és a mémen a következő. A gyermekeimnek azt fogom mondani, hogy ők voltak Náksi, Brunner és Betilep. És tényleg úgy néznek ott ki. Az, félelmetes sportemberek meg egy popikon, de hogy ők oda hárman bejöttek a halftime showba, a Ronaldo gurul, a Ronaldinho pocakkal, a Madonna meg... Az egészben hát volt valami ilyen, fú, de pedig annyira értenek a show businesshez, és annyira jók, és annyira
1: az
0: profit.
1: Az nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy fölöttük. Tehát a sztárokról mindig azt gondoljuk, hogy ők abban az állapotban konzerválódnak, ahogy megszeretik
0: őket. De lehet, hogy csak kapnak egy labdát, vagy csak mozognak egy kicsit, de be kellett jönnék, és így megálltak mozdulatlanul, érted? És ettől látta az egészen rettenetesen groteszké, középen az apró Madonnával. Mert az, hogy valaki megöregszik, szerintem azzal semmi baj. Hát igen, ez tényleg egy állapot, nem érdem, de félelmetesen néztek ki. Tényleg félelmetes volt. Na jól van, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Tettünk egy ajánlatot a köztársasági elnöki posztra.
1: Egy nagyvonalú ajánlatot.
0: Nem, ez egy nagyvonalú ajánlat, és ez nem él sokáig. Ugye? Nem él sokáig, közben már előttünk mást is, de ezt azért az illetékesek majd hallgassák, megkaptak egy nagyon nagy vonalú ajánlatot arra, hogy ki legyen a köztársasági elnök. És beszéltünk a ChatGPT-ről, hogyha fölteszel neki egy-két kérdést, akkor egészen durván megkapod azt a profilt, amit ő hónapok vagy évek alatt felállított rólad. Megnéztük, hogy rólunk mit tud.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Ilyenkor megkérdeznek? Előre? Tehát, hogy téged például fölhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná. Érdekelni.
0: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt éjfélig.
1: Jó, éjfélig.
0: Tehát ha nem szólal meg ma éjfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
1: Jó, tehát az idégleneset elviszed.
0: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonallal.
1: Tudom, hogy
0: én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértelmű, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
1: Hát lehet, próbálod összehasonlítani a dolgot.
0: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és...
1: Lehetnek mesternek
0: lenni. De nézzük már meg engem, érted?
1: Igen.
0: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
1: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
0: És a hőálló megálló. Oh. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafú.
1: Kicsi óriások, az nektek semmit nem
0: semmi.
1: Számít.
0: A szigetes bulim, a smafú, érted? Na. Hát most őszintén, meg ki lenne szórakoztató? Én
1: jobban.
0: Vagy a Polgár Judit, ki szerepel többször a Bravo Otto diátadó gálán.
1: Jó, és a nőklapja?
0: Igen, nőklapja, smafú. Igen. Miért nincs a blikk.hu-n egy szavazás rovat? Polgár Judit vagy Sebestyén Balázs? Most eldőlt. Hát ez ki se írják.
1: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
0: Ki se írják.
1: Kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, na, hogy nagy követeket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
0: úristen,
1: a Tátra csúcs nagykövete. Ki tudná nevezni bennünket?
0: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésdi, kereki, érez jól magad. Vagy ha elintézed az elhajlás engedélyt, az alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartó adót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit sakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, sakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jobb
1: vagyok. Ő például tök jó tudja kezelni a parasztokat, ugye?
0: Pent laknék a Sándor palotában 2 évig.
1: Hát közelebb van bejárásilag ide, mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor azt
0: nem,
1: mondod,
0: fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni.
1: Menő lenne.
0: Menj a lóvé.
1: Hát valószínűleg...
0: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de azért...
1: Fölfelé.
0: De azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak. Az alapbér, illetve havi 6 millió forint.
1: Vigyel, nem rossz. Így már egész jó a csomag.
0: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
1: Anna, tedd le a kezed. Tedd le a kezed, neked vágnod kell.
0: Micsit azért én most meg vagyok sértve.
1: De még csak föl sem merült a neved.
0: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
1: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is fiatal.
0: A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
1: Igen, igen, azonos hát korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez se. Ez
0: nincsenek se érvek mellette. Ellenben. Tehát, hát most, na.
1: Na jó, jó. Az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda.
0: Egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnák, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted? Aha. A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommár rúzsozott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyába. Iszonyat magas sarkú, és azt mondom, hogy én ma így tisztelem a nőket. Érted? Ez milyen vicces lenne. Két év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavon. Nem!
1: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
0: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még két évig. Nem! Nem megyek sehova.
1: Költöz ki. Nem!
0: Igen. Azért neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontos a számodra, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel Maharisi tanítás a Tony Nader munkására, érdekel az asztro. Volt levelézésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. Két gyermeked van, Noel az egyik, Benett a másik. A gyermekéde érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva.
1: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
0: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW.
1: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
0: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
1: Na, kezdődik, mondtam én.
0: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hágók. Érdekelnek a makrogazdasági adatok. Szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis. Minden itt van rólad. Amit ugye te megkérdezel, és összerakja. Teljesen durván ugye leírt téged.
1: Mennyi időre emlékszik vissza?
0: Szerintem mindenre.
1: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
0: Ezek a kérdéseid valószínű.
1: Ez
0: egy kész profi rólad. Ez te
1: minden tud rólad.
0: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna, azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, hogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
1: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá.
0: Megvan a következtetés, a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
1: Figyelj, ez egy teljes, durva. Rólad.
0: Egyszerre vagy racionális és nyitott és spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes. Helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
1: Na, itt dőlt meg az egész.
0: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
1: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakin vekengeni órákat.
0: Jó, azt gyereket.
1: Mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
0: De már aztán le is profilozd. Tehát ez már egy pszichológiai profilról. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemelten fontos magas, ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
1: Igen, ez nem túl biztató.
0: Ez nem túl biztató. Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
1: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
0: Ezt még beütöm.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Hívjuk még a raphallgatóját.
1: És holnap már teljes legénységgel összejövünk.
0: Holnap mi a menü? Holnap Juli, aztán szerda csüti van, csak Eszter kétszer van, és akkor péntek. A pénteket majd mi meglátjuk. Mert dolgozom, forgatok.
1: De halk voltál. Nem baj, az jó, az értettük.
0: Dolgozom aznap elég sokat, ja. Az még véleményes. De hívjuk most a naphallgatót, de az még messze van. Ez jó, ez szellemes, amit írt.
1: Na.
0: Van plusz ajándék a zsülci?
1: Van!
3: Balázsék?
0: Hoppácska, hát tudod te, hogy mit kell mondani. Jó reggelt!
3: Sziasztok, hello!
0: Hello, hogy hívnak?
3: Szabolcs.
0: Szabolcs, nagyon jót írtál nekünk, itt a köztársasági elnök kapcsán értekeztünk korán reggel, te azt írta nekünk, Polgár Judit szakmailag jobb döntés. Hülye szó, de nagyon-nagyon szerettük. Nagyon-nagyon szerettük, ezzel te vagy a naphallgatója. És megmutatjuk, hogy mit nyertél.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Egyészakás safarit nyertél glamping sátorban.
3: Nagyszerű, tök jó.
0: Na?
3: Te jó.
1: Gyerek tök van?
3: Jó. Nagy. Hogyne.
1: Na, ők nagyon fogják élvezni, mert úgy ébredsz, hogy előtted az állatok, tök
0: wow,
1: jó.
0: Wow, menő.
1: Na, és menő a glamping sátor.
0: Nagyon jó.
3: Nagyon frankó, nagyon jó, nagyon örülök neki, köszi.
0: Jól van. Oké, küldjük akkor neked, jó?
3: Köszi.
0: Ciao.
1: Sövi, hello.
0: Hello.
1: Hát akkor elnök úr, jó pihenést már.
0: Köszönjük szépen, 8 óra az 8 óra, tartsuk a határidőket. Jó?
1: Ebből is látjátok, hogy miért Sebestyén Balázs a legalkalmasabb. Hát ugye, rögtön egy időpont, 8 óra tessék, addig lehet menni, az kész.
0: 8 óra 5-kor már Annára vagyok irányítva. Jó, 8 óra 5-től ő kezeli a hívásaimat, igen. Na jövő mindjárt, illetve pontosabban holnap. Puszi mindenkinek, szép napot, sziasztok, csak. Na!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: igazi mai sláger megy.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
6: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
11: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
10: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Rúzsa Magdi. Szécsi Pál legszebb dalai.
16: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
15: A 100 tagú cigány zenekar és a Csík zenekar közös koncertje és az Egri csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
17: A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agria Park üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agria Park.
18: Sziasztok! Sárbán Attila vagyok, és mindenkit várok nagy-nagy szeretettel az Egri Várban. Tudod, csak egy tánc volt.
19: Súlyom, az Élmény Faluta étterme. Várunk Sarudon.
20: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
21: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
20: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
21: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
20: Ne is mondd, siralmasan kevesen voltak, biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
15: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi

0: Jesperis a Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: változatosan. Ez a Rádió 1.
1: Sziasztok, Niki vagyok, szuper jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A rádió egy ilyen csak igazi mai slágermegy, frontmentes, napsütéses időt kaptak ma a nyaralók, itt-ott megerősödő széllel. Stabilan 26-27-28 fokok lesznek egyébként a következő napokban, csütörtökig ráadásul jelentősebb csapadék nem is várható.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A Strandfesztiválon, hölgyeim és uraim, bemutatkozik a vadonatúj Rádió Egy Stage. Az összes lemezlovasunk zenélni fog az új helyszínen. És ki az a nagy mázlista, akit elsőként bejuttathatok a fesztiválra? Halló?
1: Halló?
0: Halló?
1: Igen?
0: Igen?
1: Halló, halló?
0: Halló? És ezt még csináljuk így 10 percig.
1: Jó, oké. Okay.
0: Szia, ki vagy te?
1: Szia, Dóra vagyok.
0: Dóra, miért vagy ennyire izgatott?
1: Reméltem, hogy sikerül ma téged elérnem.
0: Hát elértél, és tudod, mit adok neked?
1: Neki. Hát megvárom, amíg elmondod.
0: Lehet, hogy egy kis nyeremény, mert hogy te lettél a 10. telefonáló, Dóri!
1: Rendben, köszönöm szépen, de boldoggá tettél. Ez komoly!
0: Na, jó, de csak örülök. A legnagyobb Rádió Egy fanokat visszük el bulizni, csak azok jöhetnek velünk oda a vadonatúj Rádió Egy stage-hez, akik tudják a Rádió Egy szlogenjét.
1: Az egész család tudja. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Yay!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Köszönöm szépen, ott leszünk.
0: Az biztos. És nagyon sokan ott lesznek még, mert rengeteg játék lesz az elkövetkezendő napokban, és ma is itt a Rádió 1-en.

0: Hogy foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Spanyolország világbajnok lett tegnap este a futball világbajnokságon. A New Yorki döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentinát. Az első perctől kezdve dominált a pályán Spanyolország. A Lionel Messi vezette Argentina csak a hosszabbításban tudtak felmutatni egyetlen kaput eltaláló lövést. A mindent eldöntő spanyol találatot egyébként a csereként beálló Ferran Torres szerezte a 106. percben. Ezzel a csapat története második világbajnoki címét ünnepelheti a 2010-es siker után. Ráadásul történelmi rekordot állítottak fel azzal, hogy az egész tornán mindössze egyetlen gólt kaptak.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: jegyeket a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogas kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
11: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
10: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
12: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
13: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
14: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
15: Nézzük meg a pizzákat!
14: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
15: Intézem, a vacsora megrendelve.
14: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
16: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
17: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
18: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
17: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
18: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
17: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
3: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
3: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután,

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Én Györki Attila vagyok, hello mindenkinek. Ez az óra is nyerő óra lesz, már most szólok. Ebben az órában is páros belépőjegyet lehet majd nyerni a strandfesztiválra. Természetesen időben jelzek, ha hívni kell. Az UV-sugárzás ügyében viszont már most szólnék. Magas, úgyhogy aki szereti a 24-25 fokokat és nem zavarja időnként az erősebb szél, azoknak jó napozás, de körültekintően. Ma egyébként 27-28 fok körül lesz a napi csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nálunk a tizedik telefonáló mindig bulizik, mindig fesztiválozik egy nagyot a játék felhívás után. Így nyáron nagyon sok jegyet intéztünk már, és fogunk is még. Na ki az, aki jön velünk a strandra, és ott lesz a Rádió Stage-nél is? Halló!
1: Szia, szia, Roland vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Roland, szia, honnan csörögtél?
1: Én Dunaújvárosból.
0: Dunaújvárosból. Mész Zamárdiba, mert hogy tizedik lettél, Roli!
1: Atta, szuper, de jó, köszönjük szépen!
0: Hát így kell befutni, ügyes vagy.
1: Atta, most játszok először, nagyon jó.
0: Akkor első játékostól óriási hangerővel várnám a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az.
1: Szuper.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Hú, nagyon örülök neki. Nagyon, nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen.
0: Te választhatod ki, hogy melyik nap jöttök, és várunk a Rádió egy stage-nél is.
1: Tök jó, köszönöm szépen.
0: Tessék figyelni egész nap a műsort, mondom a többieknek, akik most lemaradtak. Lesz még játék délután is, és este a Kívánság műsorban Juhász Gerinél is, itt a Rádió egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja.
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

kérés volt, akkor nagyon reméli, hogy igen volt a válasz, mert a nem, az még neki is nagyon kínos lenne, nem csak a srácnak. Mondta Sam Feld, akitől ezt állt a Hot Like Mine, az igazi mai slágerek között.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Perceken belül indul a Daily Mix, kevés lesz a beszéd, sok a zene. És ma délután is, este is egymásnak adják a kilincset a Rádió 1-es DJ-k. A Live Mixben ma Wilcox mixel. 2 órán keresztül, délután 5-től

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Felnémeten történik a legtöbb vasúti átjárós baleset a térségben. Köszöntöm Önöket, a híreket Hóca Magyar Dzsinától hallják. Idén már 3 vasúti átjárós baleset történt Heves vármegyében, és bár országosan csökkent az ilyen esetek száma, a nyári időszakban továbbra is fokozott veszélyre figyelmeztet a MÁV. A vasúttársaság a Heol érdeklődésére részletes adatokat küldött arról is, hol történik a legtöbb baleset a vármegyében, milyen fejlesztések valósultak meg, és mire kell a legjobban figyelniük az autósoknak, kerékpárosoknak és gyalogosoknak. A vasúttársaság szerint a legtöbb vasúti átjárós baleset Eger térségében, illetve az Eger-Eger-Felnémet vasút vonal útátjáróiban történt az elmúlt években. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Heves vármegyében nincs olyan vasúti átjáró, amelyet a MÁV kiemelten balesetveszélyesnek minősítene. Az elmúlt 50 év legnagyobb útfelújítása zajlik Egerben. A rekonstrukció célja, hogy a városban és térségben egy biztonságosabb, korszerűbb közlekedési infrastruktúra álljon a lakosság rendelkezésére. Moszkvai és Egerszalók felé befejező szakaszhoz értek a munkálatok. A régi Cifrakapu úton és a Tetenvár utca kereszteződésében a héten feloldják a korlátozásokat. Egerszalók irányában is már csak pontszerű forgalomkorlátozásokra lehet számítani. Mindkét területen még az utómunkálatok vannak hátra, ilyen az útburkolati jelek felfestése és a területrendezés. Ezen a héten is várják a véradókat Heves megyében, több helyszínen és több időpontban. Július 22-én Egerben a civil közösségek házában 2-től 5-ig, míg július 24-én a Kiskörei Művelődési Házban lesz véradás 2:30-tól 5-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Sonic Rom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Eger, szép délutánt kívánok mindenkinek, és akkor megkezdjük újra ezt a munkahetet? Hát olyannyira, hogy már a kellős közepén járunk. Hétfő van, és július 20-a. Ezt a hetet is szépen végig kell dolgozni. Hát azoknak nem, akik éppen a nyaralásokat kezdik, nekik nagyon jó pihenést kívánok, de akik hozzám hasonlóan éppen dolgozgatnak és próbálják túlélni ezt a munkahetet, az egyik legnehezebb napját, na hát nagyon jó zenékkel készültem, úgyhogy remélem, hogy itt lesznek velem, meg persze meghallgatjuk majd a sok-sok helyi információt is, elsősorban legelőször majd az utakról. Várom a közlekedési infókat is, 20-as 33-9-33-33-as, és hozom a jó zenéket, nem marad el a Daily Mix. Éva Max slágerével pörgünk, ezzel kívánok szép hétfő délutánt és jó munkát, itt a Sweet But Psycho! Oh,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Szalikron Rádió, egy csak igazi mai slágermely. Na nézzük, mi újság az utakon. Van sebességmérésünk, az egyik a Kistályai úton, itt a városban, úgyhogy arra felé figyeljenek oda. A másik pedig a Kisasszony utcán, szintén itt Tegerben, úgyhogy ezeken a helyeken se szágódozzanak. És van bőven úton folyó munkálat is. Érkezik a második ütem, úgyhogy most már készülni kell majd arra, hogy az Árpád utcán is lezárások lesznek, terelések lesznek, és szépen haladnak a Mátyás Király út irányába, úgyhogy errefelé sem megszokásból közlekedjenek. Itt majd aszfaltmarás lesz, illetve tereléseket építenek ki a napokban, tehát erre kell készülnünk, meg dugó-dugó hátán lassabb a haladás a Kistályai útról a város felé, a belvárosban is, és a Vörösmarty Mihály utcán is. Én ezekről tudok beszámolni, ha van frissebb info, azt szívesen fogadom. SMS Viber számunk a 20-as 33 933 33-as. Az úton lévőtnek pedig Selena Gomez slágerét hozom. Love You Like Love Song.

Szabadik Rónk Rádió, egy Csakig az imai sláger megy. Alessandro Bacchi, azaz Alex Kenji, olasz elektronikus zenei producer és DJ, az Electro House és a Tech House műfajokban alkot, és a Hot Fingers kiadó alapítója, illetve a társtulajdonosa. Dolgozott már Green Sugar, illetve Joshi néven is, hiszen a 2000-es évek eleje óta aktív és jelentős nemzetközi sikereket ért már el saját szerzeményeivel és remix munkáival is. A legutóbbi sikereit viszont Alex Kenji néven jegyzi, és nálunk is egy igazi Rádió 1-es kedvenc lett, most pedig már megyünk is tovább vele. A Bambolé érkezik itt a Rádió 1-en, az újdonság.

Szalihró Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy. Gyorsan megy az idő, szeretjük ezt így hétfő délután. A következő órában találkozunk újra. Addig jönnek a legfrissebb hírek, és a hír összefoglaló után jönnek majd az igazi mai slágerek is, meg jó pár programajánlat Egerből és a környékről. Ezzel várok tehát mindenkit, és továbbra is várom a közlekedési infókat 20-33-9-33-33-as vagy facebook.com/radio1eger oldalunkra. És érkezik nem sokára Martin Garrix egy pörgős dallal.

0: Az újdonság jön tőle, a Butterfly-szal indulunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Súlyom. Az Élmény Faluta étterme. Várunk Sarudon.
7: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma. globalplantgarden.hu.
8: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
9: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
8: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
10: Fiatalos kalandokra vágysz? Ismerd meg az új Hyundai Kona-t, amely már 7.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával a tiéd lehet. A Hyundai Kona nem csak stílusos, de tele van vidámsággal. Várunk szeretettel a Hyundai 60 márka kereskedésben, ahol jobbnál jobb ajánlatokat találsz. További információért látogass el a www.premiumautoház.hu oldalra. Hyundai 60, Hevesvár megye egyetlen hivatalos Hyundai márka kereskedése.
11: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
12: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
11: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
12: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
11: Te megnézed?
12: Hát...
11: Legalább szép lett?
12: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
11: Csukott szemmel.
12: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
13: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Az anyateljes táplálás világnapján várják a kismamákat az Egri kórházban, holnap tovább enyhül a meleg. Köszöntöm Önöket, a híreket Hóca Magyar Dzsinától hallják. Augusztus 1-e a szoptatás, az anyateljes táplálás világnapja. Ebből az alkalomból a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet szülészeti nőgyógyászati osztálya előadásokra várja a kismamákat. Július 31-én 9 órától a kórház hotel épület első emeletén a szülészet nőgyógyászati osztály ebédlőjében. Bejelentkezni szükséges a 36-os körzet 411-444-es telefonszám 3602-es mellékét használva. Minden érdeklődő kismamát várnak a szülészeti nőgyógyászati osztály munkatársai. Gyorsult a fenyők pusztulása az erdőkben. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása, a tartós aszály, a magas hőmérséklet és a csapadék hiány egyre látványosabban érinti erdeinket. A folyamat különösen jelentkezik a Mátrában és a Bükkben, ahol a fenyves állományok pusztulása az utóbbi időszakban felgyorsult. Az érintett területeken a kiszáradt fenyő faanyagát el kell távolítani. Ezt nem csak erdészeti szakmai szempontok indokolják, hanem élet- és vagyonvédelmi okok is. Fontos hangsúlyozni, hogy a beavatkozások után nem marad erdő nélkül a táj, a kiszáradt fenyvesek helyén új erdőt hoznak létre, így a táj erdősültsége nem csökken. Tűz keletkezett egy 4 emeletes társasház földszinti elektromos kapcsoló szekrényében 60-ban a Pázsit utcában vasárnap délelőtt, írja a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, felnyitottak egy lakást, illetve 4 raktárhelyiséget, és átvizsgálták azokat, az épületből az egységek 25 embert menekítettek ki.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Magyarország leghosszabb zenei órája, Ferenc Norberte.

Rádió, egy csakig az Jói Slágerben. Egy Hello Eger, szép délután kívánok mindenkinek. Ki hogy van, hogy viselik a hétkezdést? Mondjuk legalább a jó hír az, hogy a meteorológusok nem ígérnek olyan nagy kánikulát, úgyhogy lehet dolgozgatni a kellemes 24-25 fokban. Ha éppen nyaralásra indul, akkor nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, de azért pörgetjük együtt a munkakerekét is, meg hozok majd délutáni, illetve közelgő programajátokat, illetve jobbnál jobb zenéket. Most a folytatásban a pörgős sláger jön a Tenikedő Diszkó együttes jóvoltából, itt a High Hopes! Hey!

0: csak mondjuk.
1: Nekik ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Szállíts Rom Rádió egy csoki Gazima is Sláger megy. 1999. január 26-án született Regán Liliana, vagy ismertebb revén Regán Lili, innen ismerheti őt mindenki, hiszen nagyon népszerű lemezlovas. Itt nálunk a Rádió 1-en már a második évben ő lett az év DJ-je. A fiatal tehetség 17 éves korában kezdett beletanulni a lemezlovas éra rejtelmeibe, méghozzá édesapjának köszönhetően. Ő már korábban is DJ-ként tevékenykedett. Egy igazi energiabombáról van szó, de szerintem nagyon sok hallgató ismerheti őt a World is My Radio Showból, hiszen ugye állandó rezidens DJ-nk. Most az újdonság szól tőle itt a Rádió 1-en. Ez Regán Lilitől a Heal Me.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en. Ez

Szarkyalom Rádió, egy csakig az ima is leger, mert jöjjön néhány programajánlat, az előttünk álló napok kínálatát hozom. Július 22-én, azaz a szerdán este 6 órakor ázsiai vacsora estet tartanak majd a Hotel Platánban. Aztán nem sokára jön majd a Pontot Party, ez csütörtöki program, este 6 órakor várnak mindenkit az Eszterházi térre. Mandala Workshop, ez egy pénteki program, az Oszmán sátorban lesz majd 17 órától. Élő furia kísérettel is várnak majd mindenkit egy kreatív délutára, és jön egy újabb utcabál a Tinódi téren, az Egri vár tövében lesz, ez szintén egy pénteki program, este 6 órakor kezdődik majd. Nagyon jó szórakozást kívánok a közelgő programokhoz, nálunk pedig jön Teddy Swims, a The Doors.

Szalik Ron Rádió, egy Csaki Kazimó is sláger, mely további szép délutánt kívánok mindenkinek. Itt az ideje lassan búcsút vennünk egymástól, de nem maradnak műsorvezető nélkül, hiszen jön Györke Attila. Kora estig vele találkozhatnak, vele rádiózhatnak, vele vészelhetik át a munkahét legnehezebb napjának. Még előttünk álló pár órácskáját, nem sok van már belőle, kitartást kívánok hozzá. Egy igazi mai slágerrel búcsúzom és kívánok szép hétfő délutánt. Jön Sean Paul és Dua Lipa, itt a No Lie, Hello Eger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Emléksz fel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
12: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
0: Neked Sedacur Forte kell.
12: Sedacur Forte?
0: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
14: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
15: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon.
16: Best of Peugeot. Limitált ajánlatok 60-ban a Prémium Autóház Kft-nél. Új Peugeot 308 SV dízelmotorral, automataváltóval már 9.990.000 forinttól. Az új Peugeot 308 SV határozott egyéniséget sugároz, miközben az eleganciát a mindennapi használhatósággal ötvözi. Most gazdag alapfelszereltséggel és 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával megvásárolható. Az ajánlat csak az akciós készlet erejéig érvényes, siessen, nehogy lemaradjon róla. Várjuk szeretettel 60-ban az Ipari Parkban. Az ajánlat nem teljes körű. További részletekért kérjük látogasson el a www.premiumautoház.hu weboldalra.
11: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: hétig.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egy csak igazi mai sláger, mert nagy pacsi azoknak, akik velem dolgoznak, és nagy pacsi azoknak, akik velem nyaralnak. Én Györke Attila vagyok, Kici Tibi és Kici Kinga Görögországból jelentkeztek be. A nyaralás mellé a legtökéletesebb zenék itt szólnak a Rádió.

0: Stílusváltás a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. Kinek hogy telik a nyara, drága Rádió 1-esek? Szuper jó? Nagyon remélem. Tessék majd emlékezni arra, hogy az idei nyarat is a Rádió 1 durrantotta be. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján az a Swish Disco és Samfeld is fellépett, aki közösen jegyzik ezt a dalt Rehab-bel. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight az igazi mai slágerek között.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Swish Disco and you're listening to

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este Spanyolország világbajnok lett a foci VB-n, a torna pedig több szempontból is teljesen átírta a futball történelem könyveit. Most először fordult elő, hogy három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó

0: Közösen rendezte a találkozókat. A korábbi 32 csapatos 64 meccses formátum helyett idén már 48 nemzet küzdött meg egymással 104 találkozón. Rekordot döntött a nézőszám. Közel 6,8 millió szurkoló követte a helyszínen a mérkőzéseket. Ezzel megdőlt az 1994-es, szintén amerikai rendezésű VB eddigi nézőcsúcsa. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo lettek az első férfi futballisták a sportág történetében, akik 6 különböző világbajnokságon léptek pályára. Ronaldo 41 évesen a VB-k legidősebb gólszerzőjének rekordját is megdöntötte a kieséses szakaszban. Messi pedig a világbajnokságok történetének legtöbb gólját és gólpasszát jegyző játékosa lett. 21 gól, 12 gólpassz. Kylian Mbappé lett egyébként a gólkirály, 10 gólt rugott az idei VB-n, és mindössze egyetlen találatra van attól, hogy beérje Messit az összetett gólrekordban.
1: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi vagy sláger megy. Nézem, hogy ki mit ír. Molnár Anita például azt, hogy most utaznak le a Balatonra. Párjának Istinek nagyon boldog születésnapot kíván. Anita! Isti, hát nagyon jó időtök lesz ma, holnap, holnap után a Balatonon. 28-29 fokok napsütés, egy kis szél ugyan, de az kibírható. A vízhőmérsékletek pedig nem nagyon estek a hétvégi viharok után. 25 fokos a Balcsi, a Fertőtó és a Velencei tó is. A Tiszató 26 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ma délután 5-től ismét Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Juhász Gergő mellé Wilcox áll zenélni, és 2 órán keresztül mixel itt a Rádió 1-en. Én Györke Attila vagyok, addig együtt rádiózunk, és az újabb zenei órát Ray Daltonnal kezdem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle lés chips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
9: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
11: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az Excobra Monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/Excobra Monitoring oldalon.
12: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
13: Nézzük meg a pizzákat!
12: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
13: Intézem, a vacsora megrendelve.
12: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
10: Kérdezd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
0: facebook.com/Rádió 1 Eger. Reklámot hallottak.
9: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Felnémeten történik a legtöbb vasúti átjárós baleset a térségben. Köszöntöm Önöket, a híreket Hóca Magyar Dzsinától hallják. Idén már 3 vasúti átjárós baleset történt Heves vármegyében, és bár országosan csökkent az ilyen esetek száma, a nyári időszakban továbbra is fokozott veszélyre figyelmeztet a MÁV. A vasúttársaság a Heol érdeklődésére részletes adatokat küldött arról is, hol történik a legtöbb baleset a vármegyében, milyen fejlesztések valósultak meg, és mire kell a legjobban figyelniük az autósoknak, kerékpárosoknak és gyalogosoknak. A vasúttársaság szerint a legtöbb vasúti átjárós baleset Eger térségében, illetve az Eger-Eger-Felnémet vasútvonal útátjáróiban történt az elmúlt években. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Heves vármegyében nincs olyan vasúti átjáró, amelyet a MÁV kiemelten balesetveszélyesnek minősítene. Az elmúlt 50 év legnagyobb útfelújítása zajlik Egerben. A rekonstrukció célja, hogy a városban és térségben egy biztonságosabb, korszerűbb közlekedési infrastruktúra álljon a lakosság rendelkezésére. Moszvaj és Egerszalók felé befejező szakaszhoz értek a munkálatok. A régi Cifrakapu úton és a Tetenvár utca kereszteződésében a héten feloldják a korlátozásokat. Egerszalók irányában is már csak pontszerű forgalomkorlátozásokra lehet számítani. Mindkét területen még az utómunkálatok vannak hátra, ilyen az útburkolati jelek felfestése és a területrendezés. Ezen a héten is várják a viradókat Heves megyében több helyszínen és több időpontban. Július 22-én Egerben a civil közösségek házában, 2-től 5-ig, még július 24-én a Kiskörei Művelődési Házban lesz véradás, 14:30-tól 17:00.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
0: Rádió!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Na játszunk akkor, valakinek odaadom a páros napi jegyeket a Strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, játékra jelentkeznék.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Lajos vagyok, szia.
0: Lajos, hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Hát, most éppen várakozok, rakodásra várok.
0: Ebben a nagy melegben? Remélem árnyékban.
1: Igen, árnyékban, igen.
0: Én azt pontosan tudom, hogy augusztusban mit fogsz csinálni.
1: Jézus Mária, csak nem én nyertem.
0: Bulizni!
1: Szuper, nagyon jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát így mondja az, aki ötödikként hív fel, de hogy mondja a tizedik telefonáló?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Bizony.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Jó, köszönöm szépen, nagyon szuper.
0: Várunk a Rádió 1 Stage-nél.
1: Köszönöm szépen, köszi.
0: A Strandon vadonatúj Rádió 1-es megjelenésünk lesz, klubot viszünk a fesztiválra, és nagyon sok hallgatót szeretnénk ott látni bulizni, úgyhogy lesz ma még játék Gergőnél is a Kívánság műsorban itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: A Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jó nyaralás mindenkinek, aki ezekkel a zenékkel töltődik. Aki az ország déli-délnyugati részén teszi, az holnap kevesebbet fog majd napozni. Ott akár egy

0: Foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Spanyolország világbajnok lett tegnap este a futballvilágbajnokságon. A New Yorki döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentinát. Az első perctől kezdve dominált a pályán Spanyolország. A Lionel Messi vezette argentinok csak a hosszabbításban tudtak felmutatni egyetlen kaput eltaláló lövést. A mindent eldöntő spanyol találatot egyébként a csereként beálló Ferran Torres szerezte a 106. percben. Ezzel a csapat története második világbajnoki címét ünnepelheti a 2010-es siker után. Ráadásul történelmi rekordot állítottak fel azzal, hogy az egész tornán mindössze egyetlen gólt kaptak.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: hazai élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
3: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
2: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai. Július 26-án Egerben.
4: Lovasoktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
5: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
6: A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agria Park üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agria Park.
7: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
8: Nézzük meg a pizzákat!
7: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
8: Intézem, a vacsora megrendelve.
7: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
9: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
10: Jól. Téd?
9: Enyém is.
10: Hirdeted?
9: Hirdetem.
10: Én is.
9: Rádió 1.
10: Igen, te is.
9: Én is a Rádió 1-en.
10: Akkor jó.
9: Akkor együnk egy fagyit.
0: Fagyiszt te is! A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába, reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is! Rádió 1. Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: 7-ig.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Eger.
0: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1Eger.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Attila vagyok, rádiózzunk együtt ebben az órában is, jöhetnek a közlekedési hírek. 5-től Live Mix Summer Edition, Juhász Gergő mellé, ma Wilcox-szal zenélni 2 órán keresztül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, közlekedési infókat kaptam. Freddy szólt, hogy két autó balesetezett a 4-es főúton a 250-es kilométernél. Tom I. üzenete, 41-es főút, kamion szállítmánya az úttesten, a 45-ös kilométernél történt, és csak a félúton lehet autózni. Hajni SMS-e, Budapest, 18. kerület, Rádai Gedeon utca, baleset volt a Besenyei György utca kereszteződésénél, de a Baross utcában is volt egy baleset Budapesten, ez Kristóf írta, közvetlenül az Orci tér előtt történt. Ha van még info, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek, autós barátaim pedig most énekelni fognak, mert a Beautiful Things az ő daluk.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este Spanyolország világbajnok lett a foci VB-n, a torna pedig több szempontból is teljesen átírta a futball történelem könyveit. Most először fordult elő, hogy három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte a találkozókat. A korábbi 32 csapatos 64 meccses formátum helyett idén már 48 nemzet küzdött meg egymással 104 találkozón. Rekordot döntött a nézőszám, közel 6,8 millió szurkoló követte a helyszínen a mérkőzéseket, ezzel megdőlt az 1994-es, szintén amerikai rendezésű VB eddigi nézőcsúcsa. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo lettek az első férfi futballisták a sportág történetében, akik 6 különböző világbajnokságon léptek pályára. Ronaldo 41 évesen a VB-k legidősebb gólszerzőjének rekordját is megdöntötte a kieséses szakaszban, Messi pedig a világbajnokságok történetének legtöbb gólját és gólpasszát jegyző játékosa lett, 21 gól, 12 gólpassz. Kylian Mbappé lett egyébként a gólkirály, 10 gólt rugott az idei VB-n, és mindössze egyetlen találatra van attól, hogy beérje Messit az összetett gólrekordban.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
12: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
11: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás slágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
13: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
14: A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agria Park üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agria Park.
15: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
16: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
15: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
16: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
15: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak, biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
17: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
18: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI.
19: Magyar nyelvű érvelő?
18: Olyan a neve, mint a Bódognak, meg
19: Én tudom. Gógyi. Betyár?
18: Én is már milyen tudok elképzelni.
16: Vagy töpörtyű.
18: Igen, Etelköz. Vereckei Ágó, Etelka.
19: Attila.
18: Állat. Magyar állat, ami nagyon hungarikum?
16: Igen. Több is van ilyen.
19: Hát ott van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg, hát meg vannak a juhok.
18: Akkor vannak kutyáink, van Racka.
19: Racka.
16: Megvagy. Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
18: Hogy így?
16: Nem jut eszedbe.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 41 perc, közlekedési hírek. Süti szólt, hogy a 7-es főúton Székesfehérváron baleset volt a Nagyszombati és a Budai út kereszteződésében kamion kontra autó. Nemrég azt tudtuk meg, Budapest 18. kerületében a Rádai Gedeon utcában baleset volt a Bessenyei György utca kereszteződésénél, de a Baross György utcában is volt egy baleset Budapesten, közvetlenül az Orci tér előtt történt. Szintén hallgatók szóltak, két autó karambolozott a 4-es főúton a 250-es kilométernél, a 41-es főúton pedig kamion szállítmánya az úttesten, a 45-ös kilométernél csak a félúton lehet autózni. 5-től Live Mix Summer Edition Garyvel és Wilcox-szal.

0: Csak igazi mai sláger megy. Mostantól Mixben, Gerivel és Wilcox-szal 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
4: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
6: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Tankolj MaxMotion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Ez itt az Aranyka Show.
13: Halló, Aranyka?
12: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
13: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilapott.
14: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a. Tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
16: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
17: Full hibrid Cherry Tiggo 7 224 lóerő rendszer teljesítménnyel már 9.490.000 forinttól a tiéd lehet a Cherry Bartánál. Részletek kereskedésünkben. Cherry Barta, Eger, Kistályai út 133.
18: Országos vadászgyereknap a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát, és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos vadászgyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29.
19: Súlyom, az Élmény Faluta étterme. Várunk Sarudon.
20: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
21: Szia Laci, sajnos tudok.
20: Ennyire azért ne legyél lelkes.
21: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
20: Ja, hát nem hirdeted?
21: De, online állandóan.
20: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
22: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
16: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most,
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
3: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Innentől mixelünk, ráadásul két teljes órán keresztül isteni zenék jönnek a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Wilcox!
4: Ciao, Geri, sziasztok!
3: Kevés duma, sok jó zene, SMS és Viber számunk 0623-111-111. Induljunk el!
4: Egy óriási kedvenccel fogom indítani az órát Ed Sheeran és a Camera Siri remixében, itt a Rádió 1 Live Mixben.
5: At the turntables now, Wilcox.
6: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: X Summer Edition egész nyáron két órán át mixelünk. Két fontos közlekedési info. Baleset a 4-es főúton történt Újfehértó térségében a 250-es kilométernél. Irányonként csak egy sáv járható, nagy dugó van, és 4 kilométeres a torlódás az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Török Bálint térségében a 16-os kilométertől. Mindenkinek jó utat! Wilcox tehát egészen este 7-ig a lemezjátszóknál. Megyünk tovább.
1: Nagyon sok finomságot hoztam magammal egy óriási rádiós rágerrel. Tóth Abigér és Axent közösével a Sugar Daddy-ben megyünk tovább.

0: Live Mix Summer Edition mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Előttünk rengeteg üzenet. Sziasztok, nagyon jó a műsor. Wilcox pedig állati jó DJ. Köszönöm, hogy vagytok István.
1: Köszönöm, hogy velünk vagy. Köszönöm szépen.
0: Szia Wilcox és Geri, tök jó látni titeket együtt. Wilcox két hete Balatonszabadiban brutál jó bulit csinált. Puszilak titeket, Fruzsi.
1: De jó fej vagy, Fruzsi. Köszönöm szépen.
0: SMS és Viber számunk 0620 311 111. Megyünk szépen felfelé.
1: Minden buliban el szoktam mondani, hogy a nyár egyik legnagyobb slágere Gordo és a Loco itt a Rádvei Live Mix Summer Editionben. At the turntables now.

0: Egész nyáron, két órában a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött, és hát természetesen nem állunk le, maradunk még egy órán át mind a ketten itt a stúdióban.
1: És akkor ezzel a záró trackkel élekben egy kicsit el is repültünk így a hétvégére a kampuszra, ugyanis ott találkozhatok majd velem pénteken és szombat este is, és ilyen erős zenéket is várhatok tőlem.
0: Bizonyám, a héten bulizhatok az összes Rádió 1 DJ-vel Debrecenben a Campus Fesztiválon, erről bővebb infók a www.radio1.hu. Akkor megtartjuk a mai első Hydration Break-et, ez egy hidratációs szünet, nagyon meleg van, mi is iszunk egy csomó vizet, tegyétek ezt is, jó?
1: Yeah.
0: Jövünk vissza rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26

élvonal. A Rádió Estégen a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan.

0: Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
14: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáras háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
16: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
17: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
18: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
19: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
21: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
22: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
23: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
24: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig A mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal vizetni lehet.
1: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
2: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
3: Reklámot hallottak.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
25: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
26: A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agria Park üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agria Park.
27: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
28: Nézzük meg a pizzákat!
27: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
28: Intézem, a vacsora megrendelve.
27: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
4: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
26: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
3: facebook.com/Rádió1Eger. Reklámot hallottak.
4: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Az anyateljes táplálás világnapján várják a kismamákat az Egri kórházban. Holnap tovább enyhül a meleg. Köszöntöm Önöket, a híreket Hóca Magyar Dzsinától hallják. Augusztus 1-e a szoptatás, az anyateljes táplálás világnapja. Ebből az alkalomból a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet szülészeti nőgyógyászati osztálya előadásokra várja a kismamákat. Július 31-én 9 órától a kórház hotel épület első emeletén a szülészet nőgyógyászati osztály ebédlőjében. Bejelentkezni szükséges a 36-os körzet 411-444-es telefonszám 3602-es mellékét használva. Minden érdeklődő kismamát várnak a szülészeti nőgyógyászati osztály munkatársai. Gyorsult a fenyők pusztulása az erdőkben. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása, a tartós aszály, a magas hőmérséklet és a csapadék hiány egyre látványosabban érinti erdeinket. A folyamat különösen jelentkezik a Mátrában és a Bükkben, ahol a fenyves állományok pusztulása az utóbbi időszakban felgyorsult. Az érintett területeken a kiszáradt fenyő faanyagát el kell távolítani. Ezt nem csak erdészeti szakmai szempontok indokolják, hanem élet- és vagyonvédelmi okok is. Fontos hangsúlyozni, hogy a beavatkozások után nem marad erdő nélkül a táj. A kiszáradt fenyvesek helyén új erdőt hoznak létre, így a táj erdősültsége nem csökken. Tűz keletkezett egy 4 emeletes társasház földszinti elektromos kapcsoló szekrényében 60-ban a Pázsit utcában vasárnap délelőtt, írja a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, felnyitottak egy lakást, illetve 4 raktárhelyiséget, és átvizsgálták azokat, az épületből az egységek 25 embert menekítettek ki.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: 6 óra, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk, Rádió egy Live Mix Summer Edition. Ez lesz egész nyáron, ma mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox!
1: Ciao, Geri, sziasztok!
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111, egy óra múlva kezdődik a Rádió egy kívánság műsor, abban pedig napi jegyeket nyerhettek majd, méghozzá a Strandfesztiválra, úgyhogy érdemes egész este minket hallgatni, menjünk tovább!
1: Hogyha azt mondom, hogy fadeless-es izomnia, mindenki tudja, hogy miről van szó, viszont most 2026-ban Bibi Rexával készült valami új, ezzel megyünk itt a New Religion-nel a Live Mix-ben.

0: sláger megy. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, a nyári külön kiadás. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Wilcox. Nem tudom, kinéztem a bronzmeccset, meg a döntőt. Ugye a múlt hétvégén az angol-francia bronzmeccsen az egyik angol gólnál David Beckham erre a dalra táncolt a VIP páholyban.
1: Óriási mémet. Hála jó Istennek, ugye a social media segítségével, meg ugye a futball VB segítségével is ez a dal, és nagyon-nagyon szeretjük.
0: Ez volt tehát az Another és a Talk to You, egy fontos közlekedés info. Baleset az M0-áson történt pár perc a déli szektorban az M3-as felé vezető oldalon, Dunaharaszti és Gyál között, 3 kilométeres jelenleg a dugó. Mindenkinek jó utat! Pörgünk tovább!
1: Igen, és egy igazi nyári dallal megyünk tovább, ha már Summer Edition, Alex Kenji és a Bambolé Live Mixben. At the turntables now.

0: 7 órás a Rádió 1 Live Mix, egészen 7 óráig tart 5-től, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Sziasztok, 58 éves csaj vagyok, de táncolok a gép mellett, melózom. A kollégák azt hiszik, hogy dilis vagyok. Mondjuk igazuk is van. Azt hiszem, én már bókolhatok nektek, nagyon jók vagytok, Teri.
1: Hát a zene és a buli az nem korfüggő, úgyhogy nagyon köszi, hogy velünk vagy, és hogy ilyen jó kedvű vagy, és hogy bulizol velünk.
0: Így van, nagyon-nagyon köszönjük, Teri. Ne felejtjétek, a következő órában 7-től játék is lesz. Páros napi jegyeket nyerhettek majd, méghozzá a Strandfesztiválra. Hydration Break, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig folytatjuk élőben.
1: Yeah.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Megy ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában, ma Wilcox a lemezjátszói mögött, holnap pedig a nyugati megyékben lehetnek csak frissítő záporok, 31 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Tiszteletem uraim, ez egy SMS, nagyon fincsi a mix, ebből így este hét előtt nem lesz nálam hazamenetel, de nem gáz, feladat van bőven, köszönöm az energiát, ölelés, Rúci mester.
2: Velem is elő szokott fordulni, mielőtt hazérek a családhoz, még megyek egy kört, egy kicsit így kiengedjem a fejemet, meghallgatok egy jó zenét, és utána lépek be, széles mosolya persze. Remélem, hogy te is így fogod tenni.
0: Igen, csinálja ezt mindenki, aki minket hallgat, ma megyünk tovább.
2: Így van, Lo és a Get Lucky, ezzel megyünk tovább itt a Live Mixben.

0: Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron ez lesz, 5-től 7-ig mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma mi Wilcox állt itt mellettem a lemezjátszók mögött. Milyen lesz még neked a hét?
1: Figyelj, a sima Live Mixet is szeretem, de ezt talán még jobban ki tudunk bontakozni, meg imádok veled lenni, Gerikém. A hétvége is brutál lesz, találkozunk pénteken és szombaton Debrecenben a Campuson a Rádió 1 Stage-en, úgyhogy mindenkinek érdemes lesz velem tartani vasárnap este meg a Where Is My Radio Show-ba. Elmondtam mindent, szia Gerikém, kicsekkolom.
0: Nagyon köszi a hétindítást, maradjatok, mindjárt jön a Hertz és Purple Disco Machine. Velük kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, játék is lesz Strandfesztivál napi jegyekért, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Full hybrid Chery Tiggo 7 224 lóerő rendszer teljesítménnyel már 9.490.000 forinttól a tiéd lehet a Chery Bartánál. Részletek kereskedésünkben. Chery Barta, Eger, Kistályai út 133.
3: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
4: Súlyom, az Élményfalu étterme. Várunk Sarudon.
2: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Rúzsa Magdi. Én hozzám, még egyszer. Szécsi Pál legszebb dalai.
5: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
2: A 100 tagú cigányzenekar és a csíkzenekar közös koncertje és az Egri Csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
6: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
7: Szabó Attila vagyok, és természetesen én is ott leszek a csíkzenekarral az Egri Várban.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az

0: Egy hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri, lesz játék nálam is, ráadásul kettő, szóval ha szeretitek a nyári fesztiválokat, legyetek készenlétben. Halló, halló!
1: Ancsa vagyok, szeretnék kérni Regál Lilitől egy dolgot.
0: Regál Lili, oké, kinek menjen?
1: A családomnak küldeném.
0: Még dolgoztok, vagy már mindenki otthon?
1: Most már itthon pihenünk.
0: Nagyon helyes, jön is akkor nektek Regál Lili és a Hilmi, és tudjátok mit? Az első játékot ezennel el is indítom, ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén is szeretnénk elvinni titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Jó estét, szia Geri! Csabi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Csabi, hogy telik az este, hogy indult a hét?
1: Rosszul indult a hét, de egész jól telik az este.
0: Ja Istenem, munka szempontjából indult rosszul?
1: Igazándiból nagyon sok volt a munka, meg tegnap egy kicsit nagyon megálltunk, de aztán... Úgy tűnik, hogy délutára beindulunk.
0: Oké, Csabi, tegyük szebbé ezt az estét, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Csabi, te vagy a tizedik!
1: Istenem, nem hiszem el, végre. Múlt héten nagyon sokat próbálkoztam, egyszer sem sikerült, elhiszem, hogy most sikerült.
0: Na tessék, irány a Strandfesztivál, figyelj!
2: Gratulálunk!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hypatont kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Peti vagyok Debrecenből.
0: Hello Peti, milyen napod van ott Debrecenben, mesélj!
1: Köszönöm szépen, szuper. Itt is kánikula van, pont most már hazafele munka után edzésből.
0: Az időjárás jelentés nagyon köszi, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És mit edzettél egyébként?
1: Gyugrogatok, kondi.
0: Ma milyen nap volt?
1: Ma hátmekkor.
0: Hátmekkor, oké. Okay. Kinek menjen hájpaton?
1: A családomnak. Kislányomnak elsősorban, a feleségemnek, családomnak.
0: Na akkor már szól is nektek az Out My Head, és tudjátok mit? Indítom is az újabb játékot. Ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert jelentős csapadék nem várható holnap. 28-31 fok között alakul a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Szia, Ági vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Ági, hol vagy, mit csinálsz, hogy telik az este?
2: Budapesten vagyunk, és játszunk családosan, mert nagyon szeretnénk a fantasztivára eljutni.
0: Mármint, hogy a családban mindenki próbálkozik folyamatosan, amikor
2: igen.
0: Játék van?
2: Igen, most felszüllemet igen.
0: Nem jutott be senki eddig?
2: Nem, vagyis hát most remélem, hogy én is megismerem.
0: Kíváncsi leszek. Kérem a Rádió 1 szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
2: Köszönjük szépen!
0: Hú, de nagy az öröm nálatok is, ezt jó hallani. Irány a Strandfesztivál, figyelj!
1: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
2: Nagyon szépen köszönjük!
0: Kivel jössz majd?
2: Azt hiszem a fiammal.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, ott találkozunk!
2: Köszönjük!
0: Játszani pedig természetesen holnap is fogunk, ugyanígy reggeltől estig a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy, és egy zseniális friss dalt mutatok most nektek, nagyon fogjátok szeretni. Két német nagyágyú készítette, a zenei alapot a híres DJ David Puentes rakta össze, az énekért pedig Loi felel, akit a Get Lucky című dal kapcsán jól ismerhetnek a Rádió Egy hallgatói. Ki kéri?
1: Gyöngyi vagyok.
0: Nagyon gyík, kinek menjen és milyen üzenettel?
1: Mátének a fiamnak. Jó munkát holnapra neki.
0: Na és akkor figyeljetek!
2: Elsőként a Rádió Egyen.
0: Nagyon különleges ez a dal, egyszerre pop, egyszerre EDM, egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, meg persze a szerelemről. Loi, David Puentes, Golden Summer, csak itt a Rádió Egyen.
3: Hey Hungary, it's Loi.
4: And David Puentes.
3: And this is our new single,
4: Golden Summer.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jön egy újabb Hydration Break, egy hidratációs szünet, aztán egy óra múlva jövök vissza. Juhász Geri egyelőre köszöni a figyelmet, találkozunk 9-től a World is Mine Radio Show-ban Metzger Viktóriával és Kollárral, őket terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen. A lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Ruzsa Magdi. Én hozzám, még egyszer. Szécsi Pál legszebb dalai.
3: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
2: A 100 tagú cigány zenekar és a Csík zenekar közös koncertje és az Egri csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
4: A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agria Park üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agria Park.
5: Szabó Máté vagyok, Szigeti Antalt játszom a Tesla Musicalben. Hamarosan találkozunk az Egri Várban.
6: Hamarosan ötödik bekapcsol a Prémium Autóház Kft. Nem sokára megnyitjuk új autószalonunkat, ahol már 5 automárka, a Hyundai, a Peugeot, a Fiat, a Citroen és a Leap motor várja egy helyen az új autók iránt érdeklődőket. Legyen szó városi kis autóról, családi modellről, SUV-ról vagy elektromos újdonságról, nálunk megtalálja az önnek való autót. Foglaljon tesztvezetést és próbálja ki elsőként legújabb modelljét. Prémium Autóház Kft. 5 automárka egy helyen, 60-ban, hamarosan. Keresse exkluzív ajánlatainkat a prémiumautóház.hu oldalon.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú. Adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, és elindult a live is a TikTokon, illetve a YouTube csatornánkon a stúdióban. 3D-ben DJ Junior, Hanvai, PJ és Bárány Attila, vagyis a Diszkósít csapata.
8: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit. Visszatértem és nagy örömömre szolgál, hogy látom, hogy vadonatúj DJ pult van itt a Rádió 1-en, a Diszkósítben is, úgy öröm lesz használni.
9: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tiszteltem, én a publikum, jó magam, Hanvai, PG vagyok, itt vagyok én, és este 9 éve.
7: Kezdünk is még hozzá egy igazi mai slágerrel, mert hát ebből élünk, gyerekek, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú magas BPM tartom, Adrian színű a diszkocsét, a rádió, de én hiányzott a bárjának, most a hamainak, és mondja meg, egész héten ugye nem voltam az elmúlt héten, viszont szeretném megköszönni mindenkinek, mert hogy születésnapom volt, és nagyon jó hetem volt kint Olaszországban, családommal, ráadásul édesapám 80 éves lett, szóval, hogy akik köszöntöttek, és nagyon sokan voltak, volt egy olyan nap, amikor két órán keresztül csak nekik válaszoltam, köszönöm, nagyon nagyok vagytok.
1: Figyelj, még annyira fáradt voltam, hogy én írtam neked, csak aztán nem küldtem el, szóval ezúton, és utólag is álltok, előtte meg utána 8 napig ér a történet, tehát boldog 56. születésnapot kívánok
2: neked. Én meg írtam, meg azt
0: igen, meg küldött.
2: Valami román duma volt
0: igen,
2: meg.
0: Igen, hát,
1: mi barátok vagytok.
0: Én küldtem neki egy román mesztot kint, találtam 79 lej volt, vagy euró, mindegy.
2: Na és hogyha ünneplés, akkor röviden,

0: guerra.
1: Trouble, trouble. Morre, morre.
0: No. Rádio 1, csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárányattal és velem Hambai PG-vel, és számomra ez a nap óriási öröm, mert csak nem 2 hónap levelezés után mától kötelező a Rádio 1-en Iman Angel dala Moving to the Sun a Hugo féle átiratban. Nagyon örülök!
2: Na, én megmondom az ünnepeteket. Én naposok ma többek között az Illések, Aurélok, Éliások, Eliotok, Jaromosok és Margariták. Give me van Margarita. Szünnapos pedig az ismerőseim közül Leposa István DJ Lepi, Lénesi Kinga a Biztense Béközéből, Vargyas Regina a Vecsésről, Dávid Zoltán, Kulcsár Gergely és gimnáziumi osztálytársam Körösi Pál istenéltesse az ünnepelteket.
3: Én pedig azt szeretném mondani, hogy Campus Fesztivál a héten egyébként Rádió 1 stage lesz, én pénteken is játszom este 8 és 9 között pont a diszkocsit idejében, valamint szombaton este 11-től éjfélig, tehát ott leszek velem Debrecenbe folyamatosan.

0: Nincs meg, viszont ez egy vadonatúj Vincenttel itt a Rádió 1-en. Nem Barry White-tal, hanem a Black Legend-en megyünk tovább. Itt az igazi mai slágerek az ötödiszkos hitben.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Kim Lynch-el a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Azért gerjedünk, mert még sikerül beállítani ezt. Nem annyira. A mindegy, a lényeg az, hogy ezt a diszkosi DJ Junior a Hawaii PG-vel és Bárány Attilával. Nyomok egy másik lapot.
1: Oké, röviden beszéljünk a labdarúgó világbajnokságról, mert aktuális esemény volt tegnap. Ugye az argentinok nagyon erőszakosak, nagyon agresszívak, nagyon kemények voltak. A Messit nagyon sajnáltam, de én mindvégig Spanyolországnak szurkoltam meg.

0: Ez a diszkocsit rádiós vétel rádió egyen, amiről még ma nem beszéltünk, ha jól emlékszem, az, hogy jövő héten Kecskeméten lesz nagy fesztivál 31-én. Pénteken egy Summer Festival rádió egy is támogatja egyébként az eseményt, és a diszkocsit lesz a nagy színpadon 23:50-től 1:40-ig, és hogy miért különleges ez az esemény? Azért, mert hárman fogunk egyszerre két órát játszani egy DJ pultban, ez ritka nagyon egyébként a diszkocsiten, tehát a Bárányi és a Hamva és a Junior Kecskeméten július 31-én online játék jövő hétfőtől a diszkocsit Facebookján.
1: Nagyon fontos, hogy pénteken én mindenkit várok sok-sok szeretettel Veszprém. Aztán ugye szombaton Rád egyes stage, DJ Junior előtt Campus Fesztivál Debrecenben, utána megyek Perbára, és vasárnap is fogok szórakoztatni, méghozzá Zalakarason, valahol csatlakozzatok.
2: A héten 6 fellépésem lesz, holnap Sajószben, Szentpéteren, egy step aerobik órán zenélek, szerdán egy privát buli játszom majd, pénteken Kiskunmajsán és Szegeden lépek fel, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Alsőörsön a szokott helyen, itt 3 órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át Balatonmária fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciám. Majd a Personal Jesus-en zenélek. Bővebb információ rajongói oldalon van a Facebookon. Ha lesz még idő, akkor jövünk dumálni. Na de most itt a rádió egyen az igazi mai slágerek között. Megyünk tovább egy vadonatúj, Paul Oakenfold, Markus Schulz-zal, ezt a Sósanyok.

0: és jó magam, hogy picit búcsúzunk ma estére.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, adom a srácoknak a szót.
2: Én annyit akartam mondani, hogy Debrecenben Rádió Esztégyen játszom pénteken 8-9-ig, utána meg szombaton 11-től éjfélig.
0: Veszprém, Debrecen szintén Kapuszfesztivál, Berbál és Zarakaros, odaérkezem a hétvégén, szevasztok!
1: Sajó Szentpéteren fogok játszani holnap, aztán lesz egy privát bulim szerdán, pénteken Kiskun, várjál, most vagyok bajban.
2: Kiskun Halas?
1: Nem, Halas.
2: Majsa,
1: így van, Majsa, és aztán utána Szeged, szombaton pedig Alsőrs, és aztán utána érkezem majd Balatonmária fürdőre. Hölgyek és urak, ennyi lett volna már a Diszkos Hit Rádió Show, búcsúzunk tőletek, holnap este 8-kor jövünk újra.
2: Így van, én fogok mixálni.
1: És ne felejtjetek, hogy a július 31-én Kecson, Diszkos Hit, méghozzá 3-an, 2 órán keresztül back to back. Ezzel köszönünk el tőletek. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózás. Sziasztok!
2: Szevasztok! Szevasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Fanfesztiválra.
1: Bulisz a rádió egy Jack Daniel's stage-en, a legjobb DJ-k szettjeire, a nyár legnagyobb bulián, a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a vadi új rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, sok-sok nagy dance sláger, és hát tele lesz extra újdonságokkal is a következő három óra. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri! Hát csapjunk is bele a hétfőbe, nagyon meleg van, de hát azért mi bírjuk este, úgyhogy itt is van a háttérben Hypaton és az Out of My Head, úgyhogy ezzel indul a World Is Mine Radio Show.

0: lemezjátszói mögött a jelenlegi Beatport number one jön, és ez egy nagy magyar sikertörténet.
1: Bizony, és felénekeltette Ultra Natival, ugye Amiel Angel az, aki elkövette ezt a nótát. Ugye én úgy tudom, hogy olyan spirituális beállítottságú hölgy, és iszonyatosan jó zenéket csinál a Mugiájjal, és annyira megtetszett a Hugo-nak, ugye már akkor trend volt a Moving to the Sun, amikor még nem az Ultra Natének a hangjával volt felvéve, hogy ő megkereste és mondta, hogy csinálják már meg közösen ezt a dalt. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz ennek folytatása. Amúgy Imál Angelnek nagyon jó zenéi vannak még, úgyhogy én örülnék neki, mert tök jó, hogy egy ilyen magyar arcot is felvedettek. Ráadásul nem is a szakmában, hanem inkább a spirituális dolgokban tevékenykedik. Úgyhogy nagyon különleges ez az együttműködés, úgyhogy hála Istennek, most már itt is pörög nálunk a Where Is My Radio Show-ban. Moving to the Sun!

0: méghozzá a barátaiddal.
1: Igen, és szuper hír, átléptük az 1 milliót, úgyhogy köszönjük szépen, nincs még 2 hónaposaddal, és ti megcsináltátok, hallgatjátok, szeretitek, külditek nekem mindig, hogy kocsiba megy, úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mooddal és velem érkezik az Éden, a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió Egyes, a World is Nine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Ma 11-ig Metzger Viktória, aztán pedig 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. David Guetta érkezik, és egy régi új dal, hiszen a híres Stardust klasszikus, a Music Sounds Better With You is visszaköszön benne. Ez egy nagyon cool zene.
1: Igen, nagyon, és amúgy a Guetta megint ráérzett, hogy mihez kell hozzányúlni. Egyébként most már nagyon várom, hogy milyen dalok érkeznek még így ebből a korszakból. Remélem, hogy még sok jó, mert ezek igazi jó house zenék. Úgyhogy most jön Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: jön sehová, rögtön jövünk vissza.
1: Bizony, mi itt vagyunk.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Hogy este 10, hello mindenkinek, isteni zenék jönnek ebben a mai második szedben is. Mellette még mindig Metzger Viktória, aztán 11-től majd Kollár a lemezjátszóknál. Menjünk tovább!
1: Bizony, itt is van már Bibi Rexa és a Faithless közös egy zseniális feldolgozás. New Religion a World is My Radio Show-ban. Deep

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött a te dalaid közül érkezik most a leges-leges legfrissebb. Ez ugye az, aminek a premierje múlt héten volt csütörtökön.
1: Igen, Geri, most már csak rám vagy készülve, minden hónapban jövök egy dalpremi. Igen, úgyhogy itt is van a legújabb Gabriel Dancerrel Blanche hangján a csodálatos Vankis tőlünk nektek itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Sweet Drivers on a Vinyl nagy-nagy klasszikusa, a Grease 2000, ez egy idei Max Tyler remix volt belőle. Navik és ez a Fish David Guetta Jennifer Lopez zene, hogy tetszik?
1: Neked is elakadt tőle a szava, Jennifer Lopeztől, még nekem is elakadt, látod? Most is. Hát én nem tudom fölfogni, hogy ez a nő hogy nézhet ki még mindig ennyire jól, 50 pluszosan. Sőt, mennyi már? 58?
0: Hát most már lassan 60. 60-hoz meg közelebb van, mint az 50.
1: Hát még rossz, ha mindjárt szétütöm a fejemet a konzol asztalon. Elképesztő és csodálatosan néz ki. Sokszor kapul egyébként támadást, hogy imádja magát, de hát ez nem baj, hát hadd szeresse magát, jól néz ki, tehetséges, én szeretem mind a filmjeit, mind a zenét, és most ugye összeállt David Guettával, amit Párizs belül is adtak közösen. Save Me Tonight, itt a Virgin Radio Show-ban.

0: lett tőlük, ez volt az Alive, méghozzá Alok remixében hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy meglepő párosítás érkezik most, tényleg meglepő, viszont jól működnek együtt.
1: Igen, igen, a Tones and I és Fisher összeálltak egy track erejéig, hát nagyon remélem, hogy lesz ebből még közös együttműködés, mert a Fisheren egy picit ez puhított, úgyhogy house-osabb lett. Úgyhogy Fisherrel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies-től. Itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban Metzger Viktória ma ezt tartogatta a legvégére. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: 7 bulim lesz a héten, úgyhogy a nyáron ez az egyik ilyen rekord hét. Holnap képzétek el, megyek Ponyarcvashegyre, onnan indulunk ugye a Campus Fesztiválra, ugyanis a Rádió 1 is ott lesz, a Rádió 1 DJ-k is ott lesznek, én is, szerdán és csütörtökön is, de azért csütörtökön még beugrok Miskolcra, ott is zenélek egyet, pénteken Bály Alex előtt fogok warm-up-olni, Siófokon is lesz a saját estem is Siófokon, aztán szombaton még elmegyek Pécsre, úgyhogy kilométerben nem lesz hiány.
0: Ez végig hallgatni is hosszú volt. Jesszusom! Viki, jó bulikat, hajrá!
1: Jók legyetek, puszi, sziasztok!
0: És maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig itt is van Kollár.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: son kettő. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Mind Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 11, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még így hétfő este. Kollár jön, innentől éjfélig ő mixel, full élőben, szevasz Balázs.
2: Jó estét, Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A YouTube-os nézőimnek mondom, hogy itt van mellettem a Rádió 1 Stage és a Campus Festival flyerre, ami jövő, sőt, ezen a héten így lesz van, a Campus Festival, nagyon rohan az idő. Én ott leszek szerdán, pénteken és szombaton, úgyhogy várjuk sok szeretettel a Rádió 1 hallgatókat.
1: Reméljük, hogy jó sokatokkal találkozunk, mindegyik Rádió 1 DJ ott lesz tehát ezen a héten Debrecenben. A Campuson is tudunk együtt fesztiválozni, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, kezdjük el!
2: Köszi, hogy itt vagytok, berúgjuk az ajtót, jön Tame Impala Drakulája, és mindenkit megharap. Ez a World is Mine Radio Show, maradjatok velünk!
0: World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Jó, erősen kezdjük ezt a hetet. Mi volt itt ez az előző dal?
1: Kérlek szépen Giddy Up, Coco és Aries közöse 2025-ből. Én nagyon szeretem egyébként a picit ilyen transzesebb, érzelmesebb vonalú house dalokat. Ez például szerintem tökéletesen ez volt.
0: Abszolút, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Jön a legnagyobb magyar atombomba robbanás, hogyha mondhatok ilyet az elmúlt időszakból, a nyári időszámításból már. Gangó Bernadett miatt ugyanis ez a dal magyar vonatkozással is rendelkezik, és egészen Hugo-ig is eljutott, és most már Beatport number van, vagyis nem tudom, hogy még number van-e, de az volt is világsláger lett belőle. Ez a Moving to the Sun, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Madonna és a Music, itt a Rádió 1 is benne a World is Mine Radio Show, mellettem élőben Kollár a lemezjátszói mögött, mint mindig hétfőnként 11 és éjfél között. Szevasz Kollár még egyszer!
1: Hello Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit autóban, YouTube-on, TikTok-on, bárhol vagytok itt.
0: Nem tudom, ki látta a tegnapi VB döntőben a Halftime Show-t és benne Madonnát. Látta már jobb Halftime Show-t?
1: Igen? Aha. Én nem láttam egyébként, úgyhogy úgy kérdezem.
0: Te is láttál jobbat annál, mint ami tegnap volt.
1: Elhiszem. Igen. Valahol láttam egy mémet az interneten, hogy ők voltak náksiék. Ezt fogom mondani a gyerekeimnek.
0: Hello, sexy Kollár, ez egy SMS. Imádom a mixeidet és azt a kellemes, mély férfias hangodat. A DJ projekt a főállása miatt stagnál, de amikor csak időm engedi, leülök gyakorolni. Leírhatatlan érzés az, amikor a kedvenc zenéd megszólal a hangszóróból. Csak így tovább, üdvözlettel, Kinga Münchenből.
1: Nagyon szépen köszi, Kinga, hogy itt vagy hétről hétre hűségesen. Az egyik legjobb World is Mine Show hallgató. Szerintem.
0: Így van, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Szeretek visszanyúlni régi nagy klasszikusokhoz, úgyhogy az egyik személyes kedvencem Chris Lake következik, és egyébként erre a dalra 2011-ben jelent meg a Colors egyébként. Először hallottam, azt hittem, hogy egy fét lesz közös, de nem, valójában Nelskyvel közös a dal. Úgyhogy még egyszer, Chris Lake és a Colors 2011-ből, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show, és akinek megy, az tudja, hogy neki megy.

0: A Medúza és a Don't Wanna Go Home a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Mi lassan hazamegyünk, ennyi időnk jutott már a Kollár által a lemezjátszók mögött.
1: Pedig nem akarunk.
0: Egyébként maradnánk még szívesen az elmúlt jó egy órában. Ezen a héten ugye Campus Fesztivál Debrecenben.
1: Yes, leszek még ezen kívül budapesti rezidencián is egyébként, de három napon keresztül, szerdán, pénteken és szombaton is Debrecenben leszek a Campus Fesztiválon, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a drága rádióhallgatókat, ott találkozunk a Rádió Stage-en, szerintem nem lesz nehéz észrevenni.
0: Igen, így van, reméljük, hogy tényleg jó sok rádió egy hallgatóval bulizunk együtt, tehát még egyszer ezen a héten Debrecenben júli 22-től 26-áig Campus Fesztivál. Balázs, nagyon köszi ezt a ma estét, isteni volt, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, folyt köve, hogy Geri is mondta, kellemes hetet nektek.
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, szép estét, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál. Nyár is van, hétköznap is van. Hát ebben benne van minden. Ebben az éjszakában viszont emellett egy dolog nagyon benne van, hogy pörögnek az igazi mai slágerek. Igen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangot.

0: Rádió 1.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig már startol a kampusz, természetesen Rádió 1 stage-el és az összes Rádió 1 DJ-vel nagyon nagyokat fogunk bulizni Debrecenben, minden info a radio1.hu-n, de július 22 és 26 között mi ott leszünk, és DJ Metzger Viki is a színpadunkon, aki most Nagy Bogival is dessel jön, az igazi mai sláger, jó lesz a

0: Simultan really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nincs megállás továbbra sem, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, sőt, az egyik legjobbat hozom, David Guettát a One Republic-kal.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Azt szerintem már mindenki tudja, hogy ezen a héten Rádió Stage a kampuszon Debrecenben, de még van azért fesztivál idén, és természetesen erre készülünk, Strandfesztivál, amire már ezen a héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Ott is ott vagyunk, és na, hogy erre is mi visszük el a hallgatóinkat. Épp pedig a Swiss Disco Rehab-bel, Sam Feldel, az igazi mai sláger, a Sleep Tonight, amit én

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Jöttek továbbra is, mint amik eddig, az óra elején, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 0620 311 111, ez a telefonvájban is SMS számunk, ez pedig most a folytatás, Kato, Turn the Lights Off, óriási kedvenc, ezt én

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray, egy olyan dallal, amiben keveredik a pop, az R&B, a jazz, és egy óriási tehetség. Ray, az igazi mai sláger a Where is My Husband?

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a legjobb fesztiválokra mi visszük a hallgatókat. Ezen a héten a kampuszon bulizhatunk, de hamarosan a strandfesztivál is lesz, erre pedig egész héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Ő meg Sam Fed Rosalinnel, a Heart Like Mine-t indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és Makarska elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást Horvátországban. Hát ez is egy újabb lépés. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, a vendéglátójelekre nem vonatkozik. Ennek ellenére viszont este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban is. Részletek a radio1.hu-n. David Guetta pedig közben itt van, Kid Cudival, az igazi mai sláger, a Memories a rádió.